0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtelen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szent lélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmény gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk. A liturgikus cselekményeknél hagytuk abba a Szent Mise kapcsolatában, és ott hagytuk abba, hogy a liturgikus cselekmények hatékonysága nem a szertartások állandó változtatásától, hanem Isten igéjében és az ünnepelt misztériumban való elmélyedéstől függ. Emellett, amikor a szent liturgia végzésében valami visszaélés történik, a katolikus liturgiával szemben valóságos ellenpontot állítanak. Akvinói Szent Tamás írta, idézem, a hamisítás víciumába esik az, aki az egyház nevében Isten felé, az egyház isteni tekintéllyel meghatározott és hagyományos kultuszával ellenkezőt folytat. Emiatt szükséges, hogy rámutassunk a visszaélésekre azért, hogy minden visszaélést hiánytalanul javítsanak. Ez a legfontosabb feladata minden egyes hívőnek, és mindenki köteles bármi kivételezés nélkül ezt megtenni. Emlékeztetni kell a jog fontosságára. Minden katolikus hívőnek, legyen az pap, diakonus vagy laikus, megvan a joga panaszt emelni liturgikus visszaélés miatt, vagy a vele egyenrangú illetékes ordináriusnál, vagy a megyés püspöknél. Mindazonáltal jó, ha a jelentést vagy a panaszt, amennyiben lehetséges, a megyés püspökhöz nyújtsák be, mindez mindig az igazság és a szeretet szellemében történjén. Mit tehetünk ehhez hozzá? Az egyház meghatározta, mit kell betartani a liturgiában, és azt is, mit nem szabad tenni, ám az egyházi tekintély és fegyelem válsága és elbizonytalanodása azzal a meggyőződéssel karöltve, miszerint a kultusz manipulálása nem súlyos vétek, halott betűkké teszi a szabályokat. Ez pedig annak a következménye, hogy semmibe veszik az isteni jogot és a liturgia jogi dimenzióját. Az egyházi fegyelem hiányából, amely főként a zsinat utáni liturgikus reform éveitől kezdve a kreativitás és az alkalmazkodás félreértéséből fakadt, az Isten iránti engedelmesség és a keresztény nép megbántása alakult ki, és ennek felelősségét a püspökök és a papok viselik, akik a misét in persona Christi mutatják be. Ennek a klasszikus dogmatikus kifejezésnek a magyarázatát II. János Pál fogalmazta meg, amit érdemes itt felemlítenünk, világos volt amiatt, idézem, ez többet jelent, mintha azt mondanánk Krisztus nevében, vagy Krisztus helyett mutatják be az áldozatot. In persona, vagyis sajátos, szentségi azonosulással annak a személyével, aki a legfőbb és örök főpap, aki ennek az áldozatnak a szerzője és legfőbb szereplője, és amelyben igazság szerint senki sem helyettesítheti őt. Egyedül ő, egyedül Krisztus tehette és teheti meg, hogy valódi és hatékony módon legyen egyedül az ő áldozata, és senki másé rendelkezhet a vis propiciatoriával Isten előtt, a Szent Háromság előtt, a transzcendens szentség előtt. Ha ráébredünk erre a valóságra, az bizonyos mértékben fényt vet a miséző pap jellegére és jelentésére, aki a legszentebb áldozatot mutatja be, és in persona Christi lép be szentségi, kimondhatatlan módon a szakrumba, amibe belemondja lelkileg az eukarisztikus közösség minden egyes tagját, mondja II. János Pál a Dominicani apostoli levél 8. pontjában. A szeretett pápánk miután emlékeztette a papokat és közösségeket, hogy a liturgia az nem magántulajdon, utolsó enciklikájában felhívta a figyelmet, idézem, senkinek sincs megengedve, hogy lebecsülje a ránk bízott misztériumot. Túlságosan nagy ahhoz, hogy bárki megengedhesse magának, hogy olyan önkényességgel bánjék vele,
ami nincs tekintettel szent jellegére és egyetemes természetére. A papszentelés ritusában a papok arra tesznek ígéretet, hogy áhítattal és hűségesen ünneplik meg Krisztus misztériumát, Isten dicséretére és a keresztény nép megszentelésére. Az egyház hagyománya szerint különösképpen a szentmise áldozatban és a kiengesztelődés szentségében. Ezért nem szabad eltorzítaniuk a liturgikus ünneplést önkényes változtatásokkal, csonkításokkal vagy kiegészítésekkel. Miként? Ugyanis Szent Ambrus mondta, az egyház nem önmagában sérül, hanem bennünk. Őrizkedjünk tehát attól, hogy a mi hibáink megsebezzék az egyházat. A híveket nem szabad megsérteniük a papoknak, hiszen ők nagy ünnepélyességgel a szolgálatra áldozták életüket. A híveknek pedig joga van a katolikus egyház szentmiséjén részt venni, és nem a performanszokat nézni. Kár, hogy ahol a csoport önmagát ünnepli, ott nincs ünnep, mivel a csoport önmagában nem ünnepelni való. Tehát a kánoni és a liturgikus normáknak való alázatos engedelmeségtől függ, az eukarisztia bemutatásának érvényes volta. A liturgia egy megszervezett közösség nyilvános kultusza ott, ahol betartják az isteni jogot és a hívek jogait. Ez a közösség annak a misztikus teste, aki engedelmességben és alázattal élt. Azok a liturgikus szakértők, akik a liturgikus reformot kívánták a zsinat előtti időkben, előre látták ezt a jelenlegi romlást. Az egyik professzor, Vito Abruzzi arról számol be, hogy Emmanuele Caronti bencés apát és nagy liturgikus szakértő is így figyelmeztetett a liturgikus ünnepek visszaéléseire, idézem. A liturgiát ünnepélyesen, rendben és szépen kell végezni. És el kell kerülni minden újítást, híven tartani kell magunkat az egyház előírásaihoz. Ugyanakkor egy másik liturgikus szakértő, aki pedig nagyra tartotta őt, Mariano Magrassi érsek azt kívánta, hogy a liturgiában tág tere nyíljon a kreativitásnak. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntök újra minden kedves hallgatót. Mai katekézisünkben a Szent Mise liturgiájáról, és megnézzük, hogy a pápa gyógyító javaslatai melyek a Szent Mise számára. A liturgiával kapcsolatos írásainak bevezetőjében a pápa elárulja, hogy nem érdekelték őt a liturgika sajátos problémái, hanem csak az, hogy miként gyökerezik a liturgia hitünk alapvető gesztusában, és mi a helye emberi létezésünk egészében. Ez az őszinteség megerősít talán néhány liturgia szakértőt abban, amit amúgy is gondolnak erről. Hogyan írhat egy dogmatika tanár a liturgiára? Ez liturgiáról, ezt felvetették ezt a kérdést József Ratzingerről, de az a helyzet, hogy a II. Vatikáni zsinat után a liturgiát elszakították a dogmáktól, és ezért egy zsinat utáni liturgia szakértőnek nehezére esett volna elolvasni a Hit ünnepe című kötetének a tanulmányait, bár sok nyelven hozzáférhetőek. És a bíboros pápává választása előtt előfordult, hogy egyes püspökök nem is javasolták a könyvének az olvasását. És most kezdünk ráébredni, hogy a liturgia megközelítésében a legalapvetőbbet tévesztettük szem elől, és csupán technikai és esztétikai részleteken vitáztak. Nem hallunk gyakran ilyen felvetéseket egy liturgia végén, hogy na ez a sikeres liturgikus ünnep volt? És Ratzinger bíboros liturgikus gondolkodásának a kulcsa ezzel szemben az, hogy a keresztre is a megfeszítettre szegezett tekintet, és ez a pillantás egyszerre reális és szimbolikus, művészi és misztagógikus, egy szóval tehát liturgikus. A 2009-es év nagy csütörtökének krizma szentelési szentmiséjén elmondott homília felfedi, milyen szellemben fogja fel a Szent Atya liturgiát. Elsőként azt a lényegi kapcsolatot érinti, amely a papi rend szentsége és a kultusz között fennáll. A papot elsősorban a kultuszra, mint Istennek szóló felajánlásra szentelik fel. Ez ismét hangsúlyozza a megszentelés, mint Krisztusért vállalt testünket odaadó áldozat fogalmát. Az észszerű áldozat nem más, mint a megszentelődés az igazságban. Megszentelem magam, annyit jelent, hogy feláldozom magamat, maga a pap az áldozat. Ezek a szavak szédítő mélységet tárnak fel, amelynek segítségével Jézus Krisztus benső életébe pillantunk. Szinte rálátunk a megváltás titkára, az egyház papi feladatára, amit elsősorban tennie kell a világban a világért, meg kell szentelnie azt. Nem párbeszéd ez a világgal. A pap átadott tulajdon a világból Istennek, és ez bizonyos értelemben minden keresztényre igaz. A liturgia talán nem áldozat. Önmagunkat megfosztjuk valamitől, hogy átadjuk azt Istennek. A liturgia nem a mi tulajdonunk. Ebből következik a feladat, hogy a többieket kell képviselnünk ő előtte. A liturgia ugyanakkor megszentelődés az igazságban, mert Isten igéje az igazság, Krisztus az igazság. Ezért az ige liturgiának elő kell segítenie az igazságban való megszentelődést. Mivel az evangélium ereje elpusztítja a gonoszt és megtisztít, mint a lélek vize és tüze, és végül teremt is, mivel átalakít bennünket az isteni létezésbe. Képesek vagyunk-e így bemutatni a Szent Mise első részét? Nos, hogyan állnak ezek a dolgok a mi életünkben? Teszi fel a kérdést a pápa önmagának, mindannyiunknak és munkatársainak. Pontos lelkiismeret vizsgálatra indít. Kit követünk? A világ divatjait, vagy őt? Ezért nem kell, hogy megdöbbenjünk a rengeteg romboló erejű gőgön és előítéleten, amely lerombol minden közösséget, és végül erőszakot szül. Képesek vagyunk-e megtanulni Krisztustól az igaz alázatosságot, amely megfelel létünk igazságának, és annak az engedelmességnek, amely aláveti magát az igazságnak és Isten akaratának? Egy szóval, Isten igéjéből tárul elénk a belépés lehetősége az igazságba,
amelynek mindenkor tanítványaivá kell, hogy váljunk és azok is maradjunk. Sőt, Krisztusban, aki maga az igazság történik meg, a tedd őket egyé velem, kötözd őket hozzám, vonzad őket belém, ez az átmenet az áldozati liturgiába, az eukarisztiába. Ez az igazi egység. Ez a kommunió, a vele való egyesülés. Alapvetően mindörökre megkaptuk az egységet a szentségben. Főként a pap számára, és még inkább a misét mond. A Krisztussal való egyesülés feltételezi a lemondást. Együtt jár azzal, hogy nem akarjuk a magunk útját, a magunk akaratát rákényszeríteni, ezzé vagy azzá válni, hanem ráhagyatkozunk bárhol és bármilyen módon. Hadd használjon bennünket eszközként. A pappá szentelés igényében alapvetően lemondtunk az autonómiáról, az önmegvalósításról. A liturgia csak így válik Istennek tett szolgálattá, sőt imává. Az imádság nem más, mint önmagunk felajánlása neki. Színe elé enged, hogy papi szolgálatunkat elvégezzük. És íme, ez az átmenet a személyes imádságból a közösségi imába.

a saját szavainkat részesítsük előnyben. A liturgiában van jelen minden korábbi nemzedék imája, amelyek magukkal visznek bennünket az Úr felé vezető úton. A liturgia a nagybetűs hagyomány részét képezi. Papokként pedig az eukarisztia megünneplésében azok vagyunk, akik imájukkal utat mutatnak a mai hívek imádságai számára. Itt következik egy aszkétikus megfontolás. A bensőleg egy vagyunk az imádság szavaival. Ha engedjük, hogy ezek vezessenek és átformáljanak bennünket, akkor a hívek is kapcsolatot találnak ezekhez a szavakhoz. Akkor leszünk valóban valamennyien egy test és egy lélek Krisztussal. Így valósul meg a keresztények egysége. Az áldozat liturgiája így válik a test és a vér közösségévé. És ezzel még nincs vége. Az Isten igazságában és szentségében való elmélyedés azt is jelenti, hogy elfogadjuk ennek az igazságnak az igényes voltát. A kis dolgokban csak úgy, mint a nagyokban ellent kell mondanunk a hazugságnak, amely annyiféle formában van jelen a világban, és nem felejtjük el, hogy Jézus Krisztusban a szeretet és az igazság egy. Ha elmerülünk benne, az azt jelenti, hogy elmerülünk az ő jóságában, a valódi szeretetben. Visszatérünk ahhoz a jellemzőhöz, amely miatt a keresztény kultusz, logikus kultusz, önmagunk racionális felajánlása. Krisztus a tanítványai számára a valódi megszentelődést kéri, amely átalakítja lényünket, őket, magukat, hogy ne csak rituális forma legyen, hanem valóban Isten tulajdonaivá váljanak. Úgy is mondhatnánk, Krisztus a szentséget kérte számunkra, amely megérint bennünket létünk legmélyén. Ennek minden nap életté kell válnia. Így a kinyilatkoztatásból liturgia válik. Tehát a liturgiában az Úr megmerít bennünket önmagában, és így leszünk az igazság emberei, a szeretet emberei, Isten emberei. Mindez ott van a hátterében a pápa tetteinek, amelyekkel igyekszik előmozdítani a rendkívüli formában celebrált szentmisét és új lendeletet adni az Isten tiszteleti kongregációnak. 16. Benedek nem állt meg a dolgok puszta szemlélésénél. Vissza kell térnünk a hagyományhoz azért, hogy megújulhassunk. Ebből születik az igény az eukarisztia megünneplésének megújult katekézisére. Egy segédpüspök, aki egykor egy teológiai kar dékánja volt, a következőket mondta nyugtalanul egy szerzetesnek, aki boldogan magyarázta neki, miért ünneplik az ő közösségében a szentmisét a rendkívüli formában. A tradicionalisták vírusa mindenkit megfertőz ma már, mondta ő, és ezzel utalt arra a növekvő érdeklődésre, amellyel papok, szeminaristák és hívek fordulnak afelé a szentmise felé, amelyet 16. Benedek visszaállított a római rítus rendkívül formájaként, amit más néven neveznek tridenti misének, vagy pontosabban Damasus Gregorián misének, annak a két pápának a nevéről, akik a késő ókorban és a középkorban alapvető formáját megadták. Az Úr megújít minden dolgot, mondja a Szentírás utolsó könyve, és ebben bizonyosak lehetünk. Egy pap szerint a pápa azzal, hogy újra előtérbe állítja Szent Gergely miséjét, az új liturgikus mozgalom annak megújulásaként talán a vértanúság kohójában fog megedződni. A liturgia hagyomány része, és nem érthető meg azon kívülről. Tehát egyike a kinyilatkoztatás forrásainak, amint ezt a Dei Verbum, a kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció leírja. Az Isten tisztelet felidézi azt, hogy az Úr minden felett áll, kiemeli végtelen dicsőségét, nagyságát, misztériumát, jogát arra, hogy imádják. Imád Uradat, Istenedet, teljes szívedből. Mi a különleges a Nagy Szent Gergely miséjében? Sok minden. Ritusai védelmet nyújtanak az ördög kísértései ellen. Hát aki nem igen kedveli a szentmisét, és megkísérli mindenféleképpen, hogy átalakítsa. A hagyomány azt mutatja, hogy szinte misztikus módon szab határokat az alapvető értékek védelmében. Milyen értelemben? A ritus szó a szanszkrit nyelvből ered, jelenti

és a rend, latinul ordo, a megfelelője, ez jelent súlyt, mértéket, arányt is, és a rend hiánya, mint tudjuk, a sátán sajátja. Mindenek előtt a szent latin nyelv, amelyben ezt a szent misét mondjuk, telítődött, ahogy a negyes ördögűzők állítják, az imák erejével és a szentek érdemeivel, olyan, mint a csordultig telt kehely a Jelenések könyvében. Ide tartozik még a Szent Mihály arkangyalhoz szóló visszatérő fohászkodás, és végül az ima módja is. Szent Ciprián így fogalmaz: azoknak, akik imádkoznak, a szavai és az imái olyanok legyenek, hogy magukba zárják a csendet és a félelmet. Gondoljunk arra, hogy Isten színe előtt vagyunk, Isten szemei előtt kedvesnek kell lennünk, csak úgy testtartásunkkal, mint hangunk tónusával. Martin Mosebach szerzetes így ír: a rítust lehetne a test imádságának is nevezni, amelyhez hozzájárul a lélek imádsága, és amelyből a lélek ingereket kap, iránymutatást, ellenállást, amelyek mind szükségesek ahhoz, hogy a puszta érzés átalakuljon lélekké. Ha a test, amint a hitvallásban mondjuk, örökké valóságra hivatott, akkor képes imádkozni is. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük az Erdélyi Mára Rádió szeretett hallgatóit, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános úr mutatja be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, hiszem, hogy itt jelen vagy, erősítsd hitemet. Jézusom, szeretlek, Te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, mérhetetlen szeretet, az Atya örök szeretete az emberek iránt. Jézusom, jelen vagy itt az oltári szentségben, hogy velem lévő Isten, értem élő Isten legyél. E kenyér darabban, az ostjában maradtál, hogy táplálékom, életem légy. Szereteted leleményes egyszerűségében felülmúlhatatlan, isteni csendedbe burkolóztál, így adod magadat nekem. Köszönöm, Jézus, hogy Te vagy velem. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy én is veled legyek. Jézus, ébresz bennem a vágyat arra, hogy veled legyek. Amen.

mindenható Isten, kérlek segíts nekünk abban, hogy megtapasztaljuk és átéljük a szeretet erejét a mindennapjainkban. Segíts nekünk megtanulni, hogyan tudjunk szeretetteljesen bánni egymással, hogyan teremtsünk kölcsönös tiszteletet és megértést. Áld meg a szívünket azzal az erővel, ami lehetővé teszi, hogy mások iránti szeretetünket még inkább növeljük. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk nyitottak mások felé, és képesek legyünk megosztani szeretetünket az emberekkel. Amen.

Ó, mennyei atyánk, kérlek, áld meg családjainkat, a te békéddel és szereteteddel. Segíts minden családtagunknak megérteni egymást, és tiszteletben tartani egymás érzéseit és véleményeit. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy képesek legyünk áthidalni konfliktusainkat, szeretetteljes és türelmes módon. Segíts minket abban, hogy mindig tudjuk értékelni egymás jelenlétét, és hálásak legyünk minden percért, amit együtt tölthetünk. Amen.

Ó, Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg közösségünket a te békéddel és szereteteddel. Segíts nekünk együttműködni egymással, és építeni egy olyan közösséget, ahol mindenki elfogadva érzi magát, és tiszteletben tartják őt. Adj nekünk empátiát mások felé, és toleranciát az eltérő vélemények iránt. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk hálásak a közösségünk tagjaiért, és tegyünk mi is azért, hogy szeretetet teredjen mindenki szívén.

Ó, mindenható Isten, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Kérlek, segíts minket abban, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és megtapasztaljuk a te szereteted erejét életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi is sugározzuk mások felé ezt a szeretetet, és segítsd őket abban, hogy megtapasztalják azt. Áld meg szívünket a te béke szereteteddel, és adj nekünk türelmet és bölcsességet ahhoz, hogy mindig kövessük akaratodat, és éljük az igazságodat. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy szeretetteljesek legyünk egymással. Segíts, hogy szívünk mindig tele legyen szeretettel és melegséggel mások iránt. Adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy szeretetünket megosszuk másokkal, és így terjedjen az egész világon. Amen.

Istenünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy megértsük és elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Segíts nekünk toleranciát gyakorolni mások iránt, és elengedni az előítéleteinket. Legyél velünk mindig az empátia útján, és segíts minket a megértésben és elfogadásban. Amen.

0: vagy.
1: Ó, mennyei atyánk, köszönjük neked a szeretetedet, amely mindig körülvesz bennünket. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy megtanuljunk szeretni egymást még jobban. Adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy minden napunkban a szeretet jegyében éljük meg. Segítsd az embereket megérteni egymást és elfogadni egymás különbségeit. Legyen a szívünkben empátia és türelem mások iránt, hogy békésen tudjunk együtt élni. Áld meg családainkat és közösségeinket, hogy a szereteted által egységben maradhassunk. Kérünk téged, önsd ki ránk a te szeretetedet, gazdagságát, és segíts minket abban, hogy mi is mások felé sugározzuk azt. Köszönjük neked minden napért, és kérünk benned békét és harmóniát az életünkben. Amen.

Ó, mindenható Isten, könyörülj rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy szíveinkben növekedjen a szeretet. Taníts meg minket arra, hogy szeressük egymást feltétel nélkül, ahogyan Te is szeretsz bennünket. Segíts nekünk megtanulni elfogadni másokat olyannak, amilyenek, és támogatni őket az útjukon. Áld meg a kapcsolatainkat, és erősítsd meg bennünk az empátiát és a türelmet. Kérlek, Uram, adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy minden nap több szeretetet hozzunk a világba. Segíts minket abban, hogy példaképek legyünk mások számára, és segítsünk nekik megtapasztalni a Te irgalmas szeretetedet. Áldj meg minket az áldásoddal, és vezess minket az úton, a végtelen szeretet felé. Amen.

Szűz Mária, Isten anyja, hozzád fordulunk, aki elsőként fogadtad be Isten fiát az életedbe. Te csendben, hittel és szeretettel mondtál igent az angyal szavára. Vezess minket is az engedelmesség és a bizalom útján. Kísérd lépteinket, oltalmazd családjainkat, és járj közben értünk, hogy életünk mindig Isten felé vezessen. Taníts minket szívünkbe vésni és megőrizni Isten igéjét, hogy fiaddal egyre mélyebb egységben élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt, és életünkkel hirdessük Jézus a megváltó. Amen.

Uram, hiszem, hogy te vagy az ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az atyáról, az ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, te mégis utána jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért. Uram, segíts, hogy ma búzgóban keresselek téged. Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged. Segíts felfedeznem a te jelenléted jelét az egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak igédre, és befogadjalak életembe. Amen.

Uram, látom, hogyan éljek a te lelkeddel, mint szilárd talajjal a lábam alatt. Mert lelked a szikla, amely segít, hogy átadva magamat akaratodnak, minden nehézséget békében és örömmel vészeljek át. Hálásan beléd vetem teljes bizalmamat, és felajánlom cserébe silány szeretetemet. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ne csak tudjam, hanem e szerint is tudjak élni. Te mindig jelen vagy, te vagy reményem és boldogságom alapja. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy alázattal közénk álltál a Jordánnál, és megnyitottad számunkra az Atyához vezető utat. Köszönöm keresztségem ajándékát, melyben Isten gyermekévé lettem. Segíts, hogy soha ne feledjem el, ki vagyok. A szeretett gyermek, akire az Atya szeretettel és irgalommal tekint. Add, hogy életem minden napján figyeljek a Szentlélek vezetésére, és ne engedjem, hogy a világ zajai elnyomják az Atya szavát. Tisztíts meg, erősíts meg, és vezess, hogy mindig a Te utadon járjak. Amen.

0: Jézusom, miközben azt kérem tőled, hogy szívemet alakítsd a te szívedhez hasonlóva, és foglald el az első helyet életemben, kérlek, világosíts meg lelkeddel, hogy felismerje magamban mindazt, ami nem felel meg az Atya akaratának, mindazt, ami elválaszt tőled. Eléd tárom múltamat és jelenemet, mindent, amit érzek, és mindent, amit átéltem, mindent, ami mély nyomakat, sebeket hagyott bennem. Neked adom problémáimat, betegségeimet, mindent, ami gátolja az Atya akaratát, és akadályoz, hogy meghalljam, és valóra váltsam sokolatadat, valóra váltsam szeretetedet. Amen. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Krisztus vére, az Örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiantott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala is megtisztulása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: elvesz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy öröki tartó gyümölcsének örventessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíve szerinti nép ma téged dicsőít, imád is áld. Te, aki asztalat köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi atya gyermekeinkét éljünk. Küld nekünk a szeretet lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börgusz Péter plébános atya mutatta be, és vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. Kívánunk mindannyiuknak egy áldott szép estét. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: kérgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: még

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: bűnösöknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézus,
3: bocsáss meg bűnöket.

0: irgalmasra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad repedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen

hamar szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartó találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószerfüggőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin-Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humánus igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására, szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Második János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál, és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz.

Portugáliai Szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A Szent Misa olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenek előtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenek előtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makricka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makricka bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert, és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem betetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte. És végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makrickas bíbor.

Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Cég államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antoni Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai

Patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antoni Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus Székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus Székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a Székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a Székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a Székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus Székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Köszöntöm a Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió hallgatóit. Felvidéki Beszélgetésünk című műsorunk veszi most kezdetét, mely ismét az interneten keresztül köt össze beszélgető partneremmel. A Miriam Rádióban a hallgatók szeretettel fogadják velem együtt Derzsi György, színészt, operetténekest, rendezőt.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, én is.
0: Kedves György, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy mit jelentett számodra a csalóközi gyerekkorod? Mi mindenre adott ez lehetőséget, ami elvitt téged egy ilyen művészi irányba, hogy a színjátszás, az éneklés felé fordulj? Ez gyermekkorodban alakult ki benned?
1: Igen, ez gyermekkoromban alakult ki, ugyanis én a tehetségemet az én édesapámtól örököltem, aki a mai napig a kántorként működik, és hát gyerekkoromban már ott ültem a kántori székbe, majd fújtató is voltam, ugye, mert akkor még fújtattak, nem voltak még villanymotorok, amik hajtották a levegőt az orgonába, szóval én minden szentmisén ott ültem édesapám mellett, és hát ott ültem, ott vele énekeltem, de akkor alakult ki bennünk édesapámmal együtt, hogy én is örököltem az ő hallását, az ő hangját, és aztán így elkezdtem foglalkozni a zenével, elkezdtem foglalkozni a zongorával, és későbbiekben meg már megkért, hogy néha helyettesítsem őt a templomba.
0: Melyik egyház közösség ez? Hova költ a szülőfalud?
1: Nagyszarván születtem, ott éltem a gyerekkoromat egészen 20 éves, 21 éves koromig, és hát ott éltem, és ugye ott a római katolikus templomba voltam megkeresztelve, első áldozó, ott voltam bérmálkozó is, és hát édesapám ugye ott már nem ott kántor, hanem már Nagypakán, meg Légen szokott kántorkodni, tehát minél idősebb, annál több helyre hívják is, annál több szolgálatot tesz. Így gyerekkoromban egy volt a zene, a hittel, és így úgymond fejlődtem ebben a zenében, és kialakult bennem 18 éves koromra, hogy én ezt szeretném továbbvinni, a zenét.
0: A kántorság, ez egyszeri megmutatkozási alkalmat jelentett, vagy alkalmanként?
1: Alkalmanként volt. Hát ez a tini korszakom igazából így telt el, hogy minisztráltam is, amikor édesapám játszott, aztán nagyobb lettem, akkor minisztráltam is, de volt úgy, hogy beöltöztem minisztrásnak, és akkor szóltak, hogy nincs fújtató, és akkor levetköztem civilbe, és akkor fölmentem, és én voltam a fújtató. Szóval volt minden megoldás számomra abban az időben. És aztán volt olyan, hogy édesapám nem tudott elmenni hétköznap, mert dolgozott, és akkor a hétköznapi szentmisén én játszottam, vagy nem tudott elmenni temetésekre, mert nem engedték el, mert kora délután volt a temetés, és akkor nem tudott eljönni munkahelyről, akkor elmentem. Én helyettesítettem ilyen 16-17 éves koromban. Szóval aztán ez így adott, hogy ehhez nekem van tehetségem is. A középiskolás éveim alatt én úgy döntöttem, hogy én ezzel szeretném folytatni.
0: Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen az egyházzene volt az első, amiből így építkeztél, amiből merítettél. Hogyan képezted magad tovább utána? Milyen jellegű zenével foglalkoztál? Vagy a színeset azért zene volt az, amit korábban tudatosan szerettél volna művelni?
1: Hát ez párhuzamosan indult szinte, mert ugye mióta eszemet tudom, elkezdtünk járni templomba, és hát mellette ugye otthon pedig hallgattuk a zenéket, mert édesapám énekes, és volt egy zenekar, a Magiszter, és abban ugye hétvégente ő járt zenekarával, meg hétközben próbáltak, és hát én azt is ugyanúgy hallgattam azt a zenét, és ugyanúgy utánoztam úgymond édesapámat, és ez így együtt forrott. Ahogy édesapám szombaton bált vagy esküvőt játszott, vasárnap pedig templomba volt, én is így voltam, hogy én jártam vele, jártam velük, ahova mentek éppen, és akkor segítettem kipakolni, meg ott behangolták ők a zenekart, a hangosítást, és akkor a sofőrjük engem mindig utána hazahozott. És aztán vasárnap pedig együtt mentünk a templomba. Tehát ez a kétfajta zene, tehát hogy egyszerre énekeltem, mondjuk a húsvéti, vagy hát nagy héten a keresztfához megyek, meg mit tudom én, egy akkori Edda dalt, vagy valami ilyesmi slágert, vagy mit tudom én, Kovács Kati dalt énekeltek, szóval amiket játszottak apostol. Szóval ezeket a zenéket én egyszerre tanultam, egyszerre szívtam magamba.
0: Tehát a nyilvános közönség előtt való megmutatkozásod, az egy családi közös élmény is volt, az édesapáddal történt.
1: Igen, nem tudok visszaemlékezni arra az időre. Elég korán kezdődött ez, hogy én egyszer csak ott a kántori padon, ahol ültem, és kezeltem a regisztereket. Apámnak úgy segítettem mindig. Meg tudta volna ő is maga csinálni, de hát így vont be a kántorságba, hogy a szemével rámutatott a regiszterre, és akkor én ezt kihúztam, vagy visszatoltam. Nem tudom a napot, vagy nem tudom visszaemlékezni, hány éves volt, amikor én is vele énekeltem ezeket a dalokat, a templomi énekeket. Persze ugyanúgy otthon daloltam, vagy énekeltem, amit ő éppen tanult a zenekarával. Szóval egyszerre indult ez az egész, és akkor 10 éves voltam, amikor 13-12 éves voltam, amikor egy-két fiúval a faluba kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk zenekart, és akkor elkezdtünk mi is gyakorolni ilyen táncdalokat, ilyeneket, ahogy hát utánoztuk apámékat. És hát 15-16 évesen döntöttem úgy, hogy igazából nekem a rock zene is tetszik, tehát a heavy metal. Akkor az olyan a 14-től 19-20 éves koromig volt ez a nagyon rock, nagyon kemény zene korszakom. Mellette pedig vasárnap mentem és énekeltem a templomi énekeket, szóval nagyon-nagyon széles skálán mozgott az én zenei ízlésem, és mindent, tényleg mindent tanultam, mindent énekeltem, mindent szerettem. Ugyanúgy a tévében voltak ezek a kívánság műsorok, ugye ott hallottam egy operettet, akkor mit tudom, vágyom egy nő után, jaj, de szép, és akkor már az is tetszett. Minden jó zenét úgymond szívtam magamba azokban az időkben, és ugyanúgy a, mit tudom én, a heavy metal zenekart is meghallgattam, sőt volt egy a pokolgépet is hallgattam, és akkor volt egy olyan daluk, hogy a Sánta Kántor menekült, ez volt a szöveg, és akkor ezt mindig énekeltük apámnak, és vicces, tehát vicces volt, nem vettük ezeket ugye komolyan. A bátyám, tudom én, ilyen funky zenét hallgatott, nekem az is tetszett, nem hallgattam állandóan, de az is tetszett, és nem kapcsoltattam ki vele. Otthon mindent hallgattunk, és minden zenét meghallgattunk. Most van zenekarom, és viccesen szoktam mindig fönkonferálni, hogy a homokórát, hogy én az gyerekkoromban mennyire utáltam. Azt is csak azért, mert hogy minden hétfőn az ment a kívánság műsorba, minden hétfőn kérték a homokórát, és már untam a homokórát, már nem akartam hallani. De most pedig úgy vagyok vele, hogy a zenekarom minden koncertjén eljátszuk a homokórát, mert annyira szép, és annyira szeretem azt énekelni.
0: Csalóközi fiatalként a kántorság és az ifi banda, a zenekarok után mi volt az az első alkalom, amikor az oktatás révén, vagy nem a családodtól, meg az ismerősöktől, vagy a barátoktól, az egyházközösségtől tanultál, sokat fejlesztett a hallásodon, ízléseden, mint mesélted, hanem amikor akár iskolai közegben is tanárok, vagy egyéb szakmai példaképek álltak eléd.
1: Hát már az általánosban, sajnos nem jártam zeneiskolába 18 éves koromig, mert ugye faluban nem volt, csak apámtól tanultam, a kottát is otthon tanulgattam, nem jártam zeneiskolába. 18 éves koromban, akkor ugye az ifjú szívekben is énekeltem, és akkor már jártam Pozsonyba a Népi Konzervatóriumba, ott tanultam zongorát és éneket, majd Győrben, az érettségi után jelentkeztem a győri Richter János Konzervatóriumba, és ott jártam 2 évet, és onnét vettek fel engem az egyetemre, a Színművészeti Egyetemre. Tehát eléggé eklektikus volt az én zenei tanulmányom.
0: Kedves György, azt mondtad, hogy nagyon sok helyen megfordultál, és nem csak a sok stílus, hanem a sok helyszín, a sok tanár és intézmény, rengeteg helyről, ahonnan csak tehetted, igyekeztél a zenét magadba szívni, és fejlődni, ebből táplálkozni. A tanulmányaid alatt még mindig részese voltál ezeknek a zenekaroknak, a faludbeli csoportnak, illetve az ifjú szívek, a fellépések mennyire tarkították a mindennapjaidat?
1: Az első zenekarom, ami nagy szarván működött, az én 21 éves volt, amikor végleg feloszlott. Ugyanis én 18-19 éves voltam, amikor megismerkedtem a musicalekkel, pontosabban a Jézus Krisztus szupersztárral, és én a Jézusnak a dalát a Getsemáni kertben, azt én nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon megtanultam. én ilyet szeretnék énekelni, nagyon-nagyon szeretném. És akkor a Jókai Színház Komáromba hirdetett egy meghallgatást stúdiós szerepkörbe, oda a színházba, amiben én elmentem, de nem vettek föl. Viszont a Mária Evangéliumát tűzték műsorra, amiben én szerettem volna nagyon eljátszani Jézust, és szóltam is nekik, hogy én szeretnék Jézust énekelni, de így leráztak telefonba. Aztán jött a Zselizi Rock Fesztivál, ahol én szóló kategóriában elvittem ezt a Jézus a Gecsemáni kertben című dalt, a Jézus Krisztus Szupersztárból. Úgy én azt megnyertem, és akkor ott Balla Igor, aki volt a moderátor, vagyis a bemondó, akkor ő beajánlott engem a színházba, a Jókai Komáromba, és akkor ott meghallgatott engem Boldog Olivér és Beke Sándor, akik rögtön felajánlották a Jézus szerepét a Mária Evangéliuma című rockoperában, és akkor ott ugye viccesen meg is jegyeztem, hogy egy hónappal ezelőtt kértem, hogy hallgassanak meg, és akkor így ezen nevettünk, hogy de a szerep az enyém lett, teljesen mindegy, hogy milyen úton, de hogy örülnek, hogy végül is megtaláltak így engem. És hát ugye ott ismerkedtem meg Vadkert Imrével, aki a Gábor főangyalt énekelte, és ott barátkoztunk össze.
0: Volt olyan szerep, vagy akár ez is, ami előtt imádkoztál azért, hogy a tiéd lehessen? Ez a meghallgatás, amit mondasz, ez lehet, hogy nem csak emberi körökben történt?
1: Azóta is van az életemben egy olyan belső sugallat, ami amúgy vezérel, hogy ezt próbáljam meg, mert ennek sikerülni kell, ez sikerülni fog, és nagyon végigéreztem mindig is a Jóistennek a gondviselését, és az ő terelgetését a mai napig szinte. Példákat tudok mondani szinte évente. Amikor történt valami az életemben, akkor meg tudom visszamenőleg, sőt, mert volt olyan, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy ezt a Jóisten irányított, és ő kézi vezérlésre vette át az én életemet egy pár pillanat erejéig. Ez is olyan volt, annyira hittem benne, annyira éreztem, hogy ez az én szerepem, hogy ezt nekem kell énekelni, hogy Zselizre is azért mentem, mert ugye a Jézus Krisztus Szupersztárból a dallal, hogy majd ott azt meg fogják hallani olyan emberek, akik majd be fognak ajánlani engem a Jókai Színházba, és így is történt. És hát ugye akkor én a faluba dolgoztam, munkanélküli voltam, és hát ott a faluba vezették be a gázt, és akkor ott kellett így lapátolni, és akkor egyszer csak jött délben a telefon, amikor hazamentem ebédelni, hogy menjek este meghallgatásra a Jókai Színházba. Elmentem, és hétfőtől a Jókai Színház tagja voltam, és megkaptam a Jézus szerepét a Mária evangéliumába. Tehát ez annyira a Jóisten terelt a felé, hogy nem is gondolkodtam, csak mentem és csináltam. És én szoktam mindig azt mondani, mindig szoktam példálozni, amikor a főiskolás voltam, hogy hát ezt a beívnék az utcáról egy embert, az is meg tudná, sőt, jobban megcsinálná. Hát én voltam akkor az az ember, aki az utcáról bement, mert tényleg letettem a úgymond lapátot délután 4 órakor, és hétfőtől pedig a Jókai Színházban főszerepet énekeltem. Annak úgy kellett történni, és a Jóisten akkor oda mindent odaadott, mindent alám rakott, hogy az sikerüljön.
0: A szavaid hatása alatt állunk, azt hiszem mindnyájan, akik most hallgatnak, részben amiatt az alázatosság miatt is, hogy nem tétlenkedve bármi nemű munkát megragadtál és igyekeztél hasznossá tenni magad, és hogy Isten nem hagyta elveszni azt az értéket, ami benned van, és valóban kiragadott, méltó helyre emelt, és egy különleges szerepben, egy igazi ajándékkal mutatta meg azt, hogy mi a te utad.
1: És hát micsoda kezdés, ugye, hogy valakik ugye évekig járnak stúdiósok, meg kisebb-kisebb szerepek, egyszerűen egyre nagyobb szerepek, én egy főszereppel berúgtam az ajtót, úgymond. Teszem hozzá, hogy utána átjelentkeztem Győrbe, a Győri Nemzeti Színházba, és ott azért előről kezdtem, tehát ott kis szerepekkel kezdtem, és úgy kaptam egyre nagyobb feladatokat, és onnét vettek fel az egyetemre, a Színművészeti Egyetemre. Budapestre vettek föl, a Operett Musical szakra.
0: Mit jelentett számodra az, hogy egy falusi fiúnak belecsöppenni a nagyvárosok szerepébe, és ezután is egy még nagyobb színház, még nagyobb közönség elé állni, hogy másabb jellegű közönség várt Budapesten, Magyarország fővárosában? Tehát, hogy akkor fiatalként mi vonzott inkább? Kötöttél a szülőfaludhoz, jártál haza, vagy az a hallgatóság, a felvidéki emberek, akik itt voltak, vagy szívesen mutatkoztál meg a fővárosban is?
1: Én nekem igazából teljesen mindegy, hogy hol voltam. Én mindenhol jól éreztem magam. Nekem a közönség az egyforma, én nem teszek különbséget közönség között. Nekem minden este, minden egyes koncertem, minden egyes előadásom nekem az egy olimpia. Nekem ott akkor meg kell nyernem az éppen ott lévő közönséget. Volt, amikor öten néztek, mert csak öten voltak kíváncsiak az előadásomra, öten jöttek el, annak az öt embernek is ugyanúgy játszottam, mint amikor, tudom én, volt egy 60. előadásom, a Szerelmem Sárdiból 350-en voltak. Én mindig ott éreztem a legjobban magam, ahol éppen fölléptem, és nem tettem soha különbséget. Otthon, odahaza teljesen azért más föllépni abból a szempontból, hogy például, mikor Nagyszorván énekeltem, az egyik sorom a Sárdi műsoromba az Adj Uram Istenből, hogy itthon vagyok újra, újra visszatért a dalos madár. Az egy picit úgymond elérzékenyített abba a pillanatba, hogy most itthon énekelek, de ez csak tényleg csak a szülőfalom az, amikor az ember azoknak énekel, akikkel együtt fölnőtt és ismertek. Emlékszem, amikor először jártam vissza, akkor volt az egyik bácsi, akivel együtt lapátoltam, és felszólt a színpadra, hogy Gyurika, együtt lapátoltunk, és igen, és ezek nagyon, nagyon komikus pillanatok voltak, de nagyon szeretetteljes volt az egész, és szerettem nagyon, és mai napig szeretek a három királyokat, Kovács Koppánnyal, Vadkert Imrével, Nagyszorván találtuk ki, Nagyszorván volt az első koncertünk, ott igazából ott kezdődött az egész. Tehát kötődök, nagyon is kötődök a szülőfalumhoz és Csallóközhöz.

0: Milyen jelentőséggel bírnak számodra a színésztársaid vagy a zenésztársaid? Az, hogy egy közösségben valósítod meg azt a művészi előadást, azt a pillanatot, hogy közösen éled meg a társaiddal, vagy épp egy magad adsz elő. Mi az, amiben igazán a mélységet, a tartalmat könnyebb számodra megragadni?
1: Ebben sem szoktam különbséget tenni. Voltak a három királyokkal is voltak olyan koncertjeink, amikor lejöttünk a színpadról, és azt éreztük, hogy szétrobban a mellkasunk, mert hogy olyan szeretetet kaptunk, és olyan katartikus pillanatok voltak a koncert közben is. Viszont ugyanúgy volt a monodrámámban is, mind a kettőben, akár a Lehárban, akár a Szerelmem Sárdiban, hogy nem akartam lemenni a színpadról, mert annyira éreztem a nézőknek a szeretetét, és hogy annyira rám hangolódtak, annyira be tudtam őket kapcsolni a történetbe, a dalokkal, a játékommal, hogy nem akartam én sem akartam lemenni a színpadról, mert annyira jól éreztem magam. És ezek megismételhetetlen pillanatok. Tehát amikor a következő koncert van, vagy ugyanaz a koncert, vagy ugyanaz az előadás van, akkor nincs olyan, hogy akkor abban a pillanatban érint meg az a pillanat, az a katartikus élmény, akkor jön, hanem mondjuk egy másik dalban, egy másik szövegben a darabon belül. Minden előadás más, minden előadás egy kihívás, minden előadás egy új kaland számomra. Akár a fiúkkal, Imrével és Koppánnyal megyek, akár a saját monodrámámmal, akár éppen az adott színházban, ahol játszom. Tehát ez mindegyik előadásban más-más helyen mindig van valami olyan plusz, amiért vissza akarok menni a színpadra, és csinálom ezt az egészet, és a mai világban ugye, hogy elvették tőlünk a színpadot, ez a vírus, igazából ezek, amik nagyon-nagyon hiányoznak, ezek a pillanatok, ezek a színpadon megélt pillanatok, ezek nagyon-nagyon hiányoznak, ami ugye a lelkünket emelte.
0: Azt hiszem a hallgatók és a nézők számára is ugyanez a személyes kötődés az, ami által hiányolunk benneteket.
1: Hát akkor ez közös, nagyon, nagyon közös.
0: György, mesélnél arról, hogy rendezőként mi volt az első alkalom, ami adódott, amikor kipróbálhattad ezt a fajta tevékenységet is?
1: 2014-ben a Komáromi Lovasszínház igazgatója felkért, hogy az egyik előadáshoz csináljak egy ilyen háttérzenét. Történetesen a János Vitéznek kellett a zenei alapjait elkészítenem, és akkor én ezt vállaltam, és amikor bemutattam neki, elvittem a határidőre, elkészítettem ugye a zenét, és megmutattam neki, és közben elmagyaráztam, hogy éppen mi történik a zenébe, hol vagyunk, stb. El is énekeltem, ugye én János Vitézt több mint 10 éven keresztül játszottam Magyarországon több színházban, 5-6 rendezésben, és hát ugye azt szoktam mondani, hogy a cselló szólamot is ismerem a János Vitézben, annyira sokat játszottam, és annyira szerettem játszani. Elmagyaráztam neki, megmutattam a zenéket, hogy mi hol van, és akkor azt mondta, hogy Gyuri, meg tudnád ezt nekem rendezni? És hát addig én nekem eszembe nem jutott rendezni.
0: Váratlan ötlet volt ez?
1: Az ő részéről, ahogy én előadtam a zenét, meg az egész darabot, akkor jött neki az ötlet, hogy ezt lehet, hogy én meg is tudnám rendezni. És akkor mondtam neki, hogy hát kérek szépen egy kis gondolkodási időt, elszámoltam magamba 5-ig, és akkor mondtam, hogy igen, vállalom. Ugye akkor már megvoltak a szereplők, és hogy az egyik szerepet, a strázsamestert, hogy vállalnám-e, hogy megrendezem is, és hogy játszom is benne. És akkor azért teljesen őrült ötletnek tűnt, de mondtam, hogy miért ne próbáljuk meg. Ugye a szerepet tudom, már csak gyorsan megtanulok lovagolni, és akkor meg is csinálom.
0: Igen, valóban ilyen gyorsan ment.
1: Gyorsan ment a dolog, de nem lettem hű de jó lovas. Megcsináltam, amit kellett, de nem mondtam magam lovasnak, azóta sem mondom magam lovasnak. Azt szoktam mondani, hogy igen, ültem már lovon.
0: Ez volt az első lovas élményed? Korábban lovagoltál már?
1: Nem, ez volt az első lovas élményem, igen. És aztán jött a próbaidőszak, és én megnéztem a teret, hogy mit lehet, mik az adottságok, megnéztem a díszletet, hogyan, és akkor én fejbe szinte kockáról kockára kidolgoztam az egész rendezést, és egy nagyon szép előadás kerekedett belőle, és akkor az igazgatónak annyira tetszett, és annyira meg volt velem elégedve, hogy utána fölkért, hogy akkor abban az évadban minden darabot én rendezzek. És utána jöttek sorba az utolsó betyár, a honfoglalás, akkor egy operett gálát rendeztem, Mikulás gálát, és akkor onnét jött ugye a következő lépcsőfok az életembe, a zeneszerzés, ami szintén a Komáromi Lovasszín az igazgatójának lett az ötlete, hogy a Kincsem nevű lóról, Csoda kancáról írjunk egy musicalt, és hogy írjak zenét, biztos tudok zenét írni. Addig írogattam zenéket, de így igazából darabot, zenés színdarabot nem írtam. Hát mondom, tegyünk egy próbát. És az első dal rögtön olyan jól sikerült, annyira tetszett neki, hogy mondta, hogy akkor csináljuk meg, írjuk meg a Kincsem című musicalt, amit 2015-ben mutattunk be, szintén én rendezésemben.
0: Van bármilyen személyes élmény, ami inspirált, akár a zene, akár az események, a téma megszületésekor?
1: Semmi nem. Ő adott egy feladatot, hogy a Kincsemből musicalt kell írni, küldött dalszövegeket, akkor én megkerestem Varga Emesét, aki a Jókai Színház dramaturgia, most jelenleg a művészeti vezetője. Megkértem őt, hogy hozzunk össze egy dramaturgiát, hozzunk össze egy darabot, és a adott dalszövegekre, meg a történetre elkészült a szövegkönyv, és akkor én elkezdtem írni hozzá a zenét, ami igazából hát olyan 3 hónap alatt írtam meg, és fantasztikus. A életem egyik legszebb időszaka volt a zeneszerzés terén, mert hogy nem tanultam zeneszerzést, nem tanultam színpadi zeneszerzést, és mégis olyan volt a folyamat, az egész zeneszerzői folyamatom, mint hogyha évek óta azt csinálnám. És olyan könnyű volt, olyan láttam, ugye elolvastam a szöveget, a szövegkönyvet, és egyszer csak láttam a jelenetet, és hallottam hozzá a zenét. Azóta is szoktam így beszélgetni, például Istenről barátaimmal, hogy gyerekek, ha valaki megkérdőjelezné, hogy létezik-e Isten, szóval, hogy akkor én hogyan csináltam meg? Hogyan írok azóta is zenét, hogy nem tanultam? Szimfonikus zenekarra hangszereltem a musicalt, és nem tanultam addig. Magam, amit otthon csinálgattam, zenéket, alapokat, azok nem sajátok voltak, hanem más zenéket reprodukáltam ilyen zenei alapnak, de saját zenét nem írtam, és egyszer csak a semmiből megírtam egy 2 órás darabot, ami nagyon nagy siker lett, és nagyon szerette a néző, addig míg játszottuk. Utána írtam egy másik musicalt, ami szintén ilyen nagyon rövid idő alatt volt, hogy egy komplet jelenet, ami 17 perces volt, azt reggel fölkeltem, odaültem a számítógéphez is, este 5 órakor még pizsamában, még mindig ott ültem, egy kávéval, de elkészült rengeteg zene, és volt olyan, hogy ott ültem a teraszomon, és jöttek a könnyeim, mert nem tudtam, hogy honnét jön ez az egész, ez a zene, ami kijött belőlem, és amikor vannak olyan részek, például a Vörös Rébékbe, ahogy ha meghallom, hogy borzongok tőle, mert nem hiszem el, hogy ezt én írtam. Szóval, hogy nem tudom fölfogni, hogy honnét jött ez a zene. Ilyenkor mindig ledöbbenek. Számom nem kérdés, hogy Isten hogy létezik, vagy nem létezik, hanem itt van állandóan, itt van, és tereli az életemet, és arra visz, amerre kell mennem.
0: Csodás dolog megtapasztalni a saját bőrünkön ezt az Isten jelenlétet, és fontos is az, hogy kérjük is a jelenlétét, tudjuk észrevenni, és adjuk át magunkat, hogy rajtunk keresztül alkothasson a világ számára. Mennyire jellemző az, György, hogy az egyes feladatokat, amik megtalálnak téged, akár új dolog, mint kihívásként mondtál többet is, de rutin dolgokat is, hogy felajánlasz-e az Úrnak?
1: Ezt így nem. Én sokkal, sokkal gyakorlatiasabb vagyok. Nem tudom, szabad-e ilyet mondani, de hogy én Istennel, én gyerekkorom óta úgy vagyok, és úgy is veszem, mint az apám, szóval, hogy...
0: Ég édesapánk, hogy ne? Úgy gondolom, igen, hogy igen, van jogunk, igen, olyan, és ez a szeretet, ami megengedi, hogy ezt mondhassuk.
1: Igen, de olyan is a kapcsolatom vele, szóval, hogy bármi rosszért, bármi kellemetlen dologért, én soha eszembe nem jutott, hogy ez most az Isten büntetése lenne, vagy hogy ezt a jó Isten most jól megbüntetett ezzel, hogy nekem eszembe nem jutott soha az életem során, pedig voltak, rengeteg kudarc volt az életemben, rengeteg kudarc a sikerek mellett, nagyon sok kellemetlen dolog volt a szakmámban is. De hogy egyszer, egy fél gondolatig sem jutott el az bennem, hogy az Istent hibáztatni, hogy ezt a jó Isten, miért ver engem az Isten, vagy valami. Szóval, hogy én napi rózsafűzérmondó vagyok.
0: Hogyan tudod beépíteni a mindennapjaidba? Mikor találsz rá alkalmat? Van ideje, amikor este?
1: Este lefekvés előtt rózsafűzért mondok. Hány éve már? 16 éve vagy 17 éve napi rózsafűzérmondó vagyok. Van, amikor belealszom, mert fáradt vagyok, valamikor eldőlök, és de mindig ott van, és akkor mit tudom én, hajnalban fölkelek, és az rám van tekeredve a rózsafűzér, szóval. De minden nap van, és ez egy állandó dolog az életemben, és abba is úgy vagyok a Jóistennel, hogy valamikor teljesen máshova mennek a gondolataim. Nem is csak mondom, csak mormolom, de mégis azt érzem, hogy nem kell mindig koncentráltan keresni az Isten jelenlétét, amikor úgy is ott van. Sokkal egyszerűbben élem meg az Istennel való kapcsolatomat, mint azt olvasni szoktam, vagy hallgatni tanúságtételeket, hogy nálam az olyan hétköznapi dolog, hogy a Jóisten velem van.
0: Mindannyiunkkal.
1: Igen, szóval, hogy miért ne lenne mindig velem, amikor rossz van, akkor is. Számomra nem kérdés, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és hogy velem van-e mindig. Mert mindig látom, érzem, tapasztalom naponta, tapasztalom, hogy mennyire ott van velem állandóan. Akár a zenében, akár a fellépésekkor, akár amikor gyermekeimmel vagyok. Ugye napi imádságban ott van a hála. Minden nap hálát adok, vagy hogyha volt ilyen, hogy nagyon késő éjszaka ért véget a fellépésem, és nagyon messze voltam a otthonomtól, tudom én két és fél óra autóút, akkor mikor megérkeztem, az volt az első, hogy jaj, hála Istennek, köszönöm is, hogy hazahoztál. Minden nap kérem az áldását a gyerekeimre, a családomra, a barátaimra, vagy azok éppen azért szoktam imádkozni, aki kéri, vagy látom, hogy szüksége van az imádságra, hogy imádkozzanak érte, akkor megemlítem az imáimba, Istenem, áld meg őt, áldásod kíséri egész napját, és áld meg minket is, és köszönöm, hogy velem voltál ma is.
0: A mindennapjaidban mennyire jellemző az, hogy a munkatársaid, akik segítik a szakmádat, a szakmáidat, vagy hivatásaidat, mert azt hiszem ez az akaraterő, ami hajt, és benned új energiákat, ötleteket szül, ez inkább hivatás. Tehát, hogy a munkatársaidra is valahogy úgy rád bízottakra gondolsz, hogy felelősséget érzel a zenésztársaid, a színházi emberek, bármely körötted élők iránt.
1: Meg szoktuk találni egymást azokkal az emberekkel, akik hívők. Volt, hogy jártam a sziklakápolnába csütörtökönként rózsafűzérre, a színház után fél tízkor kezdődött a rózsafűzér, és oda több színész kollégával is jártunk. Volt egy időszak, amikor minden csütörtökön ott rózsafűzért mondtunk.
0: Ez egy ilyen jó példa volt, amiben bele lehetett vonni egymást, vagy véletlen találkoztatok ott?
1: Ez picit hosszabb történet, de elmondom, elmesélhetem, hogy én, amikor megjöttem Medjugorjeból, akkor egy barátommal mentem föllépni, és akkor kérdezte, hogy merre voltam nyaralni, stb. És akkor mondtam, voltam Medjugorjeba, és kérdezte, hogy ez micsoda Medjugorje. És akkor ugye elmondtam, hogy Mária jelenések voltak, vannak a mai napig is. Beszélgettünk, és akkor mondta, hogy kérdezte, hogy szoktál imádkozni. Mondta, hát én persze, én minden nap a rózsafűzért. Melyik az a rózsafűzér? Az a sok bogyó, tudod, és akkor az nagyon hosszú lehet. Hát mondom, 25 perc, 30 perc körülbelül még elmondom, és te ezt minden nap elmondod? Hát mondom, jaj. És akkor kiderült, hogy ő is járt gyerekkorában templomba, meg első áldozó is volt, de teljesen elhagyta a templomot, a hitét, és akkor így este ilyen Budapestre érkeztünk, hát ilyen évfél után, a fellépés után, és akkor ne haragudj, megtanítanád nekem, hogy hogy kell imádkozni a rózsafüzért? Hát mondom, figyelj, hát gyere, üljünk be az autóba, és akkor ülj át az én autómba, én már ugye ott ültem a kormánynál, ő pedig az anyósülésen, és akkor mondom, tudod mit, akkor itt van ez a 5-10, üdvözlj egyet, tudod? Hát, emlékszem rá, mi atyánkot? Azt tudom. Jó, hát akkor jó, akkor én elkezdem mondani, elmondom a félig, elmondom a titkot, te meg majd folytatod. És akkor elkezdtem mondani a rózsafüzért, és nem, elmondtam a titkot, és akkor ő nem válaszolt, csak csöndbe ült. Vártam pár másodpercet, és akkor mondtam tovább én. Akkor jött a következő üdvözlégy, következő, és ő mindig hallgatott, nem szólt. Pedig kértem, hogy mondja, de nem mondta. Jó, hát akkor én folytattam tovább. A második tizednél olyan keserves sírásba, zokogásba kezdett, hogy verte a fejét oda a kalaptartóba, és nagyon-nagyon üvöltött az autóba. Úgyhogy én nekem se elkezdtek jönni a könnyeim, és néztem a fabogyóimat, úgymond, hogy mi történik itt ezekkel a fabogyókkal, mi ez, ami történik ebbe az autóban. Nagyon, nagyon érdekes, mert ugye előtte olvastam Medjugorjéről, és azt írták az egyik, nem tudom melyik nővérnek a könyvét olvastam, hogy aki Medjugorjében jár, azután annak a családjába megtérés, csodás megtérés lesz, vagy a baráti körébe, vagy a családjába. Nem is foglalkoztam bele, nem szoktam ezekkel foglalkozni, és nem is kerestem az alkalmat, hogy na, kit valakit meg kell térítenem, vagy nem. Szóval nem, ezzel nem foglalkoztam. Biztos van ilyen, örülök neki, csodálatos lehet. És akkor ez a barátom, azóta szinte napi szinten vagyunk, addig nem nagyon beszéltünk, de azóta szinte napi szinten vagyunk kommunikációban. És akkor mondja nekem, az ötödik tizednél bekapcsolódott, és hát ilyen hüppögve próbálta mondani a rózsafüzért, és mikor vége lett, akkor így ültünk, percekig csöndbe ültünk, és azt mondta nekem, hogy kicserélték a szívemet. És ez olyan döbbenet volt számomra, hogy ezt olvastam a könyvben, hogy ez az élményük, akik megtérnek, hogy mintha kicserélnék a szívüket, hogy van kérdés, hogy létezik-e jó Isten, vagy hogy a szűzanyának az oltalma, a segítsége, van még kérdés? És ott jöttek a könnyeim nekem is, és így mondja nekem, hogy Gyuri, most mit csináljak? Hát mondom, nem tudom, fogalmam nincs, mondom, menj el gyónni, vagy menj el gyónni. És akkor másnap fölhívott délbe, hogy már a második szentmiséjéről jön ki, és hogy elment gyónni, és hogy ugyanúgy zokogott végig a gyóntatószékbe, hogy ez el fog múlni, és hogy ezt tápláljuk, ezt valahogyan járjunk össze imádkozni. És akkor nekem a Benkóczi Zoli nagyon jó barátom, kollégám volt az Operett Színházban, és neki mondtam, hogy nincs valami rózsafüzérkör, ahova tudnánk járni. És akkor mondta, hogy gyertek, minden csütörtökön van a sziklakápolnába. Csütörtökönként ott mindig ott imádkoztunk. És ez a barátom, ez azóta is ős napi rózsafüzér mondó lett.
0: György, még egy dolgot muszáj, hogy kimondjak és hozzátegyek, mert hogy a művészvilágról sokszor az a kép él az emberekben, hogy van egy bizonyos életmódjuk, amiben ez a fajta vallásosság, a hitüknek a megélése nem kap helyet, vagy átalakul, vagy megfakul. És ez egy különleges dolog, hogy számodra pedig pont az ad inspirációt, új lendületet, és megerősít, hogy bárhol hely tudsz állni az ének, a színjátszás, a rendezés terén. Köszönjük szépen, hogy Derzsi György vendégünk volt a mai felvidéki beszélgetésekben.
1: Hát én köszönöm, hogy megszólítottatok meg, hogy felkértetek erre a beszélgetésre. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és minden jót kívánok a már a rádió hallgatóinak. Mária Rádió.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba, ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Hát igen, Mártonáron éjünk van. És egy nagyon bátor dologba kezdtünk bele. Ugye Mártonáront mi felnőttek valamilyen szinten ismerjük, de azt gondolom, hogy ez az év arra lenne jó, hogy hát mindegy Mártonáron tanfolyamot végezzünk. Ezért úgy gondoltuk, hogy biztatnánk a székelyföldi fiatalokat, hogy lépjünk Mártonáron nyomába. Tudjuk, hogy 1907-ben kezdte el Mártonáron középiskolát itt Csíksomjon a Ferences gimnáziumban. És ő Damokoson született, és elkezdett járni iskolába. Beiratták a szülei. Egy nagyon kedves történet, halálos ágyán mesélt el egy kedves nővérnek, diszkréten, de hát az újságukba is belekerült, hogy a bizony első napokban úgy gondolta, hogy ez az iskola nem neki valós. Szépen gyalog, az hazament. És hát ugye az édesapja fogadta, kedvesen elbeszélgetett vele, adott két piros almát, és mondta, fiam, mi székelyek, amit elkezdtünk, az be is fejezzük. Na, menj vissza. És még aznap visszaküdte gyalog Mártonáron, Csíksomjóra. Hát 30 kilométer. Na és hát ugye 1907-ben még nem volt átadva a székely körvasút, mert hát akkor még nem volt megépülve, de már volt bicikli. 1880-ban jelent meg Székelyföld az első bicikli, akkor mindenki csodálkozott, de azt mondják, hogy hát 10-20 év alatt nagyon-nagyon elterjedt. Na és nem tudjuk, hogy Mártonáron biciklivel járt-e iskolába, de úgy gondoltuk, hogy szeptember 1-én, az egy keddi nap, biciklivel eljönnénk Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. Szervezettem. És minden faluban megállunk, és minden faluban hívjuk a diákokat, szülőket, tanárokat, hogy jöjjenek velünk. Mária lábánál tartunk egy szentmisét. Úgy van, hogy reggel 9-kor találkoznánk Csíkszentdomokoson, és jöhetnek Gyergyóból is, vagy báronnan. Fiatalok, ha valakinek nincs biciklije, és jelzi előre, akkor megpróbáljuk ezt is megoldani. Tehát, hogy 9 órakor találkozunk, van egy Mártonáron múzeum, és akkor oda beengednek, és megnézzük, elmagyaráznak, hogy miket látunk ottan. És az előadás után 10 órakor kerékre ülünk, és iszkiri, nyomás, Csíksomjóra. Hát útközben az itt-ott megállunk, mit tudom, Dánfalván, vagy Karszfalván, vagy az ottani gyerekeket, fiatalokat is felvegyük. 14 év fölötti gyerekeket, fiatalokat tudunk, hát közúton biciklizhetnek. Na mostan nagyon fontos, hogy jókedvedet ne hagyd otthon. Adja az Isten, hogy tényleg együtt, közösen egy kicsit hangolódjunk rá a tanévre, és Mária lábánál kérjük az üzenet közbejárását, hogy a 2026-27-es tanév jó sikerüljön, hogy áldás legyen annak minden napján. És persze imádkozni fogunk a szüleinkért, a tanárokért, a pedagógusokért, és mindazokért, akik ezt a tanévet ugye meghatározzák. Adná az Isten, hogy 2 órától gondoltuk, hogy Somjón elkezdődne a szentmise, arra reméljük 4 óra alatt beérünk, és hát akkor utána lenne egy bográcsozás, és aztán mindenki indulhat haza. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel hívom és várom, és van Ozsvád Judit, az egy olyan hölgy, aki Mártonáronból doktorált. Képzeljétek el, erre is van lehetőség, és ez nem is Mártonáronnak az erdélyi iskola fiatalkori írásai vannak ebbe benne, még amielőtt püspök lett volna, ő ifjúsági lelkész volt, nagyon megrázó, szép leveleket írt a fiataloknak, és azok abból doktorált ő, és akkor most meghívtuk, hogy tartana útközben is, meg elindulunk is, meg megérkezünk is egy-egy rövid kis előadást Márton Áronról. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, ugye Jézus Krisztus beszél arról, hogy az okos sziklára építi a házát. De ez a részletekre nem figyelünk oda. Ugye úgy mondja Jézus, hogy a bölcs ember valóra váltja az én tanításomat, az én parancsaimat, és így sziklára építi a házát. Tehát nem elég csak az, hogy Jézusom, itt vagyok, és én sziklára építem a házamat, hanem az van, hogy Jézus, te megadtad a szeretet parancsát, és én tettekre váltom, gyakorlatba ültetem. És ezáltal építkezek én a mi Urunk Jézus Krisztusra, mint sziklára. És akkor aztán jöhet az árs, jöhet a bármi, mert nem fog összedőlni a házam. Tehát ugye Jézus Krisztus a mennyek országában nem plátói szeretettel szeretett bennünket, hanem eljött közénk. Megtestesült. 3 kg 20 deka. Tehát velünk volt. Most ugyanígy nekünk is nagyon fontos, hogy a szeretet parancsát váltsuk tettekre. És persze nem csak egy ilyen biciklizéssel, hanem a mindennapokban, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, és osztálytársainkkal, és barátainkkal. Tehát gondolkozzunk nap, mint nap, hogy hogy tudok valami jót tenni. Én a gyerekeimnek úgy mondom, hogy de a vadászkutya, hogy szimatol, és ha valahol megérzi a vad szagát, akkor árkon, bokron keresztül megy, hogy az az övé legyen. Tehát valahogy így kellene mi is legyünk, hogy nézzük, hogy hol tudunk valami jót tenni, hol tudunk áldássá válni, ajándékká válni, és akkor álljunk neki. Egy ilyen másik dolog, amit ugye a Márton Áron évvel kapcsolatosan elmondanák, hogy Csíksomjón megkeresett a Márton Áron iskola igazgatónője, és hogy kollégium, hogy nem elős van kollégium. Tehát nekünk ugye a gyerek otthonunk megürült, az épület szépen fel van újítva, rendbe raktuk, és mint zarándok szállás is látogatható. De tanév közben nagy szeretettel hívunk és várunk olyan diákokat, akik itt Szeredában tanulnak, és akik szállást ki. És hát úgy van, hogy körülbelül 40 lej egy napra a szállás. Tehát, hogy kollégium, ebben nincs benne persze az ebéd, a vacsora, meg az ilyenek. Ezt úgy lesz, hogy kataringgel, tehát megrendeljük, és akkor ott lesz különféle kínálat, és akkor mind a vendéglőbe lehet rendelni. De ezt sem hiszem, hogy 40 lejnél több lenne. Tehát ez mostan persze lehet finomakat rendelni, vagy kevésbé egyszerűbb ételt rendelni, de úgy körülbelül azt gondolom, hogy tehát mi, amit kérünk, az 40 lej, és ebben benne van az, hogy szoba, meleg víz, hideg víz, fürdőszoba, ágy, 4 ágyas szobák vannak, és a wifi, és ami ilyenkor így kell, hogy jó meleg legyen, és hát egy pedagógust is fogunk fizetni, aki igen, a diákokra szeretettel figyel, nevelje őket, tanítsa, tehát, hogy, és nem is akárki lesz két nevelőnk van eddig, ugye mind a kettő nagyon-nagyon ügyes, talpra esett hölgy, és akkor hát a szülőket, meg a rokonokat, akiket érdekel ez a lehetőség, akkor jöjjenek és látogassanak meg. Itt a Szent István háznál Szabó Katalint kell keresni, és hát majd megadom a telefonszámot, és hát, hogy bemondják a műsor végén. Igen. A Jézus Krisztus tanítását váltsuk tettekre. Tehát gyerekünknek adjunk meg lehetőséget, hogy jó körülmények között szépen kibontakozzon.

nálunk. De úgy van, hogy ezek a nagy gyermekvédelmi központok megürültek, és ezért kínáljuk fel, hogy bárki kollégiumba jöhet. És van egy másik ajánlatom is, ha már itt tartunk, ugye én látom, hogy gyerekek vannak, akik nem erős szeretik a elméleti oktatást. Volt egy fiunk, és bizony, hát tantárból állt bukkásra. Elmentünk sétálni, és mondom, te Karcsit, úgy hívták, mondom, te hetedik osztály, neked ennyire bejött? És azt mondja, nem, hát még kérdem. Hát mondom, látom, újra akarod járni. Azt mondja, biztos, hogy nem. Hát mondom, te, hát, hogy a 8 tantárból megbuksz, akkor hát akkor ezt csak újra kell járni, mert tanárok az nem viccelnek. Hát az, aki javítom, még van egy hónap. Hát nagyszerűen mondom, hát miből van hónap, milyen órátok van? Kémia. Hányas kell, hogy átmenj? Azt mondja, 6-os elég lesz. Aztán kiszámoltuk, és hát mondom, te 9-es kell. Mondom, számtabból is buktás? Azt mondja, igen. Na jó van, na, nem baj. Hát mondom, te kémiából egy dolgot, amit akarsz, azt szépen tanuld meg, jó? Hónap feleltetnek. Hát, ha összejön az a 9-es. Na hát, én még a hülye fejemmel szóltam is a tanárnőnek, hogy feleltesse, és adjon jó magas labdát, egy leckét biztos jól megtanul, át tudna menni. Na hát, a tanárnő adott egy fehér lapot, és másnap Karcsi el is hozta ezt a fehér lapot, én forgattam, de egy betű nem volt ráírva. Te mondom, Karcsi, ez a dolgozatot? És azt mondja, igen. Hát mondom, legalább a nevedet. Hát miért nem írtad fel? Nézett a nagy kék szemeivel, és azt mondja, papbácsi, ha hiszi, ha nem, nem voltam formában. Hát én azt hittem, aggódtam meg őt. Na hát végül tőlem megbuktatták a gyereket, aztán nyáron elvittem egy egyik farmra, lovak vannak, meg minden, hát úgy belejött a, hát a, hogy mondjam, az állatgondozásba, persze, ő ment, és szorgalmas fiú volt, egy embernek lefestette az egész kaput, kerítést, mindent, kapott valami pénzt, aztán gyerekpénzzel kiegészítve vett egy lovat magának. Hát őszel szinte megütött a gutta, hogy most mit csinál egy hetedikes gyereke lóval. De gondozta minden, és tavaszra még annyi pénzt összeszedett, hogy vett egy húszár, mentét, csizmát, hát mindent, kardot az oldalára, és akkor hát ugye ott van a legelül a naptáromba, Karcsi ül a lóháton, március 15-e kezében egy nagy székely zászló, és vezeti a felvoruló gyergyói fiatalokat. Jó volt látni. Igen, formába jött. Na most én azt gondolom, hogy van, akinek nem megy az elméleti oktatás, és hiába erőlteti a szülő, és minden nem megy. Nos, ezeknek a gyerekeknek nekünk van Csíkszentsimonba egy kollégiumunk. Szentmártonba járnak be a gyerekek, mezőgazdasági iskola, állattartást, meg mindent, ami a mezőgazdasággal van, tanulnak inkább elméletben. Most nálunk van 10 ló, és gyakorlatba is ültethetik. Tehát nem csak az van, hogy ganyét hánynak, meg mit tudom én, hanem szépen felnyergelik a lóakat, és ugye úgy van, van egy mester oktatónk nekünk, és járnak oda hozzánk a gyerekek a városból is, meg minden, és hát még kicsi zseppészt is lehet így ezáltal kapni. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel bíztatom azokat a szülőket, akiknek 8-ot végzett gyerekük van, hogy még megtehetik. A Szentmártoni iskolába beíratják, és a Szentsimoni kollégiumban szintén, én azt gondolom, hogy egy olyan útra terelik a fiúkat, lányukat, ami kibontakoztatja. Tehát ugye az oktatás az olyan, hogy nem tudom mennyire látták, volt egy ilyen karikatúra, hogy az állatok ott ülnek egy nagy iskolába, és akkor jön a tanítónén is, elmondja, hogy kedves gyerekek, ma fára mászást tanuljuk. És persze, hát ott a kabba helyben majom elkezd ugrálni örömébe, meg mit tudom, a kígyó is, de a víziló, meg a zsiráf, szomorúan nézve, ezt most tényleg komolyan gondolta a tanárnő, hogy én fára másszak? Igen, nem vagyunk egyformák. Tehát biztos van, akinek az matematika elvont szépsége, hát nem nyűgözi le, de szeret gazdálkodni, szereti a természetet, szereti az állatokat. Hát adjunk lehetőséget nekik, hogy erre, ebbe az irányba menjenek. Találják meg a helyüket, életük értelmét ezen a földön.
Hátsuk tettekre Krisztus parancsát, a szeretet parancsát. Ne csak üljünk, sopánkodjunk.

Jaj, milyen rossz ez a világ, hogy mennyi baj van, hogy milyen rosszak ezek a mai gyerekek. Üljünk le, nézzük meg, hogy mit lehet ezzel a gyerekkel kezdeni, hogy tényleg, hát kibontakozzon, növekedjen, hogy áldás legyen az anyjának, az apjának, a nagyszüleinek, mindannyiunknak. Én nem hiszem, hogy lehetetlen házi feladatot adna az Isten. Én olyan Istenben nem hiszek, aki úgy megnyomorítja az embert, hogy arra nincs megoldás. Tehát keressük a megoldást, gondolkozzunk. Ha házat akarunk építeni, akkor is szakemberekkel leülünk, beszélgetünk, vagy itt az autót meg akarom javítani, hát kipukkant a kereke, vagy valami más baja van, akkor nem leülök, hogy na hát ilyen szar a világ, és hogy ennyi baj van, meg minden, hanem mesterembert keresek, és megoldjuk. Megoldják. Na hát én Mária rádió kedves hallgatóinak, tehát ezt mondanám, hogy bátorság, kezdeményezés, szeretet, és én azt hiszem, hogy szebb lesz a világ. Isten jó világot teremtett. Én nagyon fontosnak látom, hogy ez a bizalom, ez a szeretet meglegyen bennünk. Áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánffy Szilárd atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett testvéreim, a mai szentmisét Kovács István és Ilona lelküdvösségért ajánlom föl. Keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik ma a világegyházunk, a bátorság embere, a kitartás rendíthetetlen példaképe, akinek az életútja igazolja, hogy ha az Úrban bízom és hirdetem az Úrnak a végzéseit, az Úr mellett kitartok, mi királyokkal szembe is, nem vallok szégyent. Nézzünk a szívünkbe, mitől félünk? Mi az, ami aggodalommal tölt el ma? Mi az, ami elveszi az erőnket? És mi az, ami visszaadja? Mi az, ami boldogsággal tölt el? Ami rendíthetetlen hittel ajándékoz meg? Nézzünk a lelkünkbe, és kérjük a Jóistennek a bocsánatát kétkedéseinkre, vétkeinkre. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással, én vétkem, kérem ezért a boldogság, minden korszűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Adod példája szerint mi is álhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik,

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jozíja király napjaiban így szólt hozzám az Úr. Öveszd fel derekad, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. Íme, én a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipasz király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött: bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától: mit kérjek? Anyja ezt felelte: keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért, azzal a parancsol, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványi meghalották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, szeretett rádióhallgatók! Nagyon sok kulcsmondatot ki lehetne innét emelni, de én egyre szeretnék inkább a mai reggelen fókuszálni, és ebből kiindulni. Kérd tőlem, amit akarsz. Bármit kérsz, megadom neked. Szól Heródesnek a szava a leányhoz. Megdöbbentőek ezek a mondatok, tudva, hogy milyen szélsőséges helyzet van kialakulva. Azt jelenti, hogy a lelkiismeret furdalás, a lelki nyugtalanság nagyobb a pénznél. Még az országom felét is odaadom, a hatalmamnak bizonyos részétől is meg tudok válni, amit ugye nem szoktunk csak úgy megtenni. Családon belüli hatalom, munkahelyi hatalom, politikai hatalom, amit megtehetek a másikkal szemben, még erről is le tudok mondani, csak hogy a lelkiismeretem ne vádoljon. Vagy legalábbis elhallgattassam azt a szemét, aki rápirít az igazságra. Elhallgattassam, eltüntessem. Ugye nagyon-nagyon érdekes pszichológia jelenik itt meg Heródes és keresztelő János kapcsán. Most, hogyha furcsán akarunk fogalmazni, mondhatnánk azt, hogy az embernek a jobb oldalán ül egy angyalka, másik oldalán meg kis ördögöcske, és akkor egyik és másik oldalról is piszkálgatja az embert. És mondja: nem, ezt nem szabad, ezt nem teheted. De, hogy ne? Neked ez jár. Ugye mennyire kialakult a világban az, hogy nekem ez jár. És egy reklámokban, médiában, újságban valahogy az az érzés alakult ki a társadalomban, hogy ön ezt megérdemli, ön erre rászolgált, megdolgozott érte, megszenvedett érte, és a mártír szerepében tünteti fel az embert, sokszor a világ, te szenvedő vagy, szejnye, bejnye, szegény, jaj, hát most illene kicsit már jól érezned magad, nem kell mindig azokkal a fránya törvényekkel törődnöd, ennyi kicsi belefér, hát nézd a másik is, meg a harmadik is, hát ők is megtették, most nem csak, hogy te nem maradnál ki, de hát azért tartsál már szintet, nem lehetsz különcködő, nem lehetsz olyan, aki szembe megyen az árral, és tudja Heródes, hogy igaza van Jánosnak. Meghallgatja, és zavarba jön. És itt van a lelkiismeretnek a furdalása. Évtizedek után, hányszor, de hányszor fiatal éveiben elkövetett botlás, vagy ilyesmi után, csúnyán mondva, előjönnek azok a mély dolgok, amit át talán nem kellett volna úgy mondani, vagy úgy tenni annak idején. Na de hát a körülmények, na de hát akár az állam, a vállalat, a szituáció, az alkalom szülte a tolvajt, hát ott volt előttem, hát most miért ne használtam volna ki? Ott van bennünk ez az örökös harc. Keresztelő János egy nagyon prototípus, szép képe annak, hogy aki az Úr mellett áll ki, azt az Úr is felkarolja, megtámogatja, megerősíti. Mit mond az ide kapcsolódó olvasmány? Nagyon szépen azt mondja, ne ijedj meg tőlük. Ne ijedj meg, mert ha te megijedsz tőlük, és elkezdesz tőlük félni, és nem Isten félelemben élsz, akkor aztán én ijesztelek meg téged. Én alázlak meg téged az ő szemük előtt. Kitől tartok én az életemben? Kik azok az erők, akik annyira félelemmel töltenek el, világpolitika, nagyhatalom, családi erők, munkahelyi viszontagságok, amik annyira aztán olyan erősek, tartok a feleségemtől, tartok a férjemtől, tartok ettől, mit fognak mondani a szomszédtól, tartok a fiam, mit fog gondolni rólam, pedig az igazságot kellene kimondjam, felvállaljam, mint keresztelő János. És az ő vértanúsága mutatja ezt a bátorság próbát. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek, érdemes ezen a mai napon agyalni, foglalkozni vele, hogy mit mond a Szentírás? Inkább kell félni az Istentől, mint az emberektől. Hát mit tehetnek velem? Mit vehetnek el? Lehet sok mindent. Egzisztenciámat is, munkahely, meg minden megalázhatnak. A becsületem, az igaz hitem, a bátorságom, a jó ügy, az igaz ügy melletti kiállásom, az Isten melletti döntés, az mindig többet ér. Nem éri meg a világ után szaladni, a világ után futni, olyan szekér után, amely nem vesz fel. Az Isten pedig hónyunk alá nyúl, felkarol és megtart. Ne ijedj meg tőlük. Ne ijedj. Az Úr veled van, és ha te ezt rendíthetetlenül hiszed, az biztos, hogy az életed más irányt fog venni. Lehet, hogy megalázottabb leszel a világ szerint. De hát kinek akarok én valójában megtetszeni? Kinek a kedvében akarok járni? Jó kérdések ezek. Adjunk rá őszinte választ. Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János vértanúságát ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk, és példáját kövessük.
2: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományainkra tekintve add meg, kérünk Istenünk, hogy tétovázás nélkül járjunk azon az úton, amelyet keresztelő szent

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, és az üdvösség kelyhét és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel is az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt István és Ilona testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, keresztelő Szent Jánossal, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzunk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden, ami tegyenünkre, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinkre, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki ez is uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a
1: engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.
1: Éke veled.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval, és is megjöjjön az én.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Erősítsen és áldjon titeket a mindenható és sírgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjünk és éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalanul is felhős szeretetre, adod nekünk mágyányos üstököt, tégülséges szolgál, és nyájt a gondos pásztora volt, aki az éreztetségünk rágyába, minden is ezt

0: Szentmisét közvetítettünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból. A Szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmár Németi Szentlélek plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmár Németi Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmár Németi a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elat, íge. Szatmár Németit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagy mértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabad királyi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmár Németit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket, Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A Szatmár Németi székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és a plébánia 1992-95 között épült fel Merk Mihály, kanonok plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re körülbelül 80%-ban készült el a templom. Ez alatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is, a templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reiser Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút képei. A templom nagyméretű főoltárképen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgálja Mártonáron Erdély nagypüspöke és Tomori Pál hadvezér kalocsai érsek, vagyis a négy főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában három harang lakózik. Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping,

az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említése méltó, hogy az innen a kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet. A műsor a Szatmár Németi Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akar szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Ülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztess jóságod és szépséget fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhetben testet öltött, frisszellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálót az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze, minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeit alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietes szeplőtelen szíved, végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam. Isten bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval. Isten bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a száraz föld is az ő keze alkotása. Isten bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája. Isten bárány, nyát, aki szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat. Isten bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el. Isten bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk. Áldott Szent János, érdemekkel ékes, hősi erényed makulátlan és nagy, vértanúk díszsel remeték virága, látnoki nagyság. Más lehet 30 koszorúval ékes, sőt, ha erénye kétszerese annak, százszorhoz hármas koronát tenéked, drága gyümölcsöt. Érdemeidben bizakodva kérünk, hogy szívünk lelkünk igazítsd magadhoz, rút kevésségünk hegyeit lehordva tölts ki lapáját, hogy a megváltó közeledve hozzánk már kisimított utakat találjon, lelkünkben akkor akadályt ne érjen isteni lépte. Ó te, egy három, kit egek dicsérnek, megváltott néped leborul előtted, s kér, tekints mindig megbocsátó szívvel gyermekeidre. Amen. Az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és prófétául rendelt a nemzetek javára. Isten, te vagy az én Istenem, vírasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta, kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged, mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem. Ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvő helyemen is rád gondolok. Hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és prófétául rendelt a nemzetek javára. Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte őt. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájon. Áldjátok az Urat, ti egek. Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dél és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld. Dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hananya, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte őt. Heródes szívesen hallgatta János, de ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött. Új dalt énekeljetek az Úrnak. Dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal és citerával zsoltárt zengjenek neki, mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újongjanak nyugvó helyükön, szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék, királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek, dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Heródes szívesen hallgatta Jánost, de ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött. Az Úr hívott engem, mielőtt még születtem. Anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett. Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Égő és világító lámpa volt, és ő tanúságot tett az igazságról. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva, ez az örömöm most teljes lett. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket, atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért, hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk, szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A vőlegény barátja csak ott állt mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva, ez az örömöm most teljes lett. Krisztust, aki előhírnőként küldte maga előtt Jánost, hogy előkészítse az Úr útját, kérjük bizalommal. Jöjj el hozzánk, felkelő napunk a magasságból. Te, aki Jánost újongással töltötted el Erzsébet méhében, add, hogy világra jöttödnek mindig örvendezzünk. Jöjj el hozzánk, felkelő napunk a magasságból. Te a keresztelő szavával és életével megmutattad nekünk a bűnbánat útját, hajlíts szívünket országod törvényeihez. Jöjj el hozzánk, felkelő napunk a magasságból. Te azt akartad, hogy emberajkak hirdessenek, küldd el az egész világra evangéliumot hírnökeit. Jöjj el hozzánk, felkelő napunk a magasságból. Te úgy akartad, hogy János kereszteljen meg a Jordánban, és ezáltal mindent megtegyél, ami elő van írva, segíts, hogy mi is megadjuk mindenkinek azt, ami kijár neki. Jöjj el hozzánk, felkelő napunk a magasságból. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Istenünk, te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Amen.

Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsérjük a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szombat reggelen is. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Gyönyörűen süt kint a nap, jó friss a levegő most így, hát lassan szeptemberbe érve, van még néhány nap, de azért már itt vannak a hűvös reggelek, remélhetőleg. És hát ma reggel így arra gondoltam, mikor jöttem befele, hogy egy kicsit ma arról elmélkednék, vagy gondolkodnék együtt a kedves hallgatókkal, hogy mi történik olyankor az életünkben, amikor a lényeges helyett a lényegtelent siratjuk. Ebben lesz segítségünkre egy rövid történet, amivel indítanék Bruno Ferrero tollából, és az a címe, hogy Elegendő. Nagyon aktuális egyébként. A környéken nagy volt a szárazság, az üde, zöld mezők sárgák lettek, majd kiszáradtak. A bokrok és cserjék is elpusztultak. Hetek óta nem volt eső. A hajnalt üdítő harmat is csak emlék volt. Az állatvilág is megsínlette, vagy elpusztultak, vagy elmenekültek. A sivatag melege ott végzett velük. A szárazság egyre nagyobb mértéket öltött. A nagy törzsű fák levelei is sárgultak, pedig gyökereik nagyon mélyen lehatoltak a földbe. A források helyett csak kavicsok, medrek és kicserepesedett talaj maradt hátra. Egyedül egy szál virág maradt életben. Létezését két csepp víznek köszönhette, mert minden nap a magasból nedvesen tartotta alatta a földet. A magasban lévő hajszálnyi forrás kétségbe volt esve. Mindenki száradt, tehetetlen vagyok. Mit érek én azzal a két csepp vízzel? Közelében állt egy terebélyes fa. Hallotta a jajveszékelést. Ő is már csak nem kiszáradt. Összeszedte minden erejét, és így szólt. Senki nem várja el tőled, hogy életre keltsd az egész oázist. Neked semmi más feladatod nincsen, csupán azt az egy virágot kell életben tartanod. Mi ennek a történetnek a tanulsága, kedves hallgatók? Voltak éppen az, hogy egy szál virágért mindannyian felelősek vagyunk. Mégis megfeledkezünk róla, jelentéktelen dolgok miatt siránkozunk. Különös teremtmények vagyunk mi emberek. Nap mint nap képesek vagyunk hosszú órákon át panaszkodni olyan dolgok miatt, amelyek néhány hét, hónap vagy esztendő múltán már emlékként sem lesznek fontosak. Bosszant egy elrontott reggel, egy késés, egy kellemetlen mondat, egy félreértés, egy sikertelen nap, egy elvesztegetett óra. Fájlaljuk, hogy nem úgy alakult valami, ahogyan elképzeltünk. Haragszunk az időjárásra, forgalomra, mások figyelmetlenségére, saját hibáinkra. Amikor egy jelentéktelen kellemetlenség képes elhomályosítani előttünk mindazt a jót, amely közben jelen van az életünkben. Sokszor úgy élünk, kedves hallgatók, mintha a mindennapok apró zavarai lennének életünk legnagyobb tragédiái. Aztán eljön egy nap, amikor valami valóban nehéz történik. Egy betegség kopogtat az ajtón. Elveszítünk valakit, akiről azt hittük, még hosszú évekig mellettünk lesz. Megroppan egy kapcsolat, amelybe egész szívünket beletettük. Egyetlen mondat megváltoztatja a jövőről alkotott képünket. Hirtelen olyan kérdéssel találjuk szemben magunkat, amelyre nincs könnyű válasz, és olyan fájdalommal, amelyet nem lehet egy újabb nappal, egy kis pihenéssel, vagy néhány vigasztaló szóval félretenni. És mi történik ilyenkor? Ami tegnap még elviselhetetlennek tűnt, egyszerre elveszíti a jelentőségét. A bosszúságaink összezsugorodnak. A sérelmeink halkabbá válnak. Azok a dolgok, amelyek miatt órákon át keseregtünk, hirtelen szinte szégyenletesen kicsinek tűnnek. Visszagondolunk egy régi napra, amikor valami apróság miatt mérgesek voltunk, és legszívesebben visszamennénk oda. Nem azért, hogy megváltoztassuk a történteket, hanem hogy elmondjuk akkori önmagunknak, ne pazarold erre a szívedet, nem ez számít. Csak hogy ezt rendszerint később értjük meg. Az ember egyik legnagyobb tragédiája, hogy gyakran akkor ismeri fel valaminek az értékét, amikor már veszélyben van az elvesztése.
Amíg egészségesek vagyunk, természetesnek vesszük a testünket. Amíg mellettünk vannak a szeretteink, könnyen megfeledkezünk arról, milyen ajándék pusztán az, hogy hallhatjuk a hangjukat. Amíg reggel felkelhetünk, elvégezhetjük a munkánkat, hazatérhetünk, megihatunk egy kávét, megölelhetünk valakit, addig mindez annyira hétköznapinak tűnik, hogy észre sem vesszük benne a csodát. Mintha az élet legnagyobb ajándékai éppen azért válnának láthatatlanná, mert minden nap megkapjuk őket. Pedig semmi sem magától értetődő. A reggel sem az, a találkozás sem, az egészség, a szeretet, a másik ember jelenléte, sőt maga az élet sem az. Ezért kellene megtanulnunk másképpen tekinteni a mindennapokra. Nem megvetni az apró örömöket, hanem felismerni bennük azt, amit valójában hordoznak. Nem várni egy nagy vesztességre, hogy megértsük egy közönséges nap értékét. Mert milyen különös, hogy gyakran a legnagyobb fájdalmak tanítanak meg bennünket a legegyszerűbb dolgokra. Egy beteg ágy mellett más jelentőséget kap a készfogás. Egy temetés után másképpen halljuk egy régi hang emlékét. Egy magányos estén más értelmet nyer az, hogy valaki valaha megkérdezte tőlünk, hogy vagy. Amikor az ember szembesül a mulandósággal, lassan lehullanak róla azok a rétegek, amelyekkel a hétköznapok során körülveszi önmagát. Fontosnak tűnő dolgok válnak lényegtelenné, és jelentéktelennek hitt dolgok mutatják meg valódi értéküket. Rájövünk, hogy mennyi energiát adtunk olyan dolgoknak, amelyek nem érdemelték meg. Hányszor gyötörtük magunkat mások véleménye miatt? Hányszor akartuk bizonyítani, hogy igazunk van? Hányszor engedtük, hogy egy sértő mondat elrontsa az egész napunkat? Hányszor vágytunk valamire, amiről azt hittük boldoggá tesz, miközben észrevétlenül ott volt előttünk az, amire valójában szükségünk volt? Az ember gyakran nem azért szenved, mert kevés van neki, hanem mert nem látja, mije van. A hála hiánya pedig lassan vaksággá válik. Nem látjuk az ajándékot, mert megszoktuk. Nem halljuk a csend szépségét, mert állandóan zajt keresünk. Nem becsüljük a békét, mert csak akkor értjük meg, amikor már elveszítettük. Nem vesszük észre, hogy szeretnek bennünket, mert közben olyan szeretetet várunk, amelyet elképzeltünk magunknak. A hit éppen itt kezdődik. Ott, ahol megtanuljuk elfogadni, hogy nem minden kérdésre lesz válaszunk. Ott, ahol a nehézség közepette sem hisszük el, hogy egyedül maradtunk. A hit nem azt ígéri, hogy nem fog fájni. Inkább azt súgja, hogy a fájdalomnak sem kell értelmetlenségbe torkolnia. Van olyan szenvedés, amely nem magyarázható meg egyszerű mondatokkal. Vannak vesztességek, amelyekre nincs kielégítő felelet. Vannak éjszakák, amikor az ember csak ül a csendben, és nem tud mást mondani, mint miért. Lehet, kedves hallgatók, hogy a hit legmélyebb formája éppen az, amikor a miért kérdésére nem érkezik azonnal válasz, mégis tovább kapaszkodunk az Istenbe. Mert a hit nem mindig azt jelenti, hogy értjük Isten útját. Sokszor csak annyit jelent, hogy nem fordulunk el tőle akkor sem, amikor nem értjük. A nehéz élethelyzetek lemesztelenítik az embert. Megmutatják, mennyi mindenről hittük azt, hogy szükségünk van rá, miközben valójában csak megszoktuk. Megmutatják, mennyi mindent kergettünk, miközben a lelkünk egészen mást keresett. És megmutatják azt is, hogy az élet végső értékét nem a birtokolt dolgok, a sikerek, a külső elismerés vagy a pillanatnyi kényelmünk adja, hanem a szeretet. Az, hogy kit tudtunk szeretni, hogy kit engedtünk közel magunkhoz, hogy tudtunk-e megbocsátani, hogy észrevettük-e a másik ember fájdalmát, hogy volt-e bennünk irgalom, hogy tudtunk-e hálásak lenni. Mert kedves hallgatók, amikor majd egyszer minden fölösleges dolog lehullik rólunk, amikor már nem számít, ki mit gondolt rólunk, milyen ruhát viseltünk, mennyit kerestünk, milyen vitákat nyertünk meg, vagy hány apró kellemetlenség árnyékolta be a napjainkat, akkor egészen más kérdések maradnak. Szerettünk? Jelen voltunk? Tudtunk örülni? Tudtunk megbocsátani?
Meg tudtuk-e látni Isten ajándékát azokban a napokban is, amelyeket túl hétköznapinak gondoltunk ahhoz, hogy hálát adjunk értük? Az élet egyik legnagyobb bölcsessége annak felismerése, hogy nem kell megvárnunk a veszteséget ahhoz, hogy hálásak legyünk. Nem kell megvárnunk a betegséget ahhoz, hogy örüljünk az egészségnek. Nem kell megvárnunk a magányt ahhoz, hogy megbecsüljük a társaságot. Nem kell megvárnunk egy búcsút ahhoz, hogy kimondjuk, szeretlek. Nem kell megvárnunk az utolsó találkozást ahhoz, hogy valóban jelen legyünk az elsőnél. Minden reggel egy halk kérdés áll előttünk. Felismerjük-e azt, amit ma még birtoklunk? Mert amit ma természetesnek nevezünk, lehet, hogy egyszer a legmélyebb vágyunk tárgya lesz. Lehet, hogy egyszer visszasírjuk majd ezt a napot. Ezt az egyszerű, eseménytelennek tűnő reggelt. Ezt a lakást, ezt az asztalt, ezt az arcot velünk szemben, ezt a hangot a másik szobából, ezt a fáradtságot, ezt a zajt, ezt a hétköznapot. Akkor megértjük majd, hogy nem az élet volt szegény, hanem a figyelmünk volt az. Nem az ajándékok hiányoztak, hanem a szemünk nem tanult meglátni. Érdemes lenne időnként megállni a panaszkodás közepén és feltenni magunknak egy egyszerű kérdést. Ha ma elveszíteném mindazt, ami most természetesnek tűnik, mit adnék bármit azért, hogy még egyszer átélhessem? Erre a kérdésre válaszként felbukkan bennünk, arra érdemes ma más szemmel nézni. Mert lehet, hogy éppen az a kincsünk, ami a legkevesebb figyelmet fordítjuk. Az élet közben tovább megy. Viszi magával az reggeleket, az arcokat, az éveket, a találkozásokat. Egyetlen pillanat sem ismétli önmagát pontosan ugyanúgy. Amit ma még megérthetünk, azt holnap talán már csak emlékeinkben kereshetjük. Ez nem ok a félelemre, ez éppen az élet szentségére emlékeztet. Arra, hogy minden nap egyszeri ajándék. Amikor ezt megértjük, talán kevesebbet fogunk siránkozni azon, ami hiányzik, és többet fogunk hálát adni azért, ami megadatott. Talán kevesebbet akarunk majd győzni, és többet szeretni. Kevesebbet bizonyítani, és többet jelen lenni. Kevesebbet ítélni, és többet irgalmazni. Kevesebbet félni attól, amit nem tudunk irányítani, és többet bízni abban, akinek kezében akkor is ott van az életünk, amikor mi már nem látjuk az utat. Mert kedves hallgatók, egyszer mindannyian eljutunk oda, ahol a lényegtelen dolgok többé nem számítanak. A bölcsesség abban áll, hogy ezt az igazságot még azelőtt felismerjük, hogy az élet fájdalmas módon megtanítaná elünk. Hogy amikor még van időnk, szeressünk. Amikor még van kinek, bocsássunk meg. Amikor még van mit, adjunk hálát. Amikor még van mellettünk valaki, ne a hiányzó dolgokat számoljunk, hanem nézzünk rá. És amikor egy újabb apróság miatt panaszkodnánk, álljunk meg egy pillanatra. Vegyünk egy mély levegőt. Nézzünk körül. Lehet, hogy épp abban a pillanatban állunk bele valamibe, amiért egyszer még mindent odaadnánk, hogy visszakaphassuk. A Jóisten sokszor nem rendkívüli dolgokon keresztül érinti meg az életünket. Ott van a közönségesben, a reggelben, kézérintésében, egy ismerős hangban, kenyérben az asztalon, a hazatérésben, a megbocsátás lehetőségében egy másik ember jelenlétében. És talán abban a felismerésben is, amely egyszer csak megszületik bennünk. Nem az élet lett értékesebb, amikor majdnem elveszítettük, hanem mi tanultunk meg végre meglátni az értékét. Azt hiszem épp ez az, amit olyan nehezen tanulunk meg. Nem az élet változik meg körülöttünk, amikor egyszer csak súlyos dologgal találjuk szembe magunkat, hanem a tekintetünk változik meg. Ugyanaz a világ marad, ugyanazok az emberek, ugyanaz az otthon, ugyanazok a reggelek, ugyanaz az idő, amely addig is velünk volt, mégis hirtelen más jelentést kap minden. Ami tegnap még bosszúság volt, ma már jelentéktelennek tűnik. Ami tegnap miatt órákig keseregtünk, arról már alig tudunk beszélni. Ez az egyik legfájdalmasabb felismerés, hogy mennyi erőt adtunk olyan dolgoknak, amelyek valójában nem bírtak valódi hatalommal fölöttünk. Hányszor engedtük, hogy egyetlen mondat elrontsa napunkat, miközben egész nap körülvett bennünket valami, amit észre sem vettünk. Hányszor cipeltünk magunkkal
egy sértést egyik napról a másikra, miközben mellettünk ott volt valaki, akit szerethettünk volna. Hányszor töltöttünk órákat azon gondolkozva, mit mondott rólunk egy másik ember, mit mondott a szomszéd, miközben megfeledkeztünk arról, hogy az emberi vélemény mulandó, Isten tekintete pedig egészen más mércével néz bennünket. Hányszor keseregtünk azon, amit nem kaptunk meg, miközben észre sem vettük, milyen sok mindent kaptunk már. Az ember hajlamos a hiányait megszámolni, és közben megfeledkezik az ajándékairól. Azért olyan nehéz hálásnak lenni, mert a hiány hangosabb, mint a jelenlét. Ami nincs, az állandóan magára vonja a figyelmünket. Amit szeretnénk, de nem kaptuk meg, újra és újra visszatér a gondolatainkba. Amit elvesztettünk, azt nehezen engedjük el. Amit másnak látunk, azt magunkénak kívánjuk. És közben azok a dolgok, amelyek valóban értékesek, csendben maradnak. Ezért olyan könnyű természetesnek venni a szeretetet. Amíg valaki mellettünk van, nem gondolunk arra, hogy egyszer majd hiányozhat. Amíg halljuk a hangját, nem készülünk arra, hogy egyszer az emlékezetünkben kell keresnünk. Amíg megérinthetjük a kezét, nem gondolunk arra, milyen értékes az érintés. A jelenléte lassan beleolvad a mindennapokba, és amit tegnap még ajándéknak éreztünk, ma már megszokottá válik. Pedig semmi sem változik attól, hogy megszoktuk. A szeretet ugyanúgy szeretet marad. A másik ember ugyanúgy ajándék. Csak mi veszítettük el a képességet, hogy rácsodálkozzunk. Az emberi lélek egyik legnagyobb betegsége, hogy amit folyamatosan kap, azt idővel járandóságnak hiszi. Elfelejtjük, hogy az élet nem tartozik nekünk semmivel. Nem tartozik újabb reggellel, újabb találkozással, lehetőséggel. Minden, ami megérkezik hozzánk, valamiképpen ajándék. Még akkor is, ha nem olyan formában érkezik, amilyet vártunk. A hit arra tanít, hogy az ajándékot ne csak akkor vegyük észre, amikor már elvesztésének veszélye fenyeget. Mert milyen különös az ember? Amíg valami biztosnak látszik, nem becsüli eléggé, amikor pedig bizonytalanná válik, hirtelen minden gondolata köré fonódik. Egy betegséggel szembenéző ember más szemmel néz az egészségre. Aki elveszítette a társát, másképpen érti a közös reggeleket. Aki egyszer egyedül marad egy olyan otthonban, amelyet korábban talán túl csendesnek vagy túl zajosnak érzett, hirtelen visszavágyna minden apró nesthez. Aki többé nem tud felhívni valakit, már nem bosszankodik azon, hogy az illető milyen sokáig beszélt. És akkor már nem az a kérdés, miért nem tudtunk többet adni, hanem miért nem becsültük meg jobban azt, ami már a miénk volt. Minden veszteségben van egy ilyen rettenetes, utólagos felismerés. Az ember visszafelé látja meg azt, amit előrefelé nem vett észre. A múlt hirtelen tele lesz apró csodákkal. Egy közös reggel, amely akkor teljesen hétköznapinak tűnt. Egy mondat, amelyre csak akkor legyintettünk. Egy mozdulat, nevetés, egy mozdulatlan este, egy közös út, egy egyszerű étkezés. Olyan pillanatok, amelyek akkor semmi különöset nem jelentettek, később mégis felbecsülhetetlen értékké válnak. Ilyenkor az ember rádöbben arra, hogy egész életében rossz helyen kereste rendkívülit. Azt hitte, a nagy pillanatokban van a boldogság. Sikerekben, találkozásokban, változásokban. Pedig lehet, hogy a Jóisten épp a hétköznapokban adta neki a legtöbb ajándékot. Csak a hétköznap túl halk volt hozzá, hogy észrevegyük. Az élet nagy része nem ünnep, nem minden nap történik valami emlékezetes, nem minden reggel hoz hírt, amely megváltoztatja az életünket, nem minden este tartogat nagy felismerést. Az élet többnyire egyszerű. És épp ebben van a szentsége. Mert ha csak a rendkívüli pillanatokat tartanánk értékesnek, életünk nagy részét elveszítenénk anélkül, hogy igazán jelen lettünk volna benne. Ezért kellene megtanulnunk másképpen nézni az egyszerűségre. Nem úgy tekinteni egy megszokott reggelre, mint amely nem történt semmi, hanem mint amelyben nem történt semmi rossz. Mert vannak napok, amikor épp az a legnagyobb ajándék, hogy minden egyszerűen csak rendben van. Csak hogy ezt többnyire akkor értjük meg, amikor már nincs rendben. Amikor egy addig megszokott élethelyzetet csak felborul, az ember visszatekint és rájön, milyen gazdag volt azokban az időkben, amelyeket szegénynek hitt. Hogy mennyi mindenért lehetett volna hálás, miközben ő azt számolta, mi hiányzik. Kedves hallgatók,
Ha tudnánk, mennyire rövid az életünk, talán kevesebbet harcolnánk olyan dolgokért, amelyek nem számítanak. Talán nem akarnánk minden áron igazat nyerni. Talán nem őriznénk olyan sokáig a sérelmeinket. Talán nem akarnánk mindenkitől elismerést kapni. Talán nem érdekelne annyira, ki mit gondol rólunk. Talán több időt töltenénk azokkal, akiket szeretünk. Talán többször mondanánk ki, hogy köszönöm. És talán gyakrabban mondanánk ki azt is, bocsáss meg. Milyen különös, hogy a büszkeségünk gyakran csak addig erős, amíg úgy hisszük, van még időnk. A vesztesség viszont hirtelen megmutatja, milyen törékeny a halogatás.

Kívánom, kedves hallgatók, hogy így nézzünk a hétköznapjainkra, a reggelekre, a futásra, a csendre, és mindarra, ami az életünk része. Egy kicsit tudatosabban és merészebben nézzük ezt az életet, és legyünk mindig tudatában annak, hogy ez a perc, ez a mai nap ajándék. Hisz, hogy holnap vagy a következő percben mi lesz velünk, azt mi már nem tudhatjuk.

Zárásként pedig a mai délelőtti műsorainkat szeretném ismertetni. Hamarosan a reggeli csendességet hallhatják, ugyanis a reggel elmaradt, mivel nem fért bele az időbe. 9 órakor ima szándékaikat fogadom, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 10 órakor kapcsolunk Csíkszentdomokosra, ahonnan a Mártonáron zarándoknap ünnepi szentmiséjét közvetítjük. Ezt követi 11 órától táncokból szőtt történelmóra Virág Endrével. 11:30-tól napraforgó műsorunkat hallhatják, majd a Pápai Angeluszt, ezt követi a napközi imaóra, majd 12:30-kor asztalterítünk Dávid Gyöngyivel. 13:00-kor szeretetlánk rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk, ezt követi a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várom önöket. Ma délután 6:00-kor Csíkszeredából a Szent Ágoston templomból közvetítünk Szent Misét.

Mert mindannak, akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt is elveszik, amilyen van.

Jézusnak ez a kijelentése, amit a talentumokról szóló példabeszéd végén mond, elsőre akár ellenérzést is válthat ki belőlünk. Hát nem igazságtalan ez? Kérdezhetnénk. Miért adnak még többet annak, aki már most

Téged is számos ajándékkal ruházott fel. Egy vagy akár több adottságot is kaptál, amivel szolgálhatsz neki. A kérdés nem az, hogy mennyit kaptál, hanem inkább az, hogy mit kezdesz velem. Aki hű a kevésben, arra majd többet is bíznak. Aki él a rábízott kegyelemmel, egyre többet kap, mert Isten bőkezően osztogatja ajándékait.

Vajon te ismered és használod azokat a talentumokat, amelyeket Istentől kaptál? Helyesen élsz velük? Úgy sáfárkodsz, ahogyan azt az Úr szeretném.

ne ásd el, amit kaptál. Hiszen azért kaptad, hogy szolgálj általuk másoknak. Aki bőven vet, bőven is arat. Nem csak a földön, hanem az örök életben is. Ez ösztönözzön téged arra, hogy mindazt, amit Isten rád bízott, az ő akarata, terve szerint kamatoztasd.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámon. A Mária Rádió oldalán keresztül pedig elküldhetik ima szándékaikat. A mai rózsafűzért és imákat felajánlom édesanyám testi és lelki gyógyulásáért, így szól egy üzenet. Ó, Uram, kérlek, hallgass meg imáimat, és kérem a testvéreket is, hogy imádkozzanak párom alkoholtól való szabadulásáért. Jöjj, cselekedj és munkálkodj benne. A rózsafűzért felajánlom családomért, gyógyulásért, egészségért, szeretetért, fiamnak sikerüljön a vizsgája, anyagi gondunk megoldásáért, a világ békéért. Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom a betegeknek, a háború megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáért, és babácsikért, és a magamért, és mindenkiért. Halottaiért is, mindenkiért felajánlom. Imádkozzunk együtt, dicsértessék a Jézus
0: szemben. Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: A mai nap összes imáit felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családi békéért, gyermekeimért, Szűzanya takarja be védő palástjáért, palástjával egy fontos szándékért. Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökje!
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm MSZ-t és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva Rózsa Füzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, Mária Rádió nagy családjáért, minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, hitünk erősödéséért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten
0: küzdött. Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Ezt a rózsafűzőt felajánlom az én egészségemért, testi lelki gyógyulásomért, a lábam fájdalmai megszűnéséért és a szemem látásáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
0: Mindörökjelme, köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt!

0: Halló, halló!
1: Dicsek, tessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a szomszédokért, a rokonokért, a Mária a rádió dolgozóért és hallgatóért, a kérdőfiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, és anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhúnyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szent Egyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Igen. Micsért teszik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafüzéretet felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, a világ békéért, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, megköszönjük a hívását. Imádkozzunk együtt.

0: हेलो हेलो हेलो, meg kérem, kedves hallgatót, hallgatj csak a rádiót.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is ezt a mai rózsafüzét, a szentmiséket felajánlom a betegekért, az én betegségem gyógyulásáért, és azokért a hősekért, akik Bilikovbók hegyén áholtak, s máma van a zengasztelő szentmiséig, és még felajánlom azért a papácsi, és aki ki fog menni, fogja a szentmisét bemutatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Gyimesből, egy idős néni.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzért felajánlom. Hálából a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért, három fontos ügyért és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Igen, köszönöm, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: A Rózsa Fügyőt, önök a vimádkozók, és szeretném ajánlani, hallagul a kaput kigyelmek, itt a boldogságú szüzenyának és a mennyiért gyának tovább, a kérem a szüzenyóltól, mát az ő közben járását, a Szent Fiának gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét, az ő munkahelyét, és hogy meg tudjam bocsátani az ellenségeknek, az ügyeinek. Talaj még, ha igazi lelki békét, Isten fizesse mindenki segítő, mert dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Thank you.

0: हेलो हेलो हेलो
1: Dicsértessék az Úr Iskán a Szennává.
0: Mindörökké.
1: Farkas Gyula vagyok, imerbítő. Ezt a rózsafüzéket, mai rózsafüzéket, a szemmiséket felhalm az egészségemé, a lábaimé, a szemáimé, a feleségem egészségé, a gyermekeimé, az unokáimé, a dédunokáimé, és van egy unoka testvérem, Szemmián, annak és az egészségé, Sinka Attila. Dicsértessék az Úr Iskán a Szent Neve.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a rózsafüzért és a napi szemmiséget fel szeretném ajánlni Gergely Annácskáért, akinek máma van a papírásküvője a Csíkszentkirály templomba. A Jóisten adjon neki egy nagyon hosszú boldog életet párjával. Együtt a Csíksomei Zuzanya takarja védőpalástával, ezt kívánja tiszta szívből, nénye Jutka Csíkszeredap. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fér bele az ima szándékfogadás műsor idejébe. Hívjuk önöket, csatlakozzanak hozzánk, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért, melyet ma a Györgyfalvi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve egyházközség tagjai imádkoznak. Utána pedig, ahogy a kedves hallgatóknak már jeleztem, 10 órakor Csíkszentdomokosra kapcsolunk, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk a Márton Áron zarándoknapról. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkuknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögjél rettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az örvendetes olvasó első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Áldottabb vagy minden asszonynál. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes olvasó második szent titka, aki te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Hangosan felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatva, méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorultak irgalmadra. Amen.
3: Harmadik szentítók, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepolyálta és jászolba fektette. Pásztorok tanyáztak a vidéken, egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala. Ma megszületett megváltótok, Krisztus az Úr. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
0: Az örvendetes olvasó, negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Örvendetes rózsafűzér, az ötödik, a Szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezte őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőri máig gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk, Istenünk,
1: Te határtalan gondviselő szeretettel adta nekünk Hán János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánított számunkra a kor szükségleteiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében. A jó akaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amit tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, árazd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből felismerjem az én feladatomat, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem, ha akarod a család közösségében, ha akarod lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod a lelkek vezetésével, ha úgy akarod két kezem kemény munkájával. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel, a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek.

Dicsértessük a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Tiszteletre méltó Márton Áron püspök 130. születésnapjára emlékezve, szentmisét közvetítünk a Csíkszentdomokosi plébánián.

templomból, melyet excellenciás és főtisztelendő Kovács Gergely gyulafehérvári ések mutat be. Szentbeszédet mond excellenciás és főtisztelendő Jean-Pierre Gloder apostoli nuncius. A kántori szolgálatot Fórik Attila látja el. Közreműködik az egyházközség kórusa. Meghívom a kedves hallgatókat, amennyiben tehetik, kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: dicsőítsék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
0: Nagy Irén, Márton Áron. Zöld hegyek konok fia volt ő. Hitet és erőt e földtől kapott. Ringadt a fenyőből készült bölcső, magasodott példaként a terkő, s ezüst hangú hegyi forrásra. Kitartás csíkszikrától tanult, nyomorban, veszélyben, viharban. Remegve, félve, meg nem lakult, félő hite soha nem fogult, bízva bizonyt egy igaz fiában. Hallgassi jobbárként ért zenénye, s ő volt a szét, a meg nem indult. Régi fényjel látni ki szemében, példakép ma is, ében, fényben, erősítő, örök.
2: Siolodato Gesù Cristo. Eccellenza reverendissima Nunzia Apostolico, benvenuta a Cisternopol. Grazie per essere venuto tra noi. Agyendo Sávis, köszönöm Isten Atyának. Szeretettel is, mélységes tisztelettel köszönjük Isten Atyának ezen a különleges és számunkra emlékezetes napon. Köszönjük, hogy eljött bennünket.
3: Nagy szeretettel köszöntöm nagy méltóságú és főtisztelendő püspök atyánkat. Köszöntöm a paptestvéreket, kitüntetett örömmel Monsignor Dr. Marton József professzor urat, aki betegsége ellenére is vállaltam, hogy ma velünk ünnepel. Isten hoztam. Köszöntöm világi előjáróinkat, a testvértelepülések előjáróit és tagjait, szomszédtelepülések polgármestereit, a Márton Áron konferencia szervezőit, előadóit, valamint a Márton Áron média és társadalom diáktábor tagjait. Ma különös kegyelem övez, hiszen ennek a közösségnek szülötte tiszteletre méltó Márton Áron, a mi nagypüspökünk, akinek születését 130 esztendővel ezelőtt itt, Domokos áldott földjén adta a gondviselés az erdélyi magyarságnak. Amikor itt állunk a templom falai között, ahol Márton Áront megkeresztelték, ahol imádkozni tanult, ahol gyermeki szíve először dobbant meg az élőhit lángján, megérezzük, hogy nem csupán egy ünnepre gyűltünk egyben, hanem egy nagy lelki örökség részesei vagyunk. Nagy öröm, hogy ma ilyen sokan vagyunk együtt. Ide érkeztek főpásztorok és paptestvérek, szerzetesek és világi hívek, zarándokok a szomszéd falvakból és a távoli vidékekről, és itt vannak a csíkszentdomokosiak, akik itthon fogadják mindannyiunkat. Ez az egység maga is üzenet. Áron püspök atyánk nem egyedül állt helyt, hanem egy egész nép erejét hordozta magában, és most ez a nép gyűlt össze az ő emléke körül. Örökségét nem elég ünnepelni, hanem hordozni kell. Az ő élete nem lezárt fejezet, hanem nyitott feladat mindnyájunk számára. Helyt álljunk a mi korunkban, helyt álljunk a mi közösségeinkben, és helyt álljunk a mindennapi életünkben. Ahogyan ő mondta, a jövő azoké, akik hisznek, nem azoké, akik nem hisznek és kételkednek. A jövő azoké, akik bátrak, akik határozottan remélnek és cselekednek, de nem azoké, akik félénkek és határozatlanok. A jövő azoké, akik szeretnek, és nem azoké, akik gyűlölnek. Érsek, Atya, azért, hogy a jövő a miénk legyen, ajánlja fel a legszentebb áldozatot.

A jövő azoké, akik hisznek és akik szeretnek. Tehát van jövőnk. És hogy ez a jövő milyen, az rajtunk áll. Márton Áron püspök úr életével, tanításával mutatja az utat. Legyen bátorságunk, legyen akaratunk az ő nyomába lépni. Senki nem mondta, hogy könnyű, de nagyon nehéz körülmények között bátorító az ő példája. Induljunk el, kövessük életünk példájával. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Könyörögjünk! Istenünk, Te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helyt álljunk tanításod megvallásában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Mondd el nekik, mind amit parancsolok neked, ne ijedj meg tőlük. Izaja király napjaiban így szólt hozzám az Úr. Öveszd fel derekad, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én jesztelek meg téged az ő szemük előtt. Íme én a mai napon erős várossá teszlek. Várososzloppá és ércfallá, az egész országgal szemben, Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész nép ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap.

Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogadta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét.

fejét. Erre vissza sietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét.

0: Eccellenze, cari sacerdoti, persone consacrate, distinte autorità, cari amici, è per me una gioia celebrare con voi questa Eucaristia nel luogo in cui è nato il venerabile Marton Aaron, integerrimo servo del Signore ed esemplare servitore della Chiesa, amata, guidata e difesa con tutte le sue forze. Sono contento di portarvi con la mia presenza in questo pellegrinaggio arcidiocesano l'affettuoso saluto di Papa Leone XIV con la sua paterna benedizione sulle vostre terre, su tutti voi e sulle vostre famiglie.
1: Excellenciás érsek és püspök urak, kedves paptestvérek, megszentelt személyek, tisztelt világi előjárók, kedves barátaim! Nagy öröm számomra, hogy önökkel együtt ünnepelhetem ezt az eukarisztiát azon a helyen, ahol tiszteletre méltó Márton Áron született, az Úr fedhetetlen szolgája és az egyház példás szolgálója, amelyet teljes erejével szeretett, vezetett és védelmezett. Örömmel hozom el önöknek ezen az egyházmegyei zarándoklaton 14. Leó pápa szeretetteljes üdvözletét, valamint atyai áldását vidékeikre, mindannyiukra és családjaikra. Az Úr ajándékának tekintem, hogy ma keresztelő Szent János vértanúságát ünnepeljük, aki a minden hatalommal szembeni igazság tanúja volt, és akinek egész élete Krisztus felé irányult. Lehetetlen nem meglátnunk az ő alakjában azokat a vonásokat, amelyeket tiszteletre méltó Márton Áronban is megtalálunk. Ezek közül hármat szeretnék kiemelni: az Istennel való kapcsolatot, a saját küldetéséhez való hűséges ragaszkodást, valamint a Krisztusról való tanúságtételt. Az első elem az Istennel való kapcsolat. Az evangéliumok úgy mutatják be nekünk keresztelő Szent Jánost, mint erős, bátor embert, aki szenvedélyesen hirdette a szív és az élet megtérését, s aki képes volt ellenállni a hatalom és a hatalmasok csábításának. Feltehetnénk a kérdést, honnan ered ez a belső erő egy olyan emberben, akinek nem voltak gazdagságai, nem volt hatalma, és aki a pusztában élt, beértve a legszükségesebbekkel. 16. Benedek pápa erre a kérdésre válaszolva így fogalmazott: a válasz egyszerű. Az Istennel való kapcsolatból, az imádságból, amely egész létezésének vezérfonala. Keresztelő Szent János a szülei Zakariás és Erzsébet által hosszan kért ajándék. Az imádság helyén a jeruzsálemi templomban megjövendőlt ajándék. És az az ajándék, amely hálával világította meg Zakariás dicsőítő énekét, amelyet mi papok minden reggel imádkozunk: áldott az Úr, Izrael Istene. Keresztelő Szent János teljes életét az Istennel való imádságos kapcsolat határozta meg, amellyel előkészítette Krisztus útját, különösen a pusztában eltöltött hosszú időszakban, ahol anyagi eszközök nélkül, de az Úr jelenlétében töltött. Éppen a jelenlét tudata adott neki erőt ahhoz, hogy szembenézzen a meg nem értéssel, az ellenségeskedéssel és a vértanúsággal is. Tiszteletre méltó Márton Áron ezen a helyen született egy katolikus földműves családban, és már kisgyermek korától megtanulta a mezei munkák és a családban végzett mindennapi imádság értékét. Az első világháborús katonai szolgálata idején, amelyet részben az én szülőföldemen, az Asiago fennsíkon teljesített, mindig magánál hordta a szentolvasót, és a legveszélyesebb pillanatokban különös áhítattal imádkozta azt önmagáért és bajtársaiért. Az 1948. október 11-én kelt körlevelében, valamint az ugyanazon a napon a papokhoz és a megszentelt életet élő személyekhez intézett levelében a kommunista rendszer hatalomra jutását követően Márton Áron püspök arra buzdította egyházmegyéje híveit, hogy legyen bátorságuk megőrizni hitüket, és ehhez konkrét útmutatást is adott. Ugyanakkor arra is meghívta őket, hogy bízzák magukat az imádságra. Sokat és buzgón imádkozzanak az álhadatos hűség kegyelméért, mert Isten megsegíti azokat, akik bíznak benne. Déván 1942. június 14-én szentbeszédében, látva oly sok család szorongását és nehéz sorsát, arról biztosította a jelenlevőket, hogy a szentmisében, amikor a fehér ostját a paténára helyezi, oda teszi, és idézem, az édesapák kétségbejtő gondját, az édesanyák átvirrasztott éjszakáit, az ifjúság bizonytalan jövője fölötti aggodalmatokat, a kisgyermekek sírását, mert nincs kenyér, majd hozzátette, kértem a gondviselő Istent, Jézus érdemeire való tekintettel ne hagyjon el titeket. Adjon szíveteknek erőt az élet mostohasága között, vigasztalást a szomorúságban, nyugalmat a fölzaklatott szíveknek, és szakítsa végét mérhetetlen fájdalmaitoknak. Imádkoztam, hogy a sors gorombasága által előzött hozzátartozóitok hazatérhessenek. Imádkoztam mindazokért, akik soraitokból kidőltek az embertelen szenvedések áldozataiként, az öregekért, a fiatalokért, a nemzetek közötti békéért. Imádságában az Istennel való mindennapi kapcsolatában tiszteletre méltó Márton Áron nem csak a saját gondjait, szenvedéseit és személyes problémáit hordozta, hanem mindenek előtt népének, közösségének, egyházmegyéjének és az egész világnak a terheit. Úgy gondolom, ez számunkra is erőteljes meghívás arra, hogy elmélyítsük az Úrral való kapcsolatunkat és megerősítsük imádságos életünket, hiszen az imádság lelki életünk tápláléka. Egyben határozott ösztönzés is, különösen nekünk papoknak, hogy mások örömeit, szenvedéseit, aggodalmait és vágyait is Isten elé vigyük, ahelyett, hogy önmagunkban és saját gondjaikban zárkoznánk. Kedves barátaim, higgyünk az imádság hatékonyságában, higgyünk az Úrral való maradandó kapcsolat erőt, biztonságot és békességet ad életünkben. A második elem a saját küldetésünkhöz való következetes hűség. Keresztelő Szent Jánosról szólva 16. Benedek pápa így fogalmazott. Hiteles prófétaként János behódolás és alkuk nélkül tett tanúságot az igazságról. Felemelte szavát az isteni parancsolatok megszegése ellen akkor is, amikor a hatalmasok voltak annak elkövetői. Ez a szent igaz ember volt, aki kompromisszumok nélkül hirdette az igazságot. A következetes volt, aki mindvégig hű maradt az Istentől kapott küldetéséhez, és nem hátrált meg a hatalom előtt, hűségéért pedig börtönnel és vértanúsággal fizetett. Tiszteletre méltó Márton Áronnak is a történelem nehéz és vészterhes időszakaiban kellett helytállnia. Átélte a két világháború borzalmait, és megtapasztalta, mit jelent egyházát két totalitárius rendszer a náci és a kommunista diktatúra szorításában vezetni. Hordozta egyházmegyéje szétszakításának fájdalmát, és szíven viselte népének nyomorúságát, megkülönböztetését és kirekesztését. Püspöki szolgálatának kezdetén kiadott első körleveleiben arra is utalva, hogy kinevezésére éppen karácsony előestéjén került sor, azt kívánta híveinek, hogy váljék valóra életünkben az angyali üzenet, dicsőség a magasságban Istennek és békesség a jó akaratú embereknek. Hozzátette, hogy püspöki küldetésének is éppen ez a két fő célja. Egyrészt Isten dicsőségének szolgálata a hit megerősítése által, a hitnek, mint őseink drága örökségének megőrzése és táplálása, akár a legnagyobb áldozatok árán is, Másrészt az emberek közötti béke munkálása, mindenki jogainak védelme, a testvériség, a szolidaritás és a tiszta szívből fakadó szeretet előmozdítása által, abban a mély meggyőződésben, hogy mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Egyebek mellett ezt írta. A válaszfalakat, amelyeket emberi rövidlátás, hiúság vagy érdek emelt testvér és testvér közé, így lehet lassanként eltüntetni, a gyűlöletet, ami ellenségeket nevel, így lehet a szeretettel helyettesíteni, és a krisztusi testvériséget jó akarattal megvalósítani. Tiszteletre méltó Márton Áron hű maradt ehhez a kettős küldetéshez, amely egész életét áthatotta. Nem félt a hatalmasoktól a legnehezebb időkben sem, a börtönévek megpróbáltatásaiban sem, akkor sem, amikor mozgásszabadságában korlátozták. Hű volt Krisztushoz és az ő evangéliumához, hű az egyházhoz és szabadságának védelméhez, valamint hű minden ember méltóságának és alapvető jogainak előmozdításához. És mi hűségesek vagyunk-e a parancsolatokhoz, az evangéliumhoz, a hitünkhöz? Megéljük-e a testvériséget, a szolidaritást, a megbocsátást, vagy bezárkozunk saját problémáinkba? A harmadik elem. A Krisztusról való tanúságtétel. Ferenc pápa keresztelő Szent Jánosról szólva ezt mondta, hogy ő tudatában volt annak, hogy az ő feladata csupán a messiás eljövetelének hirdetése, vagyis Jézus eljövetelének hirdetése. 14. Leó pápa pedig így foglalta ezt össze. Mondhatjuk, hogy keresztelő Szent János már születése előtt betöltötte az Istentől kapott küldetését, hogy Jézus hírnöke legyen. Ezt radikális szigorral tette egész életén át. Ez a szent nem önmagát, nem saját vágyait vagy szavait állította a középpontba. Egész élete olyan volt, mint egy Krisztusra mutató nyíl, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tiszteletre méltó Márton Áron számára is a Krisztusról és az ő evangéliumáról való tanúságtétel állt létezésének és küldetésének középpontjában. Valóban az Úr fedhetetlen szolgája volt, aki, amint első püspöki körlevelében írta, mélyen meg volt győződve arról, hogy az Isten felé vezető utat mindenki számára kell feltárnom, egyengetnem, és kívánatossá tennem. Ugyanebben a körlevélben így fogalmazott, az idők változnak, az eszmék és rendszerek születnek, és egymás után széthullanak, az emberek jönnek és eltűnnek, de Krisztus mindig változatlanul ugyanaz. S nekünk egyetlen vágyunk és feladatunk, hogy az űrzavar mélyéről is ezt a Krisztust megtaláljuk, és a bizonytalan életet a krisztusi bizonyosság kimozdíthatatlan alapjaihoz kössük. Úgy gondolom, ezek a szavak ma is mélyen aktuálisak, hiszen mi magunk is a bizonytalanságban élünk minden szinten. Mindez könnyen tanástalanságot és a jövő miatti aggodalmat ébreszthet bennünk, különösen akkor, amikor a fiatal nemzedékek jövőjére tekintünk. Soha ne feledjük, Krisztus az a szilárd és biztos szikla, amelyre életünket építhetjük. Amit Márton Áron püspök mondta, a keresztény a világban Krisztus követe és képviselője.
0: Al termine dell'omelia, allora vorrei incoraggiare tutti voi a iniziare dai sacerdoti a non aver paura di annunciare Cristo e il suo Vangelo, di vivere i valori della nostra fede. Perché è la via per la salvezza dell'uomo, è la via per costruire una società migliore, è la via per trovare la serenità, la forza e il coraggio di affrontare la difficoltà che comporta l'esistenza umana. La Beata Vergine Maria e il Venerabile Márton Áron, che speriamo presto sulla gloria degli altari, ci sostengano in questo cammino. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia. Szent beszédem végén ezért szeretnélek mindnyájatokat, mindenekelőtt paptestvéreimet bátorítani. Ne féljetek hirdetni Krisztust és az ő evangéliumát, ne féljetek hitünk értékei szerint élni és azokról tanúságot tenni. Mert ez az ember üdvösségének útja, ez a jobb társadalom építésének útja, és ez az az út, amely elvezet bennünket a békességre, és amely erőt és bátorságot ad ahhoz, hogy szembenézzünk és megbirkózzunk az emberi lét nehézségeivel. A boldogságos Szűz Mária és tiszteletre méltó Márton Áron, akit reményeink szerint mielőbb az oltár dicsőségében tisztelhetünk, kísérjenek bennünket ezen az úton. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Amen.

0: mennyei atyám,
1: fiat tanította nekünk, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Íme, most itt vagyunk előtted, és ezzel a hittel kérjünk.
2: Áld meg egy házadat, 14. Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, egyház megyénk papjait és szerzeteseit, hogy Áron püspök atyánk példáját követve mindig a hit és az igazság tanúi legyenek.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Istenünk, nézd béke utáni vágyunkat, hallgass meg imáinkat, adj békét és rendet a világnak.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Áld meg községünk vezetőinek munkáját, hogy Áron püspök atyánk tanításának szellemében irányítsák életünket.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Istenünk, nézd ránk fiatalokra, és add, hogy hitünk megvallásába segítsen bennünket Áron püspökünk, aki mindvégig hűséges volt hozzád.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add meg egyházközségünk életét, hogy az Isten szeretetnek a tüze lobogjon szívünkben, amely a megpróbáltatásokban is hűségessé tette Áron püspökünket.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Add meg posztulátorunkat és mindazok munkáját, akik szívügyüknek tekintik, hogy Áron püspökünket mielőbb szentjeit között tisztelhessük.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mert hisszük, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Felajánlott adományainkkal együtt szálljanak szent színed elé kéréseink, és hallgass meg őket, szent fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által.
3: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész fennszentek házirabára.
0: Áldozati adományainkra tekintve, add meg, kérünk, Istenünk, hogy tétovázás nélkül járjunk azon az úton, amelyet keresztelő Szent János a pusztában kiáltónak szava mutatott meg, és az ő kiomló vére jelölt ki hatalmas erővel, Krisztus

S a próféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresség szerzőjét, hogy a kegyelem

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, keresztelő Szent Jánossal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Krisztustól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak.

Jézus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet hadom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodó,

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kedves testvéreknek hirdetem, 5 helyen lehet szentáldozáshoz járulni. A püspök atya itt elő fogja áldoztatni azokat, akik a templom elején vannak. Az irodaigazgató úr az oldalkápolnánál a templom hátuljában lévőket. Csongi atya itt kint az oldalbejáratnál azokat, akik a templom azon oldalán vannak, illetve a kórusban. És a két sátorban lévőket megkérem, onnan nem kell eljöjjenek, mind a két kivetítő mellett egy-egy diakónus atya fog áldoztatni.

0: Könyörögjünk! Keresztelő Szent János mennyei születését ünnepelve, magunkhoz vettük az üdvösség szerző szentséget. Add meg, kérünk, Istenünk, hogy tiszteljük azt, amit e szentség jelez, és még inkább örvendjünk annak, amit bennünk kifejt. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Bár a tisztelendő úr forgatókönyvében nem szerepel, szeretnék röviden köszönetet mondani. Mindenek előtt a Jóistennek vagyok hálás. Nagyon sokakat kellene felsorolnom, és nehéz, hogy valaki ne maradjon ki. Köszönet mindenkinek, aki eljött, hogy együtt ünnepeljük Áron püspökünket, helybelieket és zarándokokat, paptestvéreket, kedves híveket. Mindenkinek nagyon-nagyon örülünk. Én is azt tudom mondani, amit tegnap Lázár Csilla megfogalmazott. Remélem, hogy Áron püspök úr örül a születésnapi ajándéknak. A sok köszönet mellett mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, szervezte, önkéntesek, előadók, tegnapi konferencia és így tovább, egyetlen köszönetet szeretnék különösen megfogalmazni, és ez a nuncius atyához szól. Én köszönöm, hogy eljött és velünk ünnepelt. Biztos nem fog megharagudni, hogyha elmondom, nem illemből jött el. Amikor közöltük vele az egész év eseményeit, akkor, amit csak a naptára megengedett, valamennyit beírta, és azt mondta, hogy ő velünk szeretne ünnepelni. 2 hét múlva Gyulafehérváron lesz. Eljött, a tegnap is egész nap itt volt, ma is. Mindenek előtt egy személyes köszönetet mondok, hiszen átengedte nekem, hogy én legyek a főcelebráns, azért, hogy anyanyelvünkön ünnepelhessünk, ne kelljen a latin válaszokkal kínlódjunk. Köszönöm neki, hogy megtisztelt engem ezzel a szereppel. Ugyanakkor mindannyiunk nevében szeretném megköszönni azt a tiszteletet, azt a figyelmességet, amellyel Áron püspök úr iránt fordult. Nem sokkal országunkba való megérkezése után ellátogattunk Bukarestbe a segédpüspök úrral és a közvetlen munkatársakkal. Első találkozás volt, és az első kérései között az volt, hogy juttassunk el hozzá anyagot Áron püspök úrról. Kissé szégyenkeztem, hiszen csak magyarul van jó sok kiadványunk, azt mondta, hogy nem baj. Amit csak lehetett, oda ajándékoztunk a nuncius atyának, és ismét nem szeretnék titkot elárulni, de a tegnapi beszédét, a mai szent beszédét is nem mi sugaltuk, nem mi írtuk, hanem ő maga készült fel. És én tudom, hogy úgy, hogy veszi a telefonját, oda tartja a szövegek felé, a magyar szövegek felé lapoz, és megkeresi mindazt, amit el szeretne mondani. Én ezt szeretném neki megköszönni, ezt az őszinte tiszteletet és odafigyelést. Isten hozta körünkbe, meg vagyok győződve, hogy jól érzi magát ezt a tegnap is. Sokszor megfogalmazta, a szentbeszédben is egy rövid utalás volt, Asiago mellől származik, és mondta is, hogy itt ő itthon érzi magát, egy picivel ugyanaz magasabban fekszik, de körülbelül olyan a környezet, mint itt. Isten hozta, mindig szeretettel várjuk ide, főegyházmegyénkbe. Reméljük, hogy még sokszor lesz a vendégünk. Mi scusi che ho detto tutto in ungherese, ma ci tenevo. Mondom, hogy elmondhattam volna olaszul is, de nekem most az volt a fontos, hogy a kedves hívek nevében is mondtam el mindazt. Grazie, eccellenza.
2: Solo dire grazie.
1: Mindössze csak azt szeretném mondani, hogy köszönöm.
2: Grazie ai sacerdoti.
1: Köszönöm a paptestvéreknek.
2: Per il ministero che svolgono, sono importanti nella comunità.
1: Azért a szolgálat.
2: Grazie a questo bel gruppo di ministranti che hanno anche collaborato per la liturgia.
1: Köszönet a nagyszámú ministránsok.
2: Col sorriso bello, dà coraggio anche a noi, ma soprattutto grazie a voi. A voi alle autorità, ma a voi tutti per questa bella celebrazione in cui si sente la comunità.
1: Ezért a szép ünneplését, amelyben lehet érezni
2: il
1: a közösséget.
2: Il cantare uniti, il rispondere, l'essere insieme.
1: Együtt lenni, együtt énekelni, együtt imádkozni.
2: Mostra che c'è e bisogna conservare questa unità perché le relazioni sono l'elemento più importante della nostra vita.
1: És ez megmutatja, hogy van egység, ezt meg kell őrizni, hiszen az emberi kapcsolatok a legfontosabbak az életünkben.
2: E Marton Aaron ha conservato in tutta la sua esistenza un'apertura enorme a tutte le persone.
1: És Aaron püspök úr egész élete alatt mindig megőrizte ezt a nyitottságot minden ember felé.
2: Attento assolutamente a tutti, specialmente quelli più perseguitati ed emarginati.
1: Figyelmes volt mindenki iránt, különösen azok iránt, akiket üldöztek, akik szükséget szenvedtek.
2: Per non fare un'omelia, concludo ringraziando il coro.
1: Nem akarok még egy szent beszédet mondani, ezért befejezem, de megköszönöm a kórusnak, a kántornak.
2: Sia per i bellissimi canti che ha cantato tutta l'assemblea, sia per i due pezzi polifonici cantati molto bene.
1: Azért a szép énekek, azokért a szép énekekért, amelyet az egész közösség együtt énekel, de a két kórus darabért is, amit nagyon szépen adtak elő.
2: E conservate viva, viva, viva nella vita la memoria di Marton Aaron, perché è un esempio di vita per ciascuno di noi.
1: És őrizzétek meg elevenen, élően Aaron püspök úrnak a példáját, az életben, mert mindannyiunk számára egy élő példa.
2: Grazie, io pregherò per voi, ma anche voi pregate per me.
1: Köszönöm még egyszer, én fogok imádkozni értetek, és kérem, hogy ti is imádkozzatok értem.
2: E non dimenticate mai di pregare per colui che rappresento, il Papa Leone XIV.
1: És ne feledkezzetek meg azért is imádkozni, akit én képviselek, 14. Leó pápáért.
2: Grazie di cuore.
1: Szívből köszönöm.

0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Istenünk,
1: kárhoz üsvötök, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözöttek megvédelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája

Amikor Áron püspökatyánk születésének 130. évfordulóján egybegyűltünk, nem csak a múlt emlékei előtt hajtunk fejet, hanem azt a szellemi és lelki örökséget is ünnepeljük, amely ma is élteti és megtartja szülőfaluja, Csíkszentdomokos közösségét. Áron püspök életpéldája megtanított minket arra, hogy a hit, a szülőföld iránti hűség és a közösségért végzett kitartó szolgálat nem csupán szavak, hanem mindennapi tettek. Isten kegyelme, hogy a mi időnkben is vannak közöttünk olyanok, akik ezt az örökséget nem csak őrzik, hanem munkájukkal nap mint nap gyarapítják is. Olyan emberre tekintünk most, aki felismerte, tiszteletre méltó Márton Áron püspök üzenete nem maradhat csupán könyvek lapjain, hanem élő, közösséget formáló erővé kell válnia itthon, a szülőföldön. Lázár Csillam évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy közösségünk múltja, értékei és a nagypüspök szellemi hagyatéka a jövő nemzedékek számára is iránytű lehessen. Az ő látásmódjának, szívóságának és elhivatottságának köszönhetően jött létre a Márton Áron Múzeum, amely mára többlet egy egyszerű kiállítóhelynél. A megmaradás és az értékőrzés bástyájával gazdagította Csíkszentdomokost. Csillam, munkásságodat most szeretnénk nem csak megköszönni, hanem kitüntetni is. Közösségünk átnyújtja neked a Csíkszentdomokosért díszpolgári díjat. A diszoklevél szövege így hangzik.

fel szeretném olvasni a diszoklevél szövegét. Ezen kitüntetéssel fejezzük ki mély tiszteletünket és nagyrabecsülésünket az elmúlt 20 évben a helyi közösség érdekében tanúsított, elhivatott, kitartó és példamutató munkádért, elkötelezettségedért és helytállásodért, valamint a néhai Márton Áron püspök úr szellemi, kulturális és történelmi jelentőségű örökségének megőrzése, értékeinek továbbadása és népszerűsítése terén szerzett kiemelkedő érdemeidért. Továbbá ezáltal Csíkszentdomokos község és Székelyföld hazai és külföldi népszerűsítéséhez való jelentős hozzájárulásodért. Felkérem Karda Robert polgármester és Albert Alfonsz Pál alpolgármester urakat, hogy a megérdemelt elismerést adják át.

0: Sértessék az Úr Jézus Krisztus. Biztos ilyenkor kell mondani valamit, ugye kell mondani. Teljesen meglepetésszerűen írt, ezt velem senki nem közölte, nem, még úgy felvettem a székely ruhát, nem szóltak. Én Csíkszentdomokosnak szeretnék hálát adni. Ugyanúgy, ahogy Márton Áron püspök nem lehetett volna az, aki, hogyha nem ilyen ez a közösség, amilyen, hála Istennek, ugyanúgy én sem végezhettem volna, sem végezhetném ezt a munkát az önök támogatása nélkül. Isten fizesse. Nagyon szépen köszönöm.
1: Kivonulás előtt röviden szeretném ismertetni a Szent Mise utáni programsorozatunkat. Déli 12 órától az Zarándok Központban Monsignor Dr. Marton József tart előadást, ami kimaradt Márton Áron püspök címmel, Márton Áron püspök életrajzából címmel. A tavasszal a Székelyföld folyóirat, a Márton Áron Múzeum és a Verbum kiadó meghirdetett egy közös alkotó pályázatot fiatalok számára, Isten ilyen egyszerű címmel. Dr. Marton József előadása után a győztes alkotások díjátadójára fog sor kerülni, fiatalok számára meghirdetett alkotói tevékenység volt. Délután 2 órától és 4 órától fog indulni egy-egy csoportvezetés a templomban és a Márton Áron Múzeumban. Várjuk szeretettel önöket. A Zarándok Központban filmvetítések követik egymást a konferencia teremben, a nagy teremben. 2 évvel ezelőtt ünnepeltük Áron püspökatyának az újonnan felszentelt papként bemutatott első ünnepélyes szentmiséjét itt a szülőfalujában. Ekkor intéztünk egy felhívást, hogy akinek van bérmálási képe Áron püspökkel, hozza el magával. Ezeket a fotókat digitalizáltuk, amelyből egy kiállítás született, akiket Áron püspök részeltetett a bérmálás szentségében címmel. Ezt is a Zarándok Központ konferencia termében megtekinthetik. A Zarándok Központ mögött pedig székelyruha kiállítás látható, ott egy sátorba bemennek, akkor látszik is, hogy hol kell oda menni. Oda is látogassanak el, nézzék meg székely kultúránkat. Este 5 órától a konferencia teremben zenés, verses emlékestel zárjuk a napot, Ne hagyd, hogy betörjenek címmel. A kedves zarándokok számára étkezési lehetőséget biztosítunk a hősök tiszteletére állított kopjafánál, amely, ha kimegyünk innen a templom kertből, a múzeum és a Zarándok Központ után található, de az illatok alapján megtalálják. Kedves testvérek, ez a nap, ami közös vallomásunk, amellett, hogy tiszteletre méltó Márton Áron öröksége él, bennünk, közöttünk, ebben a közösségben is, egyházmegyénkben. És ennek hálaképpen, ajándékképpen fogadják szeretettel a minisztrásoktól a mai nap emlékéül szolgáló Márton Áront ábrázoló szentképet. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, velünk ünnepeltek, szép délutánt! Jó.

Kedves hallgatóink, tiszteletre méltó Márton Áron püspök 130. születésnapjára emlékezve szentmisét közvetítettünk Csíkszentdomokos plébánia templomából, melyet excellenciás és főtisztelendő Kovács Gergely gyulafehérvári ések mutatott be. Szentbeszédet mondott excellenciás és főtisztelendő Jean-Pierre Gloder apostoli nuncius. A kántori szolgálatot Forika Attila látta el, közreműködött az egyházközség kórusa. Mindenkinek áldott tartalmas szép napot kívánva búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-egy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a mai napraforgó műsorunkban, a Szatmár Németi stúdióból. Hát szalad az idő, és közeledik az ősz, lassan vége van a nyárnak, és arra gondoltunk a mai műsorban, hogy egy picit visszatekintünk az elmúlt időszakra, visszatekintünk a nyarunkra, visszatekintünk talán az életünkre, és megnézzük azt, hogy mi az, amiért hálásak lehetünk nap mint nap, mi az, amiért én minden nap hálát tudok adni, amiért köszönetet tudok mondani. Mennyire nehéz köszönetet mondani valakinek, mert ugye tudjuk azt is, hogy van, akinek nagyon nehéz köszönetet mondani. De mennyire jó érzés az, amikor én megköszönök valamit, vagy amikor nekem köszönik meg, hogy segítettem, vagy hogy volt egy jó szavam, vagy hogy megpróbáltam olyat tenni, amivel kedveskedhetek annak a másik személynek. A mai műsoromnak a vendége Enikő, aki hát nem lehet ismeretlen önöknek, hiszen sokszor szoktunk együtt műsorba lenni, sokszor szoktunk együtt beszélgetni, és most, hogy jött ez a hálaadás, ez a hála témája, hogy mennyire fontos ez az, hogy hálát tudjunk adni a mindennapokban, egy dal jutott eszembe, amit hallhattak a műsorunknak az elején is, hogy mennyire fontos az, hogy hálát tudjunk adni a mindennapokért. Hálát tudjunk adni egyáltalán az életünkért a jó Istennek, hogy ő megteremtett minket, hogy ő megálmodott minket, és itt a földre elhozott, megajándékozta a mi szüleinket velünk, és hogy mennyire hálásak kell legyünk mi ezért a jó Istennek. Hálát kell adjunk az életünkért, minden percéért, akár jó dolgok történtek benne, akár rossz dolgok történtek benne, mert én azt érzem, hogy néha hálát kell adni a rosszért is, mert lehet, hogy pont az a rossz dolog, ami történik velem, pont abból tanulok meg valamit, ami segíthet abban, hogy talán a legközelebb ugye ezt a hibát ne kövessem el. De mennyire fontos az, hogy hálát tudjak adni a családomért, a barátokért, azokért az emberekért, akik körülvesznek, mindazon kicsi csodáért, ami nap mint nap történik velem. Én ezért szoktam biztatni arra kedves hallgatókat, hogy minden reggel hálával kezdjük a napot, és imádkozzunk a Jóistenhez, kérjük az ő áldását a napunkra, mert ugye hogyha a Jóisten áldásával indítom el a napomat, azon biztos, hogy áldás lesz, és biztos, hogy hálás szívvel tudok majd este lefeküdni minden szeretetért, amit aznap kaptam. Enikő, te hogyan látod, miért fontos a hálaadás az életünkben? Miért fontos az, hogy tényleg tudjunk hálát adni, tudjunk köszönetet mondani, és tényleg mosollyal tudjuk megköszönni a másik személynek a szeretetét?
1: Ha már azzal kezdted, hogy dal jutott eszedbe, nekem is kettő is jutott eszembe, ugye? Az egyik hálát adok, hogy itt a reggel. Úgy kezdjük a napunkat. A másik az, hogy ugye szüntelen imádkozzatok, minden nap hálát adjatok. És hogyha ez lebeg előttünk, szerintem ez természetes. Amit te is mondtál, hogy mire biztatod a hallgatókat, én is úgy kezdem a reggelemet végül is, hogy hálát adok, hogy aznap felébredtem, hogy nyugodtan telt az éjszakám. Ha forgolódtam, azért is, mert nem mindig tud az ember jól aludni. És ebben az is benne van, amit te mondtál, hogy nem mindig csak a jóért. Szóval mindenért kell tudni hálát adni. Ha az emberrel jó dolog történik, azért is. De ha ugyanúgy a kudarcokért, ha rossz történik, azért is. Mert mindig valami, hogy is van, az istenfélőknek minden a javukra válik. És akkor mindent meg kell tudni köszönni, mert nem tudjuk, hogy tényleg a rosszból is lehet jó, és mi az, amit ebből kihozhatunk. Ugyanúgy köszönetet is kell tudni mondani. Igen, a jó Istennek elsősorban. És nagyon érdekes, amit mondtál a legelején, néha nehéz az embereknek köszönetet mondani. Holott annyira egyszerű, hogy mindenért. Kaptál valamit, megkínálnak valamivel, vagy szólnak, vagy kapsz egy jó infót, vagy annyira könnyű megköszönni és mosolyogni. És én ezt tapasztaltam, hogyha ezt teszed sokszor, és mosolyogsz, visszamosolyognak. És akkor már is jól indul a nap.
0: A mosolyról jutott eszembe egy vers, amit én nagyon-nagyon szeretek, és nagyon sokszor szoktam olvasgatni, mert úgy gondolom, hogy minden sora tud adni valamit. Második János Pál pápának a Mosolyó című verse, amit én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismernek, és hallottak már többször. És ott írja azt, hogy senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, mint annak, aki másnak adni nem tudja. És mennyire szép ez a mondat, hogy tudjunk adni, tudjunk mosolyogni, tudjunk szeretettel lenni a másik ember iránt, és tudjunk hálásak lenni minden percért, akkor is, hogyha épp egy olyan helyzetbe kerülünk, ami számunkra nem tetsző, vagy ami számunkra kellemetlen, akkor is tudjak hálát adni, akkor is tudjam megköszönni a Jóistennek azt, hogy olyan embereket vezérelt körém, akikkel szeretettel vagyunk együtt. És hogyha vissza kell gondolni arra, hogy az utóbbi időben mi is az, amiért én hálás lehetek, nagyon sok mindent tudnék felsorolni, ami csak az utóbbi egy hónapban történt velem, és akkor ne is beszéljünk még a nagyon régi múltról. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy az idei évben is sikerült eljussak Medjugorjéba, és ott eltölteni néhány gyönyörű napot, hiszen akkora kegyelmet kaptam az idei évben is, és úgy érzem, hogy sikerült feltöltődni testileg, lelkileg, és feltönteni a tankokat, amelyek majd segítségemre lehetnek az év többi napjára, hogy tényleg a szűzanya szeretetét, a hálát, a megbocsátást, ezt minden nap tudjuk sugározni, minden nap tudjuk átadni az embertestvéreinknek, hiszen nagyon fontos, hogy mindig vissza tudjunk térni az alapokhoz. Ugye a fesztiválnak is az volt a mottója, hogy a forráshoz, és erről szóltak a szentbeszédek, a különböző tanítások, hogy mennyire fontos, hogy vissza tudjunk térni mindig a forráshoz. És ugye a mi legnagyobb forrásunk az a Jóisten meg a szűzanya. Mindig vissza tudjunk térni hozzájuk, mindig tudjunk hálásak lenni minden percért. Rengeteg olyan élménnyel gazdagodtam az idei évben is, amely tényleg megmutatta azt, hogy mennyire fontosak vagyunk egymásnak talán. Mennyire hálásak kell legyünk azért az emberért, aki ott ült mellettünk, azért az emberért, aki ránk mosolygott, azért az emberért, akikkel 5 napig egy szobában voltunk, és tényleg meg kellett osztozunk, meg kellett szokjuk egymást, és mennyire jó ez, amikor hálával tudunk lenni ezeknek a dolgoknak a fényében is. Mennyire jó az, amikor hálásak tudunk lenni, hát talán a fáradtságért is, mert ugye az odaút is, a visszaút is nagyon fárasztó volt, de mégis hálával voltunk a szívünkbe azért, mert tudtuk, hogy hova megyünk, tudtuk, hogy honnan jöttünk, és azt gondoltuk, hogy az élember nem lehet szomorú és mérges és dühös és morcos, attól függetlenül, hogy persze volt bennünk egy picike, hogy a fáradtság az emberből sok mindent kihoz, de mégis ezzel a hála lelkületével tértem haza, vagy hogyha még közelebbi ünnepet kell említsük, nagyon hálás vagyok azért, hogy eljutottunk a Székely Hudvar helyi stúdiónknak az ünnepére is, és együtt ünnepelhetünk, együtt lehettünk. Én azt érzem, hogy a Jóisten mindig ad ilyen icipici kapaszkodókat, amikor azt érzed, hogy ő megbők, és azt mondja, hogy de gyere gyermekem, gyere, légy velem, gyere, mert én segíteni akarok, és ez a székelyudvarhelyi ünneplés, vagy eljutás is úgy jött össze, hogy úgy indult, hogy nem, aztán mégis a szeretet talán az, hogy közösen akarunk valami szépet tenni, mégis arra vezérelt, hogy de mégis vállalni kell a hosszú utat, vállalni kell a fáradtságot, mert az, amit kapni fogunk, az majd hálával tölti el a szívünket. Enikő, te, ha visszagondolsz az elmúlt időszakra, mi az, amiért úgy érzed, hogy hálás lehetsz?
1: Végül is mindenért, ami történt velem, hálás vagyok. A leghálásabb mégis a zarándoklatokért. Mert tavaly ugye elkezdtük, mentünk férjemmel együtt csoportosan, volt többféle zarándoklat is, és itt most főleg a gyalogos zarándoklatokra gondolok, és amilyen simán ment tavaly, az idén ez már nem ment annyira gördülékenyen, sőt már nem is volt biztos, hogy el tudunk menni, de aztán végül is csak összejött. És nagyon szépen megfogalmaztad, mert bizony a fáradtság azért kihoz dolgokat az emberből, hát még szavakat, de mégis mindig visszatudsz állni, szóval visszatudsz térni, és figyelsz arra, hogy mi indított téged el azon az úton, miért vagy ott, mi a célod, miért ajánlod fel, és akkor persze fáradtság, gyötrelme, ez az, kisebb-nagyobb bosszúságok, ezek azért elmúlnak a végére, és akkor tényleg marad csak a sok szép emlék, hogy milyen jó volt a feltöltődés, a sok kegyelem, amit kaptál, és akkor így megérkezünk lassan Székely udvar helyre is, ami számomra egy fantasztikus élmény volt. Nagyon sokszor vágytam ilyen találkozókra, ugye, amikor van egy-egy születésnap, és nem jött össze. Nagyon hálás tudok azért lenni, hogyha eljutok egy-egy önkéntes találkozóra. Nagyon jó találkozni másokkal, beszélni, beszélgetni, és megosztani mindenfélét, nehézségeket, örömöket, bármit. Viszont ez az udvarhelyi számomra, nem csak számomra, a férjem számára is, ugye, nagyon sok élménnyel gazdagodhattunk. Ez egy nagyon-nagyon szép emlék marad. Visszatérve ugyancsak a hálára, ünnep és hála. Milyen szép volt az, hogy már ott várt bennünket ez a gyönyörű rendezett udvar. Sok segítő férfi kéz arról gondoskodott, hogy legyenek lócák, legyen ahova leüljünk. Nagyon sok önkéntes mozgott a háttérben. Úgy a munkatársak, mint az önkéntesek munkája. A csodálatos mise, kórusról nem is beszélek, gyönyörű énekekkel tették még szebbé. Nagyon sok értékes gondolatot kaptunk. Úgy Tibor atyától, mint majd Szatmári Ferenctől a végén, nagyon sok értékes gondolat elhangzott. Az utóbbi, ami nagyon megmaradt bennem, ugye, hogy nincsenek véletlenek. Szóval, hogy semmi sem véletlen. Nincsenek véletlen találkozások, nincsenek véletlen dolgok, minden okkal történik. És ez az én életemben nagyon így van. És még akkor sincsenek véletlenek, így most eszembe jutott, amikor az ember hirtelen siet valahova. Mondjuk már késésben van, rohansz az utcán, és akkor megállít valaki. És nem tudod, hogy most miért, vagy hogy, mert annyira leráznád, mert neked menned kell, és akkor bizony-bizony jusson csak eszünkbe, hogy lehet, hogy pont annak az embernek van szüksége, akár ránk, akár arra, hogy meghallgassuk, akár az imánkra. Szóval ez nekem nagyon vezérfonal maradt, hogy hát véletlenek már pedig nincsenek, és ezt érdemes azért figyelembe venni.
0: Teljesen egyet tudok érteni veled, hogy mindennek oka van, és minden napnak megvan a szépsége, és hogyha ki tudjuk használni ezeket a lehetőségeket, amelyekkel a Jóisten megajándékoz minket, akkor én biztos vagyok abban, hogy a mi szívünkben is szebbé válik az a nap, a mi lelkünkben is meg tudjuk tapasztalni egymásnak a szeretetét. Mert ugye persze vannak olyan napok is, amikor nem kívánatos dolgok történnek, de én hálás tudok lenni a negatív dolgokért is, amit ugye néha nagyon nehéz, akkor teljesen másképpen tudok tekinteni a mindennapokra. Ezért mi arra biztatjuk önöket, hogy tényleg legyenek hálásak minden nap, adjunk hálát, mondjunk

0: valamiért, mosolyog rá egy másik személyre, mondjuk köszönetet valamiért, vagy csupán segítsek egy másik személynek, és én biztos vagyok benne, hogy ha mi valami picikét teszünk, azt százszorosan fogjuk majd visszakapni. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a mai műsorban is. Jóisten áldását, a Jóisten szeretetét kérjük a mai napjukra, és kívánunk egy örömünkben gazdag szép hétvégét. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Balázs Enikő.
0: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pázsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli úrangyala imát, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi, secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce a Teis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, augusztus 23-án, az évközi idő 21. vasárnapján Leó pápa a szokásához híven elimádkozta a déli úrangyala imát a Szentpéter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, majd egy rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz a napi evangélium kapcsán. Az ő beszédét hallják az elkövetkezendő percekben Pál Zsóka tolmácsolásában.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok! A mai vasárnap evangéliuma olyan kérdéssel szembesít bennünket, amely hitünk útján mindannyiunkat személyesen érint. Ki valójában Jézus számomra? Az evangéliumi elbeszélésből megérthetjük, mennyire döntője, jelentőségű ez a kérdés a tanítványi lét megélése szempontjából. A 12 apostol már sok tekintetben osztozott, a Mester életében és szolgálatában. Jézus mégsem vette magától értődőnek, hogy valóban ismerik őt, és megértették Isten országának misztériumát. Ezért miután megkérdezte, mit gondolnak róla az emberek, közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti kinek tartotok engem? Testvéreim, ez alapvető fontosságú lépés mindenkor tanítványai, mindannyiunk számára. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Ellenkezőleg, mindig újra fel kell fedeznünk Krisztus arcát és evangéliumát. Egyre mélyebben meg kell értenünk üzenetét, és meg kell újítanunk életünk döntéseit, hogy összhangban legyenek azzal, amit megvallunk. Legyőzve azt a kísértést, hogy azt higgyük már, mindent tudunk, és hogy a hitet megszokássá tegyük. A kérdés, amely nap mint nap felvetődik bennünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumról való elmékedés során kerül előtérbe. De akkor is, amikor testvéreink sebeivel és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább megszólítják lelkiismeretünket. Egy szóval életünk konkrét megélése során meggyőződhetünk arról, hogy számunkra az Úr Jézus csupán a történelem egyik nagy alakja-e, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy pedig Isten Krisztusa, az, akit azért küldött, hogy bevezessen bennünket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves testvéreim, tanuljuk meg, hogy ne zárkozzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba, hogy nyitottak maradjunk a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hitet illetően olykor megelégszünk a hallomásból szerzett ismeretekkel, a közhelyekkel, azzal, amit talán jó szándékkal továbbadtak nekünk. Jézus azonban személyes válaszadásra hív bennünket. Arra hív, hogy közelről ismerjük meg őt. Engedjük, hogy a vele való barátság mélyre hatoljon bennünk egy mindig új találkozásban, amely azt is kérheti tőlünk, hogy járatlan utakon induljunk el, és az elképzeltektől eltérő döntéseket hozzunk. Ez egyaránt érvényes személyes utunkra, az egyház útjára és a lelki pásztori döntésekre is. Jó lehet olykor, azt gondoljuk, hogy elég úgy haladnunk tovább, ahogyan mindig is tettük. Fontos hát, hogy gyakran megkérdezzük magunktól, ki számomra az Úr, valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma evangéliuma? Milyen lépéseket kellene tennem? Milyen döntéseket kellene meghoznom? Kérjük Szűz Máriát, aki szívében fián keresztül kereste Isten akaratát, hogy mindig vezessen bennünket a hit útján.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ordd el minden viszály tüzét, tüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja ád.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen.
1: Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Engem igaz útadra taníts meg, Istenem! És én azt mindig megtartom.
0: Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
1: Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennünk.
0: Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fősvénységre.
1: E hiába valóktól fordítsd el szemem, a te útadon éltes engem.
0: Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál.
1: Enyhíts kínos szégyenemet, amitől rettegek. Csak a te ítéleteid örvendetesek.
0: Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Parancsaid ösvényén vezess, Uram!
0: Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
1: Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
0: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét minnyájan.
1: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
0: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
1: Egy szegény hozzád kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásából kiszabadította.
0: Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
1: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
0: Féljétek az Urat, ti szentjei! Semmiben sem nélkülöz az Isten félő.
1: Jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik az Isten keresik, nem szűkölködnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Együtt.
1: Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Keresd a békét, és járj annak útján. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
0: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
1: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
0: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
1: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásunkat.
0: Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről.
1: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából kiszabadította őket.
0: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
1: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
0: megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
1: Végez a gonoszszal, gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűhődnek érte.
0: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Keresd a békét, és járj annak útján.
0: Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a vesséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tettei szerint. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem.
1: És őrizd meg szolgádat a bűntől.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Maradjanak továbbra is a rádió társaságában. Ma a gyümölcsök kerülnek terítékre, azon belül is inkább a barack, de néhány érdekesség is elhangzik a műsorban, például hogyan kerülhetjük el, hogy a gyümölcs túl puhára főjön, azt is megtudhatjuk, hogy a citromlétől miért nem barnul meg a felvágott gyümölcs. Lényegében a gyümölcsök barnulása egyfajta védekezési mechanizmus a kártevők és a baktériumok távoltartása érdekében. Lassítani a folyamatot lassíthatjuk, de teljesen leállítani csak 90 Celsius fok feletti főzéssel lehet. A folyamatot azonban megállíthatjuk, ha felszeletelt gyümölcsre vagy zöldségre is citromlét facsarunk, a savak leállítják az enzimek működését. Kevésbé hatékony megoldásuk, ha a felvágott gyümölcsöt hideg vízbe vagy szirupba tesszük. Egyfajta lassító megoldás a fagyasztás vagy hűtőben való tárolás is. S ha már említettem a fagyasztást, ami valóban a legkényelmesebb megoldás, hogy egész évben, télen is, ételben, italban, süteményben használhassuk a gyümölcsöket, zöldségeket. Az ipari fagyasztáskor a gyümölcsöket gyorsan hűtik mínusz 20 Celsius fokra, így csak apró jégkistályok alakulnak ki a gyümölcsök sejtfalain, de így is roncsolódik az. Kiolvasztásukkor a gyümölcs puha lesz, vizes. Leveseknél, fajlalt készítésénél, joghurtba nem okoz különösebb fejfájást, de egy sütemény teljesen eláztathat. Íme néhány tanács, hogy elkerülhessük ezt a kellemetlenséget. Ha nem akarjuk, hogy a gyümölcs túl sok levet eresszen, felhasználásig ne olvasszuk ki. A fagyasztott gyümölcs súlya egyezik ugyanis a friss gyümölcsével, ezért ugyanannyit használjunk belőle, és ezért nem kell kiolvasztani, nem kell méricskélni. A fagyasztott gyümölcsöt tovább kell sütni, hogy a gyümölcs rendesen kiolvadhasson. Ha a fagyasztott gyümölcs levet ereszt, mielőtt a tésztához adnánk, szórjuk meg cukorral vagy liszttel, hogy felszívja a vizet. De ma nem fagyasztott gyümölcsökből készítünk ételt, hanem igazi, friss, érett gyümölcsből. Sokan mellőzzik a gyümölcsöket a főzésnél, kivétel a leves, mert abból azért szoktunk főzni, pedig mennyei köretek, raguk készíthetőek belőlük, mert attól tartanak, hogy hirtelen túl puhára fő és szétesik, ezért van a mellőzése, hogyha például egy sült nektarint vagy barackot szeretnénk köretnek a húsunk mellé. Pedig legtöbbször csak annyi hibázik, hogy rosszul választjuk meg a gyümölcsöt. Ahogy a gyümölcs érik, az enzimek működésbe lépnek, a keményítőket édes cukorrá alakítják, így gyengítik a sejtfalakat erősítő ragasztó anyagot, a pektint. A főzés során a pektin tovább oldódik. Ezért, ha azt szeretnénk, hogy a gyümölcs főzéskor megőrizze formáját, állagát, válasszunk olyan gyümölcsöt, ami már édesre érett, de állaga még feszes, javasolják a Főzés Tudományú című könyvben. A cukor és a sav hozzáadása megerősíti a pektint, főzésükkor is segít feszes állaguk megtartásában. Ha gyümölcspürét, mártást készítünk a gyümölcsöt, először cukor nélkül főzzük puhára, utána édesítsük. Ha alacsony hőfokon sütjük, akkor először blansírozzuk a gyümölcsöket, így a frissen készített gyümölcsök megőrzik színüket és roppanásságukat. Igaz, általában zöldségeket szoktunk blansírozni, de próbáljuk ki ezt a műveletet a gyümölcsökkel is. Pár perc forró fürdő, utána rövid időre hideg, jeges vízbe visszahűtjük őket. Így a sütés során a sejtfalak nem roncsolódnak, a későbbi felhasználás során nem válnak puhává.
Nem rossz, ha megjegyezzük az imént hallottakat és alkalmazzuk az eltevéseknél, majd felhasználásuknál. Például a baracknál, ami többfajta nyári és őszi gyümölcs gyűjtőneve, van kajszi barack vagy sárga barack, őszi barack, sárga és fehér húsú, mindketten barackok lennének, csak hogy különböztetés céljából kerül a kajszi, sárga, őszi előtag elejükbe. Van még a lapos barack, szőlőhegyi baracknak is nevezik, kis fehér vagy piros húsú fajta, sűrűn bolyhos, aromásabb, mint a nagyfajták, s most már mi is megvásárolhatjuk, igaz, még csak az üzletekben, nem a piacon. Van még egy fajta, amit barackként szeretünk, ez a nektarin. Az őszi barack és a szilva keresztezéseként látta meg a napvilágot sokunk örömére. A kajszi barackot használjuk leggyakrabban a konyhában főzésre. Szerintem a könnyen kezelhetősége is hozzájárul, a magjától könnyen elválik a húsa, héját is könnyen eltávolíthatjuk. Az Európai Unióban 65 ezer hektáron termesztik, éves termés mennyisége olyan 700 ezer tonna körül van, ebből Magyarország 30 ezer tonnával járul hozzá, ha az időjárás kedvező. A sárga barack az egyik legértékesebb, legsokoldalúbban felhasználható gyümölcs. A cukor és a savtartalom harmóniája intenzív. Aromával párosul. Magas a rosttartalma a vitamintartalmával együtt. Mindenképp nyersen fogyasztva érezzük a legjobban ezt a harmóniát, de főve a kellő fűszerekkel is elérhetjük majdnem. Próbáljuk is ki rögtön a sárga barack krémlevessel. Ide 80 deka sárga barack, 3 evőkanál cukor, fél mokkás kanálnyi szegfűszeg, 1 mokkás kanál fahéj, fél citrom, 1 deciliter tejszín kell. Tehát egy olyan 80 dekányi sárga barack, 3 evőkanál cukor, de persze az édes szájúbbak vagy mézzel, vagy még cukorral fogják ezt pótolni, tehát ízlés szerint a cukor, fél mokkás kanálnyi szegfűszeg, 1 mokkás kanál fahéj, kell egy fél citrom is, és 1 deciliter tejszín. A barackot négybe vágjuk, magozás után lábosba tesszük, és ráfacsarjuk a citromlevét, fűszerezzük, és annyi vízzel öntjük fel, amennyi ellepi. Ha felforrt már, rögtön krémesíthetjük is. Hozzákeverjük a tejszínt, és utánízesíthetjük akkor már. Tálaláskor díszíthetjük gyümölcsdarabokkal, citromfűvel, mentával, tejszínhabbal, kekszel vagy babapiskótával. Úgy is lehet, hogy a tányér aljába néhány keksz darabot letesszünk, és arra merjük rá a levest. Sőt, a kajszi barack feltört magjával is lehet ízesíteni. A fontos a gyümölcs érettsége, ne szedésre érettet vásároljunk, hanem a fogyasztásra érettet. A bevásárlásnál nem csak a szép színre kell odafigyelni, feszesnek is kell lennie, és súlyosan a kézbe kell simulnia, illatosnak kell legyen, és új nyomásra kissé engednie kell a húsának. Ha a gyümölcsön már elszíneződött új nyomok vannak, esetleg néhány helyen penészedik, nem tanácsos megvenni. A túlérett gyümölcs íze rothadt és erjedt. Lehetőleg kerüljük az olykor nagyon hosszú kereskedelmi útat megtett gyümölcsöt, zöldséget. De ha megvásároltuk a sárga barackot, akkor 40 dekát tegyünk is félre a fő ételünkhöz, amihez még kell 25 deka fagyasztott spenót, 1 csokor újhagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 piros pepperoni paprika, 60 deka bárány gerinc kicsontozva, 4 evőkanál olaj, só, bors,
egy teáskanál csípős paprika, de csak olyan enyhén csípős legyen, úgyhogy a magvakat távolítsuk el, és úgy vágjuk fel a paprikát, hogy ne legyen nagyon erős. 4 deciliter alaplé, 1 evőkanál étkezési keményítő, és 2 evőkanál balzsam ecet. Tehát van már nekünk 40 deka sárga barackunk. Ehhez még hozzáteszünk 25 deka fagyasztott spenótot, 1 csokor újhagymát, 2 gereszt fokhagymát, 2 piros pepperoni paprikát, 60 deka báránygerincet, de ezt már kicsontolva, 4 evőkanál olaj kell összesen, só, bors, 1 teáskanál csípős paprika, 4 deciliter alaplé, ha nincs, akkor ugye maradunk a vízzel, 1 evőkanál étkezési keményítőkkel és 2 evőkanál balzsamecet. A spenótot vízzel közepes lángon 6-7 perc alatt felolvasztjuk, leszűrjük és jól lecsepegtetjük. Az újhagymát vékony karikára vágjuk, a sárga barackot nagyobb gerezdekre, a fokhagymát, pepperonét finomra aprítjuk, a húst vékonyra felszeleteljük. A serpenyőben felforrósítjuk az olajat, a húst erős lángon mindkét oldalaig jól megpirítjuk körülbelül 3 perc oldalanként. Kivesszük, majd utána sózzuk és borsozzuk. Az újhagymát, a pepperoni paprikát és a fokhagymát a visszamaradt olajon pároljuk körülbelül 2 percig, aztán a zöldséglevest, a sárga barackot és a paprikát is hozzáadjuk, újabb 2 percig pároljuk együtt, majd besűrítjük a mártást. A húst és a spenótot legvégül adjuk a mártáshoz, jól összeforraljuk, végül a balzsam ecettel, sóval és a borssal még után ízesítjük. Édes finomságok lesznek a folytatásban, de csak a felcsendülő dal után. Most hallgassuk Lehár Ferenc operettjéből a Katonamester dalt, és Peller Károly adja elő nekünk.

Kedves hallgatók, most már katonásan kell mondjam, hogy édes finomsággal kecsegtettem önöket az imént hallott dal előtt. Ígérem, nem fogok csalódást okozni a sárga barackos Mini Pavlovával. Látványos, gyönyörű desszert, az lesz majd a végeredmény, kezdő háziasszonyok, fiatalok is bátran bevállalhatják. A Pavlova már nem ismeretlen számunkra sem, itt a műsorban Mihály Ágnes mester cukrász is bátorított az elkészítésére. És lássuk, hogy hogyan is készül a pavlovánk. Hozzávaló 4 tojás fehérje, ez mindig szobahőmérsékletű kell legyen a tojás, amikor dolgozunk vele. Tehát a hűtőszekrényből kivesszük, oda tesszük a konyhapultra, és megvárjuk, hogy egy kicsit átvegye a konyhánk hőmérsékletét. Tehát 4 tojásfehérje kell, só, de egy picike belőle, 25 dek a cukor, 2 teáskanál étkezési keményítő, 1 teáskanál ecet. A hozzávalóit újra ismétlem, 4 tojás fehérje, pici só, 25 dek a cukor, 2 teáskanál étkezési keményítő és 1 teáskanál ecet. A tojásfehérjéket elkezdjük felverni, apránként hozzáadjuk a cukrot és az ecettel elkevert keményítőt. Addig verjük a habot, amíg kemény és fényes nem lesz. Habzsákból sütőpapírral kibélelt tepsibe 8 darabba osztjuk, 4 cm-es távolságra egymástól. A sütő hőmérséklete 150 fokon kell álljon, és 30 percig sütjük az óriás habcsókokat, majd a ler ajtaját picit megnyitva 30 percig benne hagyjuk őket, de ekkor már kikapcsoljuk a sütőt. És így már készen is lesznek a mini pavlováink. A tetejére 16 púpos evőkanál sárga barack vaj, 3 deciliter habtejszín és 1 csomag vanília, majd 4 egész sárga barack kell nekünk. Habbá verjük a tejszínt a vaníliával. Mindenik mini pavlovára 2 kanál sárga barack vajat teszünk, 2 kanálnyi tejszínhabot, a tetejét sárga barack szeletekkel díszítjük. De mi is, és hogyan készítjük el a sárga barack vajat? Először is ehhez a gyümölcsvajhoz meg kell sütni a gyümölcsöt. Sokkal erőteljesebb aromát kapunk azáltal, hogy a hozzáadott cukor karamellizálódik, a víz pedig elpárolog a gyümölcsből. 50 dek a sárga barackra van szükségünk, amit kimagozunk és negyedekre vágjuk, 30 dek a cukor, 1 citrom, 4 tojás, 15 dek a vaj, 2 vanília csomag, 50 dek a sárga barack, amit kimagozunk és negyedekre vágunk, 30 dek a cukor, 1 citrom, 4 egész tojás, 15 dek a vaj, 2 vanília csomag, és már is kezdhetünk neki a munkának. A sárga barackokat 10 dek a cukorral és a vaníliával jól összeforgatjuk, a citrom reszelt héját is rátesszük, és a levét is ráfacsarjuk. Aztán jól megforgatjuk benne, majd szétterítjük, és 200 fokos sütőben körülbelül 40 percig sütjük. A megsült, kihűlt barackot átturmixoljuk pépesre. A tojásokat felverjük, éppen hogy jól összeelegyedjen a tojás fehérje a sárgájával, a vajat felolvasztjuk egy lábasban, hozzáadjuk a gyümölcspépet, amit előtte ugye megsütöttünk, és a fentmaradó 20 dek a cukrot. Az elhabart tojást is beletesszük, és lassú tűzön folytonos habverős kevergetés mellett addig főzzük, míg pudingszerű nem lesz. Ez körülbelül 5 perces főzést igényel csak, és készen is vagyunk már majdnem a gyümölcs vajunkkal. Ha kihűlt, zárható üvegbe kanalazzuk, hűtőben megdermesztjük.
hűtőszekrényben is legalább 3 hétig tartható, de fagyasztóban 1 évig is eláll ez a gyümölcsvaj. Egyéb gyümölcsből is készíthetjük, tarthatósága biztosítja, hogy akkor is elkészíthessük a gyümölcsös pavlovát, amikor esélyünk sincs a friss gyümölcsvásárlásra. Például akkor, amikor ünnepekre való sütés után megmarad több tojásfehérje, például ha kalácsot vagy bejglit készítünk, akkor ott inkább kérnek egy egész tojást, a többinek pedig csak a sárgáját, ilyenkor egy műanyag pohárba tesszük a fentmaradó fehérjéket, ráírjuk a mennyiséget, és lefagyasztjuk. Mindig rá kell írni, hogy hány tojásnak a sárgája van a kis poharunkban. A következő hetekben pedig gazdálkodhatunk belőle. A pavlovát egyben koszorú formában is süthetjük, kanállal is kirakhatjuk a formát, nem kell mindig zsákba tenni, és úgy Ágnes szerint 90 fokon szárítjuk meg a lerben. Csak mindig arra kell vigyázni, hogy amikor kikanalazzuk így koszorú formába, akkor egymásba érjenek, hogy tényleg egy szép koszorú forma legyen a végeredmény. Amikor Ágnes itt járt a stúdióba, akkor ő úgy mondta, hogy 90 fokon szárítjuk a lerben, és persze megnézzük egy tűvel, hogy jól át van-e száradva, és amikor ez megvan, akkor kivesszük. A barackból leginkább lekvárt dzsemet készítenek. A tévhittel ellentétben a sárga barack kevés savat tartalmaz, ezért az érzékeny gyomróak is bátran megkóstolhatják. Fontos adalék a citromlé is a lekvár főzésénél, nem csak a szín megtartása véget, hanem elősegíti a zselésedést. Mivel a barack pektin tartalma nem magas, használjuk bátran a citromot, vagy főzzük össze olyan gyümölcsökkel, amiknek magas a pektin tartalma, ilyen például az alma. Vagy legyen türelmünk, hogy lassan elpárologtassuk a vizet belőle, felmelegítéssel, lehűtéssel. Érdemes ezt kipróbálni, addig melegítjük, míg majdnem a forpontig érünk, aztán lehűtjük, de közben sűrűn megkevergetjük, azért, hogy minél több víz tudjon egy ilyen felmelegedéssel kipárologni belőle. Nagyon hamar észrevesszük, hogy egy-két felmelegítés után mennyit apadt össze a gyümölcsünk, ez azt jelenti, hogy a fölösleges víz kipárolog belőle. Ilyenkor hozzáadjuk majd a vége fele ugye a cukrot, és nem a cukorral főzzük órákig, amíg sűrűsödik, összesűrűsödik, hanem így ezzel a melegítéssel, lehűtéssel bizony elérjük azt, hogy elpárologjon a víz belőle. És legyen türelmünk egymáshoz is, egymás meghallgatására. Mi minden esetre köszönjük, hogy ma is meghallgattak bennünket Józsa Ferenc technikus társammal együtt. Ha tehetik, hallgassák mindig a Mária Rádiót, hiszen fénysugár a lelkünknek. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned.
1: Mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned.
1: Mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged.
1: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Királya és Középpontja.

Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az ő orcájának szabadít.

nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítónak és Istenemnek.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háború fenyegeti. Az országok közötti fegyveres konfliktusról szóló megdöbbentő hírek azt próbálják elhitetni velünk, hogy keresztény emberekként sem tehetünk semmit a helyzet jobbra fordulásáért. Mi azonban tudjuk, hogy a békét teremtő Isten akarata minden e világi hatalomvágynál nagyobb hatalom. Ezért közös akarattal hozzáfordulunk a mai imádságunkban. Hívjuk és kérjük kedves hallgatóinkat, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsáss meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsáss meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram. Állíts meg minket.

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a zenés köszöntünk keretén belül, ahol felköszönthetik szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat, mindazokat, akik névnapot, születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek, hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámot. Ma augusztus 29-e van, a Szabinák, a Beatrixok és az Ernák ünneplik a névnapjukat, holnap a Rózsák, Patrikok és a Rózák. Köszöntjük Kerekes László segédpüspök urat, akit ma 6 éve szenteltek püspökké. A Jóisten áldása legyen az életén, a szolgálatán, és innen is a Jóisten éltesse őt, és tartsa meg sokáig ebben a szolgálatában. Dalokat nem igen választottam, kedves hallgatók, hogyha szeretnének valamit, akkor bátran jelezzék.

0: Haló, haló.
1: Kértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben.
1: Csikmincentre Csedő Péternek születésnapi alkalmából nagyon boldog születésnapot kívánok. Kívánunk neki hosszú boldog élet és sok erőt, egészséget. Köszönjük szépen, hogy van nekünk. Ha egy szalvirágot veszek a kezembe, mindig a szeretet jut a szívembe. Mit is kívánhatnék ezen a szép napon? Öröm és boldogság viruljon arcodon. Legyen a születésnapod a legszebb ünnepünk, ezt kívánjuk mi tiszta szívből neki. Köszönti őt sok szeretettel a családja, a Csedő család és unokája Szénde. Önöknek köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, ennek is kívánunk áldott szép napot.

0: Haló, haló.
1: Haló, Jézus és Mária neve, dicsértessék.
0: Köszöntjük, babacs.
1: Szeretettel köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Emesét, és minden kedves hallgatót. Hát mindig voltam, nagyon szerettem volna Szentdomokoson részt venni a Bártanár ünnepségen, de sajnos az egészségi állapot az nem engedi. Hát én is köszöntöm a László segédpüspök atyát. Mindig olyan kedves és hangulatos bírmálásokat tudott levezetni Lázárfalván. És most megemlékezésképpen szólok három püspök úrról, Mártonáron. Hát aggódtam a szentelés előtt, és kifejeztem a nagy aggódásomat, hogy nem vagyok alkalmas a szentelésre. És azt mondta, fiam, én azért szentellek fel, mert látom benned a szeretetet. És ez számomra nagy biztatás volt. Néhány sorban megemlékezem. Nagyon sok vihar tépi a fenyőket, olyan sok támadás éri a küzdőket, nem tudja megtörni a szírten őrködőket. Reménynek, hitnek őre, Mártonáron püspök, erény kitartásban a példája örök. Célját el is érte, a lelkekbe bizalmat öntött. Útja szenvedés volt, Krisztust így követte, sok küzdelem között győzött szeretete. Új meggyőzően írta utolsó körlevelében, leginkább a hitet a ti lelketekben, akartam megerősíteni a ti éltetekben. Bizalom nagy hittel, ezt hagyom örökségül, új vonaton élhet az ember, hűséggel is szentül. Reményét, törekvését a börtön nem törhette meg. Erős volt, kitartó benne a szeretet. Mária vezette és dicsőítette meg. A kezdőbetűk non recuso laborem, vagyis nem utasítom vissza a munkát, küzdelmet, szenvedést. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, szép napot kívánunk!

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Köszöntöm a műsorvezetőt, valamint szeretném köszönteni Csíkszentmihályon kicsi faluba unokámat, Trajkó Patrikot, aki hónap ünnepi nevenapját, leányomat, Trajkó Bíró Erikát, aki hétfőn ünnepeli nevenapját, a Jóisten bőséges áldását kérem életükre. A Jóisten őrezze meg minden bajtól, sok erőt, egészséget, még nagyon sok boldog névnapot kíván, édesanyja, Teri Jenő falváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsertessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Üdvözlöm, kedves Emese! Én szeretnék küldeni egy dalt Emesének, és a székelyudvarhelyi papi otthonba a papbácsiknak. Az Isten mindent kézbe tart. Nagyon köszönöm. Puszillom, szép napot Emese, Isten fizesse.
0: Köszönöm szépen én is a kedves rám gondolást. A jó Isten áldja.

0: Haló, haló? Haló, itt a Mária Rádió. Haló, haló?
1: Békéltetek, Jézus
0: Krisztus. Mindörökjön.
1: Békéltetek, Jézus Krisztus. Haló?
0: Tessék mondani, ha mindörökjön.
1: Szeretném kérni az összes számokat édesanyámnak, Gál Annának. Utólag nyugalmazott plébánosnak, Sándor Tivadarnak születésnapi alkalmával, az összes Lajosoknak névnapi alkalmával, az összes Mónikáknak névnapi alkalmával, akik most tartják. Tegnap volt szomszédfiunknak, Berócsi Dávidnak születésnapjára, ugyanúgy szeretném küldeni neki az összes számokat. 31-én az összes Erikáknak boldog névnapot, az összes Gelencei Rokonságnak, Mária Rádió dolgozójának, minden aradi ismerésnek. Imre volt a Maradról.
0: Köszönjük a hívását, szép napot!

0: Haló, haló.
1: Szeretettel köszöntünk az SMS-re. És a rádió hallgatókat. Egyben köszöntöm a Csíkszentdomokosi Márton Áron konferencia részvevőit, akik megemlékeznek a 130 évvel ezelőtt született kiváló főpapra. Gondolataim. Mártír lelkülettel. A 20. század remek alakja, Anyaszentegyházunk kiváló főpapja. Csíkszentdomokos híressé vált község,

0: Ott született, nevelkedett egy nagy személyiség. Mártonáron püspök agilis személye, lelkünkben él nagy egyénisége. Ijés Gyula szerint ember katedrális, ember egyházunk keblén, szellem óriás. Eredeti széke és Sziklaszilárd jellem, igazságvédője a hazugság ellen. Nem hátrált veszélyben vezette népét, rendületlenül szolgálva Istenét. Sudár, csíki fenyő nem hajlott meg soha, ha süvített is fölötte balsósunk vihara. Az ateista hatalom börtönbe zárta, hosszú éveket töltött apságban. De Szilárd jellemét nem törte meg semmi, ott is példát adott a keresztet viselni. Tisztelt Európa, a keresztény világ, nem ismert félelmet, és soha megalkuvást. Szolgálta urát és szenvedő népét, magasztos eszmének áldozta életét. Végső napjaiban csendesen szenvedett, zokszó nélkül tűrve gyötrelmek özönét. Egyházunk patronus a Szent Mihály napján jelent meg lelke teremtő uránál. Millió szívek őszinte óhaja fémjelezze nevét a Szentek Lajstroma. Urunk derültegén, székely magyar csillag, drága püspök atyánk, a szívünkben vagy. Üdvözültek honnából tekints le ránk, imádkozz értünk, Márton Áron, atyánk. Csodálattal és mély hódolattal Ferenc Győző Csíkszeredából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen, nagyon szépen köszönjük ezeket a sorokat, szavakat, kedves Győző. Jó Isten áldja!

Kedves hallgatók, van még jó 15 percünk, hogyha szeretnének valakit köszönteni. 0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élő adás telefonszámom.

Hanem telefonálnak, kedves hallgatók, zenélünk tovább. A következő dalunk az évek múlásáról szól. De hát, ne se törődjünk vele. Hadd múljanak az évek.

0259 420 555 0359 420 555 az élőadás telefonszáma, amennyiben még ebben a rövidke időben szeretnének valakit köszönteni a mai napon.

0: Haló, haló!
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjöme!
1: Szeretném köszönteni a családjaim minden egyes tagját, a Jóisten adjon át készséget, békességet nekik, és a Mária Rádió önkénteseit, és azokat, akik fogadják a sok hívásainkat türelemmel, a Jóisten éltesse őket, hogy még sokáig önkénteskedjenek. Köszönöm szépen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, szép napot!

Most pedig a zenés köszöntünk végén egy műsor ismertetőt szeretnék elmondani önöknek. Hamarosan medjugorjai üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom. 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírrel számít figyelmükre Csészér Imre Erzsébet bányai plébános, majd 3:30-kor Nagyítóval önmagunk felé című műsorunkat hallhatják Kassa Izabella pszichológussal. Ezt követően 16 óra 5 perctől Ferences Mozaik lesz Urbán Erikkel, majd a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható. 5 órakor ima szándékaikat fogadom, majd 17:30-kor az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 6 órakor Csíkszeredába kapcsolunk a Szent Ágoston templomba, ahonnan Szentmisét közvetítünk. A Szentmisét a hét plébániája követi, melynek végén egy újabb műsor ismertetővel várom önöket. Holnap vasárnap délelőtt 9 órakor Szatmárnémetiből közvetítünk Szentmisét, 00:30-kor a csíkszeredai Szent Ágoston templom búcsús ünnepét közvetítjük, valamint délután 6 órakor lesz még Szentmise a csíksomlyói kegytemplomból. Tehát holnap vasárnap délelőtt 9, délután 00:30 és 6 órakor lesz Szentmise.

Drága gyermekek, a magasságbeli jóságában engem ad nektek, hogy a béke útján vezesselek benneteket. Sokan válaszoltak és imádkoznak, de sok teremtménynek nincs békéje, és nem ismerték meg a szeretet Istenét. Ezért kicsi gyermekek, imádkozzatok és szeressetek, alakítsatok ima csoportokat, hogy a jóságra buzdítson titeket. Veletek vagyok, és imádkozom megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. október 25-ei üzenetet hallották.

0: Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon. Szöveges üzeneteiket pedig a Mária Rádió oldalán keresztül is elküldhetik, érkezett is néhány, amelyet most felolvasnék. A mai rózsafűzért, férjem gyógyulásáért ajánlom föl, valamint családom békéért és egészségéért. Szakács Mária és Szakács Rózsikát köszöntjük Csíkszentmiklóson. Igen, ezt az üzenetet kétszer küldték el. A mai nap összes imáját felajánlom a kapott kegyelmekért, családi békéért, gyermekeimért. Szűzanya takarja be védőpalástjával őket. Halló,
1: dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Ezt az irgalmaság rózsafüzérit fél szeretném ajánlani az én drága jó édesanyám emlékére. Most volt 15 éves, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Itt köszönöm szépen, hogy a Mária Rádióját, mert egy fénysugarra lelkünkben dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert maradjon velünk az imában.

0: हेलो हेलो हेलो
1: Háló, hogy dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A heti rózsafűzőreket személyiségekkel szeretném ajánlani idős beteg édesanyám gyógyulásáért, a bűnösök megtéréséért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és minden szükségre, amit a drága áldott szűzanya Máriánk tudja, hogy nekünk szükségünk van minden kegyelemért. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a műsorvezető. Ezt a rózsafüzét szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért. Édesanyám halálának második évfordulójáig, Ivanics Máriáért, aki nagy gyűrt hagyott maga után, édesapám lelküdvéért, a család megholtjaért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, kezem gyógyulásáért, egy kis unokáért, Mészáros és erős Miklós papbácsi lelküdvéért, a kispapokért, a fiatalságért, a Márda Rádió fennmaradásáért, és mindenkiért, aki segíti, támogatja, vagy imádkozik a Márda Rádióért, hogy fennmaradhasson nekünk, akik sokat hallgatjuk önöket, és szeretjük önöket. Egy állandó hallgatói voltam is az imádról. Köszönöm, meghallgattak. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom a leányomnak a családjáért, egészségét, békességét, szeretetét és a kicsi dédunokáimnak a boldog felneveleséjét. És a halottaim és férjemé, szüleimé, testvéreim és az anyatársam, az összes halottak, hogy nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevében. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो,
0: megkérem a kedves hallgatót, hogy halkítsa le a rádiót, vagy menjen távol tőle. Mindörökké ember.
2: Hát a diplomaszállózás ügyévétre szeretném ajánlani a gyermekármét, unokármét, a tisztító tudvány szemmelő lelkekét, a betegekét, a hozzám tartozó halottakért. Adjon nekik a Jóisten örökmizdalmat, az öreki lábdicsák könyekedjék nekik, dikétessék az Úr Jézus Krisztus, Isten szíves.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt az izgalmasság olvasóját és az esti misét imádkozz felajánlom a szűzanyának és az őszöntfiának, az idáig való kapott kegyelmek is. És az üvegében lévő fiam is, az ő családjá is, a család egészségét, az öngyógyulásom is, a gonosz távozásáért, és a hozzám tartozó halottakért. A Jóisten adjon neki körök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, és békéért, és minden jó akaratú emberért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, maradjon velünk.

0: Haló, haló.
1: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben.
1: Én ezt a rozsafigyét szeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét, unokáimét, férjem egészséggel, a kórházban van, szomszédosom Katalinét, ő is beteg, a Jóisten gyógyítsa meg, a sógornőmet, Enikőt is, a Jóisten gyógyítsa meg, adjon nekik erőt, egészséget, a betegség felgyógyulásában felajánlom az egész halottanként a családommal szeretetét, egyetértés, békességét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csíkszentmiklós óta írok rá, Isten fizesse meghallgatott, kellemes szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हागatjuk, tessék mondani.
1: Mit csináltassék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért te szeretném ajánlani Berei Forró Juditért, halálának évfordulóján. Adjon a jó Isten békés örök nyugodalmat neki. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló!
1: Haló, dicsértesség az Úr is Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Mai szentolvasokat és szemmiséget felajánlom, hálából a papot kegyelmet élt a jó Istennek. Továbbá imád kérek te fontos szándékért, Mária rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, közösségeinkért, papjainkért, élet a lélekben való imacsoportokért, mindazokért, akiktől kapjuk a Jóisten áldását. Egy jó munkahelyért Svájcban, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, a bajlódók átávozásáért, a Jóisten adja nekik foglalkozást. Isten fizess, hogy meghallgattak, nem utolsó szóban betegeinkért, halottainkért és minden szükségünkért. Dicsértessék Jézus Krisztus, áldott délután, adja a Jóisten.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: A rózsafűzőbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani állából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy a lábaim gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. A minden egyes személyért, aki őszinte és szeretettel viszonyul hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, önökért. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.

Kedves hallgatók, lezárom az ima szándékfogadás műsoridejét, hívjuk önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafüzérét minden kimondott és ki nem mondott szándékért. Maradjanak velünk!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 22. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette: Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult: távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szól tanítványaihoz: ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumi szakasz fordulópont Jézus nyilvános működésében. Az előző részben Péter megvallotta: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Most azonban Jézus feltárja, mit jelent valójában messiásnak lenni. Nem földi dicsőséget, nem hatalmat, hanem keresztet, szenvedést és önfeláldozó szeretetet. Ez a tanítás nem csak az apostoloknak szólt, hanem minden kereszténynek mindenkorba. Jézus nem titkolja tanítványai előtt a jövőt. Nem hitegeti őket könnyű élettel. Őszintén elmondja, hogy Jeruzsálemben szenvedés vár rá. Milyen különös, hogy mi emberek mennyire szeretjük elkerülni a szenvedést. Mindnyájan boldogságra vágyunk, egészségre, békére, sikerre. Amikor azonban megjelenik a kereszt, gyakran megkérdezzük: miért engedte ezt meg az Isten? Miért velem történik ez vagy az? Hol van most az Úr? Jézus azonban megmutatja, hogy a kereszt nem Isten veresége, hanem az ő szeretetének legnagyobb bizonyítéka. Az emberiség történetét nem az erőszak változtatta meg, hanem Krisztus keresztje. Ezért mondja Jézus: kell szenvednem. Ez a kell nem vak sorsot jelent, hanem az Atya üdvözítő tervét. Az Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ezért Krisztus minden szenvedése értünk történt. Amikor a saját keresztünket hordozzuk, soha nem vagyunk egyedül. Jézus már előttünk járt ezen az úton, hiszen ő is sírt, ő is szenvedett, őt is elárulták, őt is elhagyták, őt is megkínozták. Ezért nincs olyan emberi fájdalom, amelyet Krisztus ne ismerne. A keresztény ember reménye éppen ebből fakad. Mi nem egy távoli Istenben hiszünk, hanem egy olyan megváltóban, aki velünk együtt szenvedett. Ez ad erőt minden betegnek, ez ad vigaszt minden gyászolónak, ez ad reményt minden csalódott embernek. És Jézus rögtön hozzáteszi: de harmadnapra feltámad. A kereszt sohasem az utolsó szó, nagy pénteket mindig követi a húsvét. A könnyeket követi az öröm, a halált követi az örök élet. Ez a keresztény hit legmélyebb üzenete. Amikor úgy érezzük, hogy minden elveszett, Isten akkor kezdi el a legnagyobb csodáit. Ezért nem szabad kétségbe esnünk. Isten számára nincs reménytelen helyzet. A sírkő nem tudta bezárni Krisztust, és a mi életünk sírköveit is képes elmozdítani. Testvéreim, Péter szerette Jézust. Éppen ezért nem tudta elfogadni, hogy a Mester szenvedni fog. Emberileg nézve érthető a reakciója. Ki szeretné azt, hogy akit szeret, az szenvedjen? De itt mutatkozik meg a különbség az emberi és az isteni gondolkodás között. Az ember természetes módon kerüli a keresztet. Azt szeretné, hogy minden könnyű legyen, fájdalom nélkül. Isten azonban gyakran éppen a kereszt által formálja szenté az ő gyermekeit. Jézus ezért olyan keményen válaszol Péternek. Nem azért, mert már nem szereti őt, hanem mert Péter akaratán kívül ugyanazt a kísértést ismétli meg, amelyet a pusztában a sátán is felkínált: dicsőség kereszt nélkül. A világ ma is ezt hirdeti: sikert áldozat nélkül, boldogságot lemondás nélkül, üdvösséget megtérés nélkül.
üdvösséget megtérés nélkül. Jézus azonban más útat mutat. A kereszt nem öncélú szenvedés. A kereszt a szeretet legnagyobb bizonyítéka. Egy édesanya fáradozása gyermekeiért, egy édesapa áldozatos munkája családjáért, egy beteg ember türelmes szenvedése, egy idős ember hűséges imádsága, mind olyan kereszt, amely Krisztussal egyesítve üdvösséget szolgál. Ezért kérdezzük meg testvéreim magunktól, milyen az én gondolkodásom? Isten szemével nézem-e az eseményeket, vagy csak emberi szemmel? Elfogadom-e, hogy Isten terve néha más, mint az én elképzelésem? Sokszor, csak évekkel később értjük meg, hogy egy fájdalmas esemény hogyan vezetett közelebb Istenhez. Amit akkor büntetésnek gondoltunk, később kegyelemnek bizonyult. A szentek élete erről tanúskodik. Nem azért lettek ők szentek, mert nem volt keresztjük, hanem azért, mert Krisztusba kapaszkodva hordozták azt. Ezután Jézus minden tanítványához fordul, és kimondja a keresztény élet egyik legfontosabb mondatát. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye

0: föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ez nem csupán az apostoloknak szólt, hanem ez minden megkeresztelt ember meghívása. Önmegtagadás nélkül nincs igazi szeretet. Kereszt nélkül nincs feltámadás. Krisztus követése nem egy kényelmes út, hanem a szeretet útja, amely végül az örök életre vezet. Testvérek, Jézus most az evangélium egyik legmélyebb igazságát tárja elénk. Első hallása ellentmondásnak tűnik. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig érte, elveszíti, megtalálja. Mit jelent ez? Az ember gyakran azt gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha mindig a saját érdekeit keresi, ha mindenáron biztosítja a kényelmét, a vagyonát, a hírnevét. Jézus azonban azt tanítja, hogy az önzés végül kiéresíti az emberi életet. Az igazi élet a szeretetből fakad, a szeretet pedig mindig önátadást kíván. Gondoljunk egy édesanyára. Éjszakákon át víraz beteg gyermeke mellett. Fáradt, lemond a pihenésről, mégis boldog, mert szereti gyermekét. Vagy egy édesapára is gondolhatunk, aki keményen dolgozik családjáért. Sok áldozatot hoz, de tudja, hogy ő a szeretteiért teszi. Ők látszólag elveszítenek valamit önmagukból, mégis gazdagabbá válnak. Így van ez a lelki életben is. Amikor időt szánunk az imára, amikor megbocsájtunk annak, aki megbántott, amikor segítünk a rászorulón, amikor hűségesek maradunk Istenhez a nehézségek ideje közepette, akkor talán lemondunk valamiről, de valójában megtaláljuk azt az életet, amelyet Krisztus ígér. Ezután Jézus egy megrendítő kérdést tesz fel. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Ez a kérdés mindenkor emberének szól. Lehet valaki gazdag, híres, sikeres, és mégis belül üres. Lehet, hogy mindene megvan, amire a világ vágyik, de nincs békéje, nincs reménye, nincs élő kapcsolata Istennel. A halál óráján nem azt fogjuk magunkkal vinni, hogy mennyi pénzünk volt, milyen házban laktunk, vagy milyen elismeréseket kaptunk. Egyedül a szeretet marad meg. Azok a jó cselekedetek, amelyeket Krisztusért tettünk, elkísérnek bennünket az örökké valóságba. Ezért olyan fontos naponta megvizsgálni a szívünket, mi foglalja el első helyet az életembe. Krisztus vagy valami más? Az örök életet keresem, vagy csak a múlandó sikereket? Jézus nem azt kéri, hogy megvessük a földi javakat, hanem azt, hogy ezek soha ne váljanak fontosabbá Istennél. A földi dolgok eszközök és nem célok. A végső cél mindig az, hogy egykor színről színre láthassuk az Urat. Ezért kérjük ma a kegyelmet, hogy szívünk egyre szabadabb legyen, és egyre jobban ragaszkodjon Krisztushoz. Ha őt választjuk, nem veszítünk semmit, ami igazán értékes, hanem ellenkezőleg megtaláljuk azt az életet, amelyet ő készített számunkra. Testvérek, Jézus ezzel a mondattal az örökké valóság felé irányítja tekintetünket. Nem csak a keresztről beszél, hanem a dicsőségről is. Nem csak a szenvedésről, hanem a végső győzelemről is. A keresztény ember élete nem zárul le a földi halállal. Hiszünk abban, hogy Krisztus újra eljön. Az első eljövetelekor alázatban született meg Betlehemben. A második eljövetelekor azonban dicsőségben érkezik, mint az élők és a holtak bírája. Ez a gondolat nem félelmet akar kelteni bennünk, hanem éberségre akar ébreszteni, éberségre hív. Az Úr nem önkényesen ítél majd, hanem igazságosan. Látja minden könnyünket, minden rejtett áldozatunkat, minden kimondott és elhallgatott szeretetünket. Sok jó cselekedet marad észrevétlen az emberek előtt. Egy csendes ima, egy látogatás egy beteghez, egy megbocsájtás, amelyről senki nem tud, egy titokban adott alamizsna, egy hűségesen hordozott szenvedés. Amit a világ talán jelentéktelennek tart, azt Isten örökkévaló értékként őrzi. Ezért nem szabad csüggednünk, ha úgy érezzük, hogy fáradozásainkat nem becsülik meg. Krisztus látja a hűségünket, ő ismeri a mi szívünket. A mai evangélium három nagy igazságot helyez elénk, testvérek. Először, Jézus vállalta a keresztet értünk, mert végtelenül szeret bennünket. Másodszor, aki Krisztust akarja követni, annak fel kell vennie saját keresztjét, és hűségesen kell járnia Jézus után. Harmadszor, az út vége nem a kereszt, hanem a feltámadás és az örök élet. Drága jó testvérek, amikor majd nehéz napok jönnek, jusson eszünkbe ez az evangélium. Amikor betegséggel, gyásszal, csalódással vagy kísértéssel találkozunk, ne feledjük. Krisztus előttünk járt ezen az úton. Ő nem csak megmutatta az utat, hanem velünk is jár rajta. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon bátorságot a kereszt hordozásához, türelmet a szenvedésben, kitartást a hitben és örömet Krisztus követésében. A boldogságos Szűz Mária, aki ott állt fia keresztje alatt, tanítson bennünket hűségre. Segítsen, hogy a nehézségek között se veszítjük el reményünket, hanem mindig Jézusba kapaszkodjunk. Így, amikor eljön az a nap, hogy mi is színről színre találkozunk Krisztussal, örömmel hallhassuk az ajkáról az ő szájából. Jól van, te hűséges és jó szolgám, menj be, Urad, örömébe. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgatta. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó vakációzást, jó szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez itt a Nagyítóval önmagunk felé című műsorunk következő epizódja. És ahogy már megszokhatták, itt vagyunk Kassa Izabella pszichológussal együtt közösen, hogy ma is megvitassuk az életünk nagy témáit. Szia Iza, szeretettel köszöntelek.
3: Szia Mesi, szeretettel köszöntelek én is téged és a hallgatókat. Ebben a gyönyörű és meleg nyárban.
2: Mára is írtam egy mesét, és az a címe, hogy a kőfaragó. Volt egyszer egy kőfaragó, aki egy hegy lábánál élt. Nap mint nap faragta a követ, formálta, alakította és szinte beszélt is hozzá. Büszke volt a munkájára, mert minden szikla, amit megformált, kicsit ő maga is volt. Egy nap azonban a hegy belsejéből nagy repedés futott végig a kövön. A kőfaragó évekig dolgozott azon a kőtömbön, amit egy nap majd kapunak szánt a falu új templomához. De most a kő végérvényesen megrepett, darabokra hullott. Nem volt többé használható. A kőfaragó nem szólt semmit. Összegyűjtötte a darabokat, és egyenként leült melléjük. Nem tudott másra gondolni, csak arra, mennyi időt, álmot és hitet temetett most el. Napokig nem dolgozott. Az emberek azt hitték, beteg. Ő nem volt beteg, gyászolt. Egy lehetőséget, egy képet, amit a jövőbe rajzolt magának. Egy darabot saját magából, amit abba a kőbe zárt éveken át. Egy öreg asszony, aki gyakran sétált arra, leült mellé egy este. Miért ülsz itt ilyen némán? Kérdezte. Elvesztettem valamit, amit nem lehet pótolni, felelte a kőfaragó. Az asszony bólintott. A gyász nem csak a halottaknak jár, mondta, hanem mindannak, amit el kell engednünk, még ha él is. Egy álom, ami nem teljesült. Egy éned, aki már nem te vagy. Egy út, ami lezárult. Ez mind-mind gyász. És mit lehet tenni? Az asszony felállt, és a zsebéből egy apró tükördarabot vett elő. A holdfény visszatükröződött rajta, ahogy a kődarabok közé helyezte. Nézd meg, mi maradt. Ne azt, ami elveszett. Ami megtört, az is új formát vehet. A gyász nem ellenség. Ő az, aki megmutatja, hogy mennyi minden jelentett neked valamit. És aki megtanít arra, hogyan válj azzá, aki most vagy, nem azzá, aki voltál. A kőfaragó másnap újra dolgozni kezdett. A repett kődarabokat nem dobta el, mozaikként építette be egy falba. És az emberek, akik arra jártak, megálltak és csodálták a színes, törött, mégis gyönyörű kaput, ami végül elkészült. Tehát mi lesz a mai témánk? A mesében is talán így egyből és többször hallható volt a gyász, mint olyan. De arra gondoltunk, hogy ma ne arról a fajta gyászról beszéljünk, ami így a szeretteink elvesztésével kapcsolatos, hiszen arról nagyon sokat, nagyon sokszor, nagyon sokféle módon beszélünk, és nyilván tudjuk is, hogy miről szól, vagy mivel jár, de vannak az életünkben olyan helyzetek, történések, események, bármi más, ami szintén a gyászhoz tartozik, de talán nem is veszünk tudomást róla. Iza, te vagy a meseelemzőnk. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy benned mit indított el, akár így ez a mese, és mi az, amit így akár a végére leszűrtél a mai témánkkal kapcsolatban.
3: Igen, magam előtt láttam a kőfaragót, ahogy a keze poros, és ahogy közben nagyokat, vagy nagyot álmodik, és az az életérzés jelent meg legelőször bennem, hogy ott van valaki, aki álmodik, és megvan hozzá a képessége, hogy azt az álmot valóra váltsa, azt a vágyat megjelenítse. És akkor egyszerre ez az álom egyszerre csak tova tűnik, összetörik, hogy azzal együtt, ahogy a kő összetörik, összetörik az álom is. És hogy szükség van arra a bölcs öreganyúra, aki arra jár. És igazából nekem, ahogy a mese végét hallgattam, egy vers jutott eszembe. Reményik Sándornak van egy verse, a Mi mindig búcsúzunk. És hogy az jutott eszembe, hogy annyira akár olyan megszokottá vált, hogy a gyászról, amikor gyászról beszélünk, akkor az elvesztett személyekre gondolunk. És hogy azt óhatatlanul kötjük ahhoz, hogy halál, hogy elmúlás, de hogy annál többféle elmúlás van sokszor a mindennapjainkban. És hogy ez a mese, úgy ezt a verset hozta bennem elő, hogy ahogy ez a kőfaragó el tudott búcsúzni attól az álomtól, attól a vágytól, hogy hogyan tudott létrehozni egy új álmot, egy új vágyat, ami nem volt benne az eredeti elképzelésében. És hogy ahogy mesélted, úgy magam előtt láttam, megjelent a kapu, és megjelent a kőfaragó, és nem volt elég időm ahhoz, bevallom neked, hogy most a mese végére lássam a kőfaragó arcát, hogy hogyan alakult át az ő arca is.
2: Lehet ez egy házi feladat, hogy majd.
3: Igen, nagyon jó ötlet, igen, hogy képzeljék el, hogy hogyan alakul át a kőfaragó arca. Ugye a kőfaragó az farag, és hogy mindannyian biztos vagyok benne, hogy látunk már olyan szobrokat például, vagy olyan faragványokat, amelyek annyira élethűek voltak, hogy rácsodálkoztunk, hogy lehet ilyet kőből, vagy akár márványból faragni. És hogy vajon hogyan alakult a kőfaragó arca ebben az egész folyamatban. Úgy ez most az én fantáziám.
2: Ugye, hogyha gyászról beszélünk, akkor ezt így a bevezetőben is mondtam, de hogy te is így a szeretteinknek az elvesztésére, a halálra gondolunk. Milyen más formái lehetnek a gyásznak?
3: Bármi. Uh-huh. És ezért is jutott eszembe Reményiknek ez a verse, hogy bármit tudunk gyászolni. Ugye el tudjuk gyászolni a meg nem született élethelyzeteket, a meg nem született gyerekeket, a meg nem született életszerepeket, el tudunk gyászolni egy munkahelyet, egy barátságot, egy otthont például, vagy nagyon sok esetben egy tárgyat, amihez ragaszkodtunk. El tudunk gyászolni, vagy nem, de hogy gyász az születhetik meg a lelkünkben, mint érzés. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem is vagyunk tudatában annak, hogy éppen gyászolunk, vagy éppen egy gyász folyamatban vagyunk benne. Ugye a gyász, mint maga, az nem egy érzés, hanem egy folyamat, amiben nagyon-nagyon sok érzés kavarog, vagy kavaroghat. Tehát a dűtől, a sokkig, a kiábrándultságig, a letargiáig, a harci kedvig minden is beleférhet. De hogy nagyon sokszor nem vagyunk tudatában. Tehát, hogy a minap is hallgattam egy beszélgetést a hátam mögött, amikor két hölgy, akik nem tudom, hogy mennyire, de inkább felületesen ismerték egymást, találkoztak, és akkor megkérdezte az egyik a másikat, és hol dolgozol? És akkor megkérdezett hölgy, mondta, hogy hát X intézménynél, hát már nem másik intézménynél, és akkor a nő mondta, hogy nem, még volt bátorságom, és változtattam. És úgy az én fantáziám ugye elkezdett nagyon pörögni, hogy akkor ez mit is jelent, hogy mind változtatott, mihez volt bátorsága, mert ugye Amikor akár ezt a mondatot hallom, hogy hát munkahelyet változtatott, na és hát kell ahhoz bátorság, hogy igen, hogy kell, mert hogy valamit magunk mögött hagyunk. Ugye, amikor a gyász megjelenik, akkor az óhatatlanul a veszteséghez kapcsolódik. És nagyon sok esetben van olyan, hogy mi magunk úgymond bizonyos veszteségekben beleegyezünk. Tehát például nem tudom, arra gondolok, hogy valaki eladja a családi házat, amiben az elmúlt 10-15-20-30-40-50 évben élt. És hogy ugye nem kényszeríti rá senki, hogy megtegye, akár még csak az élet sem, de hogy úgy dönt, hogy eladja azt a házat, valamilyen oknál fogva. És hogy akkor ezt például mennyire tudjuk megengedni magunknak, hogy úgy éljük meg, mint veszteség, és hogy tudjuk engedni, hogy vagy mennyire ismerjük fel például azt, hogy akkor én most az én lelkem gyászban van, és gyászolom. De nagyon sokszor látni, hallani, amikor főleg idősek lakhelyet változtatnak, és akkor jönnek a gyerekek, és azt mondják, hát nem örülsz, hát nézd meg, hát mennyire, milyen komfortos, és milyen jó ez a hely. És nem értik, hogy hogyan nem tud örvendeni az idős annak a helynek, de hogy én azt gondolom, hogy velünk bárkivel előfordulhat ez. Én magam sokszor éltem meg, amikor lakhelyet változtattam, hogy hiányzott még az utca is.
4: Uh-huh. Igen.
3: Vagy nagyon sok emberrel beszélgetve, akik akár külföldön élnek, és időnként hazajönnek látogatóba. Ők például arról szoktak beszámolni, hogy hát köszönt az utca, vagy köszönt a sarkibolt, vagy köszöntenek az épületek. És ugye tudjuk, hogy az épületek nem úgy köszöntenek, mint egy régi ismerős, de hogy megadják azt, hogy ide tartozom, hogy helyem van. Hogy nagyon sokszor ez az, ami a veszteségeinkben, a gyászban, ez az, ami megkérdőjeleződik bennünk, hogy hol van a helyem. Nagyon sokszor például ha a munkahelyet, ugye általában az emberek azért váltanak munkahelyet, hogy egy bizonyos szintű munkahelyről egy jobb szintű munkahelyre kerüljenek. Tehát, hogy fejlődés jobb lehetőségek szempontjából, és ezzel együtt mindig ott van a gyász. Hogy mindig ott tud lenni a gyász. És hogy az különböző módokon helyet kér magának. Helyet kér, és helyet is csinál akár csak a hegyi patak.
4: Igen, most azon gondolkoztam, vagy ugye az jött fel bennem, hogy ugye én 14 éve élek Kolozsváron, és rengeteget költöztem. És úgy az volt, vagy az akár mai napig erős bennem, és akár most kérdésként fogalmazódott ez meg, hogy mondjuk van olyan hely, ahová nem tudok azóta sem visszamenni, mert valahol az énem egy része ott maradt. Azon a helyen, hogy ez együtt jár igazából azzal is, hogy talán még nem tudjuk elengedni ezeket az életeseményeket, költözéseket, egyik helyről a másikra menéseket úgymond, vagy ez úgy az életnek a rendje, hogy igazából egy jó pár idő el kell teljen ahhoz, hogy valahogy meg tud élni, vagy el tud engedni.
3: Szerintem is. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt, hogy az életrendje, és hogy az időnek időt kell adjunk. Másrészt pedig én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy amikor lezáratlan gyász folyamat van a lelkemben, akár úgy, hogy véget ért egy barátság, hogy nem tudok még azzal a másikkal találkozni, nem tudok még vele, nem tudok még rá úgy ránézni, és nem tudom még, hogy hogyan szóljak hozzá ebben az új életszakaszban, új szerepben, amiben vagyunk, amikor már nem vagyunk barátok, vagy nem tudok úgy visszamenni. Velem is megtörtént amúgy, hogy számomra nagyon kedves helyre nem mentem vissza, vagy akár még mindig gondolok rá, de hogy már elköltöztem 6 éve, és még nem jártam ott. Annyira az életem és a lelkem részévé vált, hogy azt gondolom, hogy ilyenkor ez egy jelzés, hogy a gyászban még nem, hogy a gyász folyamatunk még nem ért véget, hogy még azt a helyet még gyászoljuk, azt még nem tudtuk úgy elengedni, hogy úgy tudunk rátekinteni, mint egy lezárult életszakaszra, vagy mint egy lezárult élményre, aminek volt eleje, volt közepe és volt vége. Tehát sokszor előfordul, ugye, és hogy ezt nagyon sokszor helyekkel tudjuk megélni, vagy akár emberekkel, hogy hát nem tudok vele úgy találkozni. És szoktuk azt mondani, hogy amikor már úgy tudok találkozni valakivel, aki már nem az életem része, akár barátként, akár párkapcsolatilag, akár rokonilag is, mert hogy vannak olyan rokoni kapcsolatok is, amelyek különböző okok miatt vagy kihűlnek, vagy félbeszakadnak. Hogy amikor meg már úgy tudok vele találkozni, hogy hát ha nem is komfortosan, de úgy valamennyire természetesen tudok vele szóba állni, hogy akkor ott a gyász folyamatom jól halad, vagy éppen már le is zárult, vagy akár egy helyre vissza tudok úgy menni, és nem azt érzem, hogy a lelkem is beleszakadt, hogy ide visszajöttem, és hogy igazából nekem innen el kellett mennem. Tehát, hogy igen, hogy ott még munkánk van, ott még dolgunk van magunkkal ezekben a helyzetekben, én ezt úgy gondolom. És hogy igen, az idő is nagyon fontos tényező, de tudod, ez is olyan kétélő, hogyha túl sok időt adok az időnek, akkor olyan lesz akár a gyász folyamataim, olyanok lesznek, mint valami mocsár, hogy abban fogok ott toporogni, és nem tudok onnan kimászni. Mindig csak hányszor hallom, elköltöztem, egy másik negyedben lakom, de bezzeg az a negyed, ahol laktam, hogy ez milyen jó volt, és bezzeg, és bezzeg, és már ott lakom az új negyedben 2 éve, vagy 3 éve, de még mindig nem ismerem azt a negyedet, nem látom meg a lehetőségeket benne, mindig az, tehát, hogy valahol a lelkem tényleg ott marad a múltban, de úgy maradott, hogy a jelenben viszont nem tudom meglátni a lehetőségeket. És ezt jó magam is volt olyan, amikor elköltöztem egy helyről, és még legalább egy fél évig visszamentem a sarki kisboltba vásárolni. Amikor nem tudom, ecetben eltett tárkony kellett például, holott egész Kolozsváron kapni lehetett, de ott volt a legfinomabb, azt ismertem. Tehát, hogy hogyan tudom megtalálni a helyem az új helyzetben, hogyan tudom megtalálni a helyem az új helyen, hogyan tudom újra biztonságban érezni magam. Mert ugye a gyász, ami általában egy veszteség hatására jelenik meg, hogy a veszteség és a gyász az úgy felborítja bennem azt, hogy hol a helyem, hogy hol a biztonságom, hogy hol vagyok otthon. Akár kapcsolatilag, helyileg, és hogy ugye eddig, tehát hogy mindig azt mondtuk, hogy az, aki özvegy, hogy az gyászol, de hogy az is gyászol, aki elválik, aki kilép egy házasságból, vagy az is gyászol, aki kilép egy párkapcsolatból, és nem csak az egyik gyászol, hanem általában mindkettő a maga módján gyászol. Az is, aki ki akart lépni, az is még, aki benne akart maradni. Tehát, hogy nagyon sok ideig, és hogy ezért is ugye döntöttünk úgy, hogy legyen a mai műsornak a témája úgy a gyász és a vesztesség, hogy nem a halál általi vesztességre gondolunk. Nagyon sokszor azok az emberek kapnak több figyelmet, vagy azoknak az embereknek szentelünk sok figyelmet, akik bizonyos gyász folyamatokban benne vannak, mert hogy elvesztették a szeretteiket. És elfelelkezünk arról, hogy mindenkinek a lelkében lehet gyász. És hogy nem csak a halál általi veszteség, hanem a veszteségnek nagyon sok formája van.
4: Igen, most azon gondolkoztam, hogy milyen veszteségek tartoznak azok közé, amelyeket talán fel sem ismerünk, vagy el sem ismerünk gyászként. Ilyeneket tudsz-e mondani?
3: Igen, például amit mondtál, tehát hogy a lakhelynek a megváltoztatása. Például, vagy akár egy vállás, vagy akár egy munkahely elvesztése, vagy akár egy barátság elvesztése, vagy akár egy nagyobb változás például. Tehát, hogyha amikor valaki elköltözik egyik országból a másikba, tehát, hogy ott is ott van a gyász folyamata, ott van a veszteség. Még akkor is, hogyha nagyon sok esetben ugye egyszerre van jelen a veszteség általi, egyszerre vannak jelen a veszteség által okozott érzések, állapotok, illetve az újabb lehetőségek, a nyerességek. És hogy szerintem ezekben az esetekben például nagyon sokrétűek a helyzetek, és az, hogy mennyire fogom megélni, és hogy hogyan fog az életemre hatni egy-egy veszteség, abban annak is szerepe van, hogy mikor kezdődött a folyamat. Mert ugye nagyon sokszor egy gyász folyamat hamarabb elkezdődik, mint maga, ahogy az esemény létrejön. Például, hogyha úgy döntök, hogy eladom a lakásomat, vagy eladom a házamat. Nem abban a pillanatban kezdődik el a gyász, amikor eladtam, és amikor onnan kiköltözöm, hanem elkezdődik már akkor, amikor elkezdem magam szoktatni a gondolathoz, hogy ezt el fogom adni, és készülök, hogy akkor mit fogok a dolgaimmal csinálni, hogyan fogok tőlük megválni, hol találok nekik új helyet. És hogy már ez maga a gyász folyamata, már elkezdődött a veszteség. Ugye míg a halállal, akkor ugye azt veszük, hogy akkor történik meg a veszteség, amikor valaki meghal, valaki elmegy örökre. Kinek a hite szerint. A nagyon sok veszteségünkkel már rég elkezdődik ez a folyamat, akár rég elkezdődik a gyászolás, ugye akár például akik elváltak, vagy hosszú párkapcsolatból léptek ki. Sokszor elmondják, hogy rég elkezdték gyászolni, tehát még benne voltak a kapcsolatban, és már gyászolták azt, hogy ennek a kapcsolatnak vége, hogy ez a kapcsolat ennyi volt. Tehát, hogy ugye gyerekeknél látjuk, és azt gondolom, hogy náluk olyan nagyon tisztán bejön, hogy mekkora vesztesség a kedvenc kisállatnak az elvesztése. És úgy gondolom, hogy ez felnőtteknél is ugyanolyan nagy vesztesség lehet. Tehát például egy egyedülálló idős, akinek a kutyája a társa, vagy a kutyája az, aki felvidítja, az, aki bearanyozza mindennapjait, az, akire a szeretetének a megnyilvánulásait adhatja, és amikor hirtelen csak nincs, hogy az is például egy veszteség, és az e köré csoportosul összes gyász.
4: Mi történik velünk, bennünk, ha ezeket a veszteségeket nem gyászoljuk el, vagy nem kezdünk semmit vele, vagy abszolút fel sem ismerjük, mert nem jövünk rá, vagy nem gondolunk arra, hogy akár ez egy gyászfolyamat is lehet, vagy valami, amit el kell gyászolnunk?
3: Én azt gondolom, hogy akár a megrekedt gyászunk, amivel nem foglalkozunk, az, ami valahol a természetes folyamatban leáll, a feldolgozási folyamatban leáll, hogy a megrekedt gyászunk az a legtöbb esetben meg tudja akadályozni azt, hogy a jelenben éljünk. Hogy a jelen örömeit, a jelen lehetőségeit meglássuk, átadjuk magunkat neki, kiaknázzuk. És hogy ugye nagyon sokszor látni ezt viselkedésben, életfelfogásban, akár kedélyállapotban. Hát ugye például egy munkahely elvesztése esetén, vagy munkahelyváltás esetén, hogyha valaki nagyon hosszú ideig ugyanazon a munkahelyen dolgozott, hát az szinte felér egy válással, vagy akár az érzelmi töltetét szoktuk is mondani, hogy én például, amikor az egyik munkahelyemet ott hagytam, ami számomra nagyon fontos volt, egyszer elszóltam magam, hogy vállok. Nem azt mondtam, hogy felmondok, és utána döbbentem rá, hogy te jó Isten, mekkora igazságot mondtam ki. Én akkor úgy éltem meg, hogy az olyan, mintha elválnék a korábbi életemtől, vagy attól az élettől, ami a részem. És hogy akkor ugye itt van az, hogy kedvtelen, szomorú, nem tud jelen lenni, nem tud úgy örvendeni. Sokszor van az, hogy vágyakozva néz a múltba, és egyáltalán nincs jelen képe, nem úgy van a jelenben, hogy akkor a jelenben éljen és a jövőre tervezzen, hanem vagy hogy például nagyon sokszor a múltat referenciának használja, hogy bezzeg akkor ott. Sokszor van az, hogy például emberek kilépnek kapcsolatból, és akkor mivel nehéz, és akár, hogy megrekednek a gyászukban, van az, hogy jobb is lett volna, nem is volt olyan rossz. Jobb lett volna, ha nem lépek ki, jobb lett volna, ha nem költözöm el, nem is volt olyan rossz, maradhattam volna ott is. És akkor hogy van egy olyan, hogy a múltat, vagy azt, ami akkor nagyon rossznak tűnt, de most már nem tűnik olyan rossznak, elkezdem kiszínezni, átfesteni. Tehát, hogy alakul az, hogy hogyan nézek rá azokra a helyzetekre, élethelyzetekre, emberekre, ahonnan kiléptem, akikkel megszakítottam a kapcsolatot. És talán ez, hogy két világ között ragadnak. Sem a múltban nincsenek, mert ugye a múltban nem tudunk lenni, mert hogy az elmúlt, de a jelenben se érkeztek még meg, tehát hogy valahogy a két világ között. És hogy nagyon sokszor ezek az emberek azok, akik haragszanak, vagy akár akik tele vannak mindenféle negatív érzésekkel, gyűlölettel, vagy akár ilyen, hogy számunkra sokszor megmagyarázhatatlan ellenszenvel például, ami akár irigység formájában is kifejeződik a mindennapi beszédben. Én legtöbbször azt tapasztaltam, hogy az, aki a veszteségei általi gyászban, gyásztal nem foglalkozik, nem dolgozza fel, nem dolgozza meg, hogy az valahogy nem érkezik meg, olyan, mintha a saját életének a középpontjából kiállt volna, és átadta volna ezt a központi helyet a gyásznak, annak, amit akár lepellel beborított, akár eldobozolt, és olyan, mintha ő a saját életében csak vendég lenne, mintha nem lenne neki ott szava azzal szemben, hogy ott mi történik, és hogy hogyan alakul az élete.
4: Vajon mennyire lehetne tudatosabban élni így ezzel kapcsolatban, vagy akár így a mindennapokat úgy megélni, hogy igazából tudatosítsunk egy-egy helyzetet, történést, bármit, ami így ehhez a fajta gyászhoz tartozik, veszteséghez, amivel foglalkozni kell. Mert hogy most akár ilyen életszagú példa jutott eszembe, hogy otthon falun, hát nyilván nem az, hogy a gyászról nem beszélünk, hanem ezekről, a történésekről, meg végképp nem, mert hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele. Mondjuk azzal sem, hogyha valaki elveszít valakit, valaki elveszíti a szerettét, mert tudjuk ott is általában ezek a klisészerű mondatok hangzanak el, de hogy ezzel kapcsolatban meg pláne nem. Emlékszem, amikor egy szomszédnéninek meghalt a kutyája, akit nagyon-nagyon szeretett, és tényleg 9 vagy hány évig volt mellette, hogy hetekig sírt csak amiatt, mert hogy őt elveszítette, és erre meg a reakciója a másik szomszédnak, a harmadiknak, meg a negyediknek, hát a röhelyen kívül voltak éppen az volt, hogy ez teljes vicc, hogy most valaki pont a saját kutyáját siratja hetekig, hónapokig, míg más meg gyászolja a gyermekét, aki meghalt fiatalon, vagy bármi más. Szóval, hogy tényleg ez a tudatosítás gondolata van most bennem, hogy ezekkel mégis valahogy tudjunk mit kezdeni a hétköznapjainkban?
3: Azt gondolom, hogy amit tehetünk, az az, hogy figyelünk magunkra, és hogy abban a folyamatban, amikor saját magunkat biztatjuk, vagy mások biztatnak bennünket, hogy hagyd el, mert jobb lesz, meglátod, kiléptél ebből a párkapcsolatból, kiléptél erről a munkahelyről, a következő jobb lesz, jön majd egy jobb lehetőség, egy jobb, olyankor, hogy helyet adni annak is, hogy és hogy vagy most? Uh-huh. És hogy azzal, ami elmúlt, hogy ott mi volt jó, ott mit élveztél, ott mit szerettél, ott... Tehát, hogy helyet adni annak, hogy beszéljünk arról, ami volt. Hogy én azt szoktam megtapasztalni, hogyha például valaki munkahelyet vált, hogy akkor elkezd, és van egy új munkahely, jobb munkahely, akkor az van, hogy na, ugye, hogy jobb most neked, de látod, olyan jó, ügyes vagy, hogy ezt meg tudtad lépni. Meglátod, itt jobb lesz. És hogy úgy nem adunk egy kicsit teret arra, hogy de hát mesélj, hogy ott az előző munkahelyeden ott milyen volt, mit tanultál magadról, hosszú éveket, vagy hosszú időt, vagy kevésbé hosszú időt töltöttél ott. Mesélj egy kicsit, hogy milyen volt. Milyen voltál te ott például. Tehát azt gondolom, hogy elsősorban mi magunknak kell a saját érzéseinket és állapotainkat tudatosítanunk. És hogy egy kicsit kapcsolódnunk magunkhoz. Azt látom, hogy ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem tudunk magunkhoz kapcsolódni, most már lassan nem tudunk magunkhoz kapcsolódni. Tehát annyi mindenhez kapcsolódunk a környezetünkből, mindenhez és mindenkihez, hogy elfelejtünk magunkhoz, az érzéseinkhez, a gondolatainkhoz, a megéléseinkhez kapcsolódni. És akár egy kicsit ránézni, hogy akkor én most ezzel hogy is vagyok? Hogy milyen ez nekem, hogy elköltözök? És akár ugye újra Reményik verse jut eszembe, hogy mitől is kell elbúcsúzzak? Mert ugye amikor a szereteinket elveszítjük, ott vannak rituáléink, amik jó-rosszul, de megpróbálják segíteni ezt a folyamatot. Hogy ugye van a virasztás, ami arról szól, hogy akkor a halottról megemlékezünk, de közben megemlékezünk a magunk szerepéről is a halott életében, a magunk fontosságáról, a szerettünk életében, a szerettünk fontosságáról a mi életünkben, tehát hogy van helye ugye a mesélésnek, vagy van helye az ilyen jellegű megemlékezésnek. Akkor ott van a temetés körüli ritusok, a megemlékezés ritusai, hogy ezek mind lehetőségek megemlékezni, átmenetet, hidakat építeni múlt és jelen között. Viszont az egyéb veszteségeinkkel úgy tényleg magunkra vagyunk hagyva. és csak legyintünk, hogy ó, hát ez nem is nagy dolog. Ugye legtöbbször ez a klasszikus példa, amikor valakinek a házi állat, hogy tud így siratni egy állatot. Uh-huh. Legtöbbször nem csak az, hogy közönösek vagyunk, hanem még bántunk is. Mert hogy mindenkinek a lelke igazsága szerint fáj a saját vesztesége is, hogy akár a

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon, szöveges üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért és Enikőért. Jézusom, hallgass meg kérésemet! A mai rózsafűzéreket és szentmiséget felajánlom hálából a sok kegyelemért, családom minden tagjáért, mindannyiunk szándékaira, Madarász atyáért, a Jóisten áldja, és a drága szűzanya oltalmazza minden lépésében. Minden papbácsiért, az elhunyt és élő hozzánk tartozókért.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Mindig önökkel imádkozva szeretnék imád kérni és felajánlani. Idegenben dolgozó gyerekeimért, minden kedves ismerősért, minden munka adójukért, hogy a jó Isten oltalmazza meg, segítse, jóvja meg minden bajtól, és áldás legyen a mindennapi munkájukon. Valamint felajánlom a férjemért különösen, valamint ellenségeimért, rossz akaróimért, és minden kedves jó akaratú emberért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Szemeste drága, én vagyok Magdi néni Csíkszeredából. Sok szeretettel köszöntöm a szép szombati napon Márton Áron püspök úrnak a szentmiséit is meghallgattuk. Nagyon szép volt, és továbbra is kérjük a segítségét, mert imádkozunk hozzá is, hogy oldja meg a problémáinkat, mert van bizony az embernek sok minden, amiért a szentjeinkhez kell, és a védőszentekhez folyamodjunk. És szeretettel köszönteném, én is imádkoznék a távol lévő családtagjaimért, és azokért is, akik itthon vannak és ismernek engem, szeretettel vagyok mindenki irányába, és szeretném továbbra is tartani a kapcsolatot a Mária Légióval és minden lelkiségi csoporttal. Hát a Jóisten áldását kérem mindenkire, áldja meg a Jóisten a betegeknek, adjon gyógyulást, a halottaknak pedig örök nyugodalmat. Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelme.
1: Ezt a Szent Olvasót szeretném felajánlani az összes halottainét, lelkük üdvér, a rádió fennmaradásáért, és egy fontos szándékét. Kértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mindörök jelme.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, köszöntöm a kedves hallgatót. Hello, itt a Mária Rádió. Sajnos el kell búcsúznom a kedves hallgatótól, mert csak magamat hallom vissza. Megkérem önöket, hogy próbálják lehalkítani a rádiót, vagy ha nem sikerül, akkor menjenek távol tőle, mert itt csak visszhangzik, de nem tudunk beszélni.

0: Halló-halló!
1: Hello.
0: Tessék mondani!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjönbe!
1: A Rózsapirét, a Szentbiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, az úton levőkért, és minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és az összes halottaimért, a testvéreimért, és a gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus! Köszönöm szépen!
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
0: Haló, itt a Mária Rádió. Tessék távol menni a rádiótól, kérem szépen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök.
1: Én is a mai napon az összes rózsafüzérrel és a Szentmisével szeretném Márton Áron kérésére kérni, kérje a Jézustól a betegségem gyógyulásáért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Önökkel imádkozok mindig. Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen.

Kedves hallgatók, üresek a vonalak, ezért lezárom az ima szándék fogadás műsor idejét. Hamarosan, remélhetőleg sikerül kapcsolni az ötvös dieket, akik ma délután az örvendetes rózsafűzért fogják mondani. Hívjuk a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjanak hozzánk, hozzájuk. Imádkozzunk együtt.

0: Mária.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, s ha lehet, tartsanak velünk, s imádkozzuk közösen az örvendetes rózsafűzért, az ötvösdi rózsafűzért társulattal. Imádkozzunk együtt, egymásért, az összes elhangzott, s el nem hangzott ima szándékokért, s mindazokért és családjaikért, akik velünk imádkoznak. A mai rózsafűzért felajánljuk a családokért, az ifjúságért, a szeretetért, a békéért, halottaink lelküdvéért, de imádkozunk mindazokért, akik szenvednek, fájdalmat, bánatot, szorongást, gondokat éreznek, s azokért, akik magányosnak, elhanyagoltnak, megvetetnek, elhagyatottnak és kétségbe esetnek érzik magukat. Isten, hordozza terheiket, gyógyítsa meg fájdalmukat, távolítsa el bánatukat, s törölj le könnyeiket, minden nap béke, boldogság, melegség és szeretet vegye körül őket, mint ahogy Szent Ágoston hangsúlyozza. Bízd a múltat az Isten irgalmára, a jelent Isten szeretetére, s a jövőt Isten gondviselésére. Imája pedig így szól, hozzád fordulok, atyám, mindenható Isten, őszinte szívvel és kicsinyességem tudatában hálát adok neked egész lelkemmel, kérlek, rendkívüli jóságodban fogad jó akarattal könyörgésemet, hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől. Erősíts meg engem a hitben, kormányozd értelmem, s adj nekem bensőséges gondolatokat, s vezess el engem a boldogságot birtoklására.
0: Amen.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében is, halálában is, fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában, s a mírunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Könyörögjünk Szent Ágoston imájával a boldogságos szűz közbenjárásáért. Boldogságos szűz Mária, Isten dicsőséges anyja, kimondhat neked méltó dicséretet és hálát azért, hogy jó akaratoddal a romlásnak indult világ segítségére siettél. Nem magasztalhat eléggé a gyarló emberiség, amelynek a hozzád intézett angyali üzenettel tárult fel a megváltás útja. Fogad ezért csekély és érdemeidhez fel nem érő hálánkat, s amíg hódolatunkat fogadod, eszközöld ki számunkra bűneink bocsánatát.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, s onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: az légy.
1: Mi atyán ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: órájának. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
0: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

Üdvözlégy, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünk

0: de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsűz, a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsűz, a világra szültél.
0: Az

0: trónájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: órájánam men.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Miképpen kezdve.

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse, Jézus, aki te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.

0: Atyánk, amen. Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Imádkozz az életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéretére.
1: Könyörögjünk, irgalmasságnak anyja, boldogságot szűz Mária, fogadd tőlünk ezen szent olvasót, melyet mi teljes szent háromságnak, minden mennyei karoknak, de kiváltképpen a te tiszteletedre most elmondottunk, mutasd be a te szent fiadnak, a mírunk Jézus Krisztusnak, az egész keresztény anya szent egyház boldog megmaradásáért, az eretnekségek kiirtásáért, édes hazánk felvirágzásáért, élőkért, holtakért, egészségesekért, betegekért, foglyokért és megkeseredettekért, mi magunkért, bűnös szolgáid és szolgálóidért, esedezért kérünk életünk szentséges Szűzanya Mária, hogy veled együtt és a választottakkal örvendezhessünk Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztusnál.
0: Amen.
1: Rózsafüzé királynője.
0: Könyörög életünk.
1: Béke királynője.
0: Könyörög életünk.
1: Fény királynője.
0: Könyörög életünk.
1: Mária Rádió királynője.
0: Könyörög életünk.
1: Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk imádkoztak, s így közösen terjeszthettük kéréseink, köszönetünk a Szűzanya és a szentek elé kérve közbenjárásukat, hogy imáink meghallgatásra találjanak, s ha lehet, hallgassák tovább is a Mária Rádiót, mely műsorával egy fénysugára lelkednek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké! Amen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Márian nyelvű rádió hallgatóit. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallják. Szentmisét közvetítünk a csíkszerdai Szent Ágoston plébánia templomból, amelyet Simon Sándor segédlelkész mutat be. A kántori szolgálatot Kacso Arnold kántor végzi. Megkérjük a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a Szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ma keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján egy olyan szent életpéldája és tanúságtétele áll előttünk, amely a világ minden gazdagságát megvetette, az embereket bűnbánatra buzdította,

0: és egyedül a mennyek országának kincseit kereste és hirdette. Tiszta szívéből az Urat szolgálta, és nem félt bűnére figyelmeztetni még az uralkodókat sem, amely végül a vértanúságát okozta. Az ő buzdítását követve a mai szentmisénk elején, amelyet elhunyt Imre Margitért és az Imre család elhunytjaiért ajánlunk fel, egy rövid csendben vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Krisztus Urunk szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében és halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helyt álljunk tanításod megvallásában, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Józsia képmány napjaiban így szólt hozzám az Úr. Övezkedjek adat, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. Íme, én a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfalá, az egész országgal szemben, Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogadta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen elítéltette volna, eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igazi, szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: kérj tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött: bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától: mit kérjek? Anyja ezt felelte: keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére is a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, merre húz a mi szívünk, Isten vagy a világ felé? A mindennapok helyzetei újból és újból döntés elé állítanak bennünket, és olyankor látjuk igazán, hogy mi is a válasz a kérdésre. A mai evangéliumban is azt láthatjuk, hogy Heródest választás elé állították. Keresztelő János vagy Heródiás, a törvénytelen szeretője. Heródes azonban nem most került először választás elé, hisz keresztelő Szent János már korábban szembesítette bűnével, de valószínűleg Heródes is azzal hitegette magát, mint amivel mi is mindannyian tudjuk hitegetni magunkat, amikor nem akarunk lemondani a világ javairól. Azzal, hogy lehet egyszerre Istennek is és a világnak is szolgálni és megfelelni. Miért is engednénk el a világ gazdagságát? Azért, mert a világ javai és örömei megosztják a szívünket, és lassan afelé húzzák, hogy ragaszkodjunk a világ örömeihez, és ne engedjük el azokat, még a mennyek országáért se. És nem mindegy, hogy engedjük-e, hogy a szívünk ilyen megosztott legyen, mert ahogy Heródes esetében is láthattuk, előbb-utóbb állást kell foglalnunk. Nem lehet egyszerre a világnak is és az Istennek is szolgálni. És érdekes, Heródes nem akarta keresztelő János halálát. Heródes látta, hogy János egy igaz ember, az Isten embere, de mégis elrendeli a halálát, mert nem tudta elengedni a törvénytelen szeretőjét, Heródiást, mert nem akart szégyenben maradni a tekintélyes vendégekkel szemben. Herodes nem tudta elengedni a törvénytelen kapcsolatának az örömeit, és félt a vendégek véleményétől. Krisztusban, kedves testvéreim, mi vajon mihez szoktattuk a szívünket? Mihez ragaszkodunk és mitől félünk? És felismerjük-e, és felmerjük-e vállalni, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy benne bízunk, és ő az életünk ura? Keresztelő Szent János vállalta a hitét, szíve teljesen az Úré volt, és képes volt elengedni minden világi örömet, kényelmet, anyagit, elismerést, sőt, saját életét is elmerte engedni, és Istenre merte bízni, amikor választás elé került. Vegyünk példát mi is keresztelő Szent János tanúság tételéről, és tegyük azt, amire életében bíztatott minden Krisztusra várót, készítsük az Úr útját, készítsük a szíveinket, mert eljön az Úr. De vajon amikor majd választanunk kell, merre fog húzni a szívünk? Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János vértanúságát ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk, és példáját kövessük.
2: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet.
1: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Támaszd buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Ne engedd, hogy széltől lengetett nagyszál módjára eltérjünk az igazságtól, hogy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Térj minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szent egyházára.
0: Áldozati adományainkra tekintve, add meg kérünk Istenünk, hogy tétovázás nélkül járjunk azon az úton, amelyet keresztelő Szent János a pusztában kiáltónak szava mutatott meg, és az ő kiomló vére jelölt ki hatalmas erővel Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedtől.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő előhírnékében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetést szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett, s a proféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása vágyék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztaljunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Áldunk téged tehát, mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged. Szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akiknek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hiddel halljuk feltámadásodat, amíg el nem lesz.
0: Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nékünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadjál minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között, az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben Leó pápával és Gárgely püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel, és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békéd teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
1: amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
1: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség
0: köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítomba jöjj, hanem csak egy szóval.

0: Könyörögjünk. Keresztelő Szent János mennyei születését ünnepelve magunkhoz vettük az üdvösség szerző szentséget. Add meg kérünk Istenünk, hogy tiszteljük azt, amit a szentség jelez, és még inkább örvendezzünk annak, amit bennünk kifejez Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
1: az üldözötteknek vélelmezője,
0: és mi felnek jó pásztora legyen. Az, hogy mielőtt szentély között tisztelhessük,
1: tanítása és fiadalmai
0: világítójára
1: legyen mindannyiunk számára.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná a Szent Lélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nékem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testélőn, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által, a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzunk el, hogy testvéreinkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Adj Uram örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében,

0: Szentmisét közvetítettünk a csíkszerdai Szent Ágoston plébánia templomból, amelyet Simon Sándor segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Kacsó Arnold kántor végezte. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai szentmisében. Áldott szép estét kívánok önöknek!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíkszeredai Szent Ágoston plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő csíki medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú, a Tolvajos és Gyímesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somlyó-patak kavicsos hordalék kupjainak a peremén fekszik az 1033 méter magas Nagy-Somlyó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 méter között változik. A város legfontosabb ásványvíz lelőhelyei Somlyón, a Szeredai és a Zsögödfürdőn vannak. Csíkszereda a korábban már létező Somlyó, Taploca és Zsögöd települések szomszédságában a szerdanapi vásárhely színhelyén alakult ki. Az első ismert hiteles okirat, amely Csíkszereda mezővárosi létét igazolja, 1558. augusztus 5-én keltezett kibocsájtója, János Zsigmond fejedelem édesanyja, Izabella királyné volt, mentesítette a város lakosságát az adófizetés alól. Csíkszereda az 1968-as területi átrendezés következtében az addig 6-7 ezres kizárólag magyar lakta város közel 50 ezer lélekszámú megyeszékhelyé duzzadt, amelynek ma is több mint 40 ezer magyar katolikus híve van. Ez természetszerű kihatással volt az egyház életére is. A 17. században épült 2-300 hívő befogadására alkalmas templom kicsinek bizonyult, és az újváros negyedék is távol kerültek az egyházközség szívétől. Ennek az égető kérdésnek a megoldására már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket. A város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakobinyi György érsekre hárult, aki létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezte ki annak plébánossává. Azóta élőkövek, élő lelkek, égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas, a már katedrális méretű Szent Ágoston plébánia templom. 1995-ben Jakobinyi György érseki rendelkezésével két részre osztotta Csíkszeredát, a belső Szentkereszt plébániára és a Szent Ágoston plébániára. Az építkezés kezdete azonban a plébániák szétválasztása előttre tehető, ennek kivitelezése Borbé Gábor főesperes úr nevéhez fűződik. Pénzes József 1995. január 1-jei plébánosi kinevezése után pedig elkezdődött a tervezési folyamat. A Szent Ágoston templom végül Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező révén nyerte el a mai formáját. A templomot övező keresztúti stációk körül zöld övezetet, több mint 1000 facsemetével, élősövényt, sziklakertet és virágágyásokat alakítottak ki. A 2,33 méter magas fémszerkezetes 4 harangnak helyet adó torony között, a templom tetején pedig lángoló szív emlékeztet a Szent Ágostoni gondolatra. Idézem, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszunk te benned. Idézet zárva. Az altemplomban egy kisebb kápolna kapott helyet, a déli oldalon alakították ki a plébánia hivatalt irodákkal, tanásteremmel és irattárral. Ugyancsak az alaksor egyik terme ad otthont a fogyatékkal élő fiatalok számára. Az altemplom termeit összekötő folyosó oldalát úgy építették ki, hogy azt majd idővel urnatemetőként lehessen használni. Az első és második emeleten találhatóak a szolgálati lakások, a plébános lakása mellett még két kápláni lakosztály, illetve vendégszobák is helyet kaptak. Az épületben méretes konyhát, ebédlőt is kialakítottak. A földszinti rész foglalja magába a bejárati előteret, a templom nagy termét, amelyet már a nagy ünnepek alkalmával többször is benépesítettek a hívek. A Szent Ágoston templom apszisában egy keresztet láthatunk a korpusszal, valamint Szent Ágoston és Szent Mónika szobrait, Szántusz Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai. A Budakeszin élő és alkotó Majzik Mária művésznő két nagyméretű kerámia domborművet és egy bronz keresztelő kutat ajándékozott a templom részére. A két dombormű, a himnusz és az angyali üdvözlet ugyancsak a templom apszisába kerültek elhelyezésre. A himnusz dombormű a magyarok kereszténységéhez való kapcsolatát, míg az angyali üdvözlet a szűzanya oltalmát és egyben a születés szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelőkút kapcsolja össze. Ezzel válik teljessé a szimbólum. Csíkszeredában a magyarság összetartozásáért, megmaradásáért megalapító nemzeti imahely arra hivatott, hogy jelezze az utat Magyarország azon törekvésének, hogy polgárai maguk oldják meg a nemzet fennmaradásának problémáját. A himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a szűzanya Magyarország védelmezője, a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi, mely három jelkép együtt van jelen a megszentelt térben. A Szent Ágoston templomot 2009. augusztus 29-én a fő egyházmegye fennállásának ezredik évfordulóján a templom búcsú ünnepén szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök. A Szent Ágoston templom és plébánia épülete 2021-2022-ben külső átalakulásokon esett át, a magyar kormány hathatós közreműködésével és támogatásával kicserélték a plébánia templom egyes nyílászáróit és óriási méretű üvegfelületeit, valamint sor került a templom ikonikus tornyainak felújítására is a román kormány, a megyei önkormányzat és a városháza anyagi támogatásával. A Szent Ágoston plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Templombúcsút augusztus 28-án tartanak. Örökös szentségimádási nap november 22. A műsor szerkesztette Gábor Anna a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,

0: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyerekek! A legutóbb arról beszéltem nektek, hogy Isten meghallgat. Arról, hogy ti is kérhetitek Isten segítségét úgy, ahogy Dávid tette, és ő erőt önt a lelketekbe, és bátorságot ad. Ez alkalommal Isten gazdagságáról fogok beszélni nektek. Van, aki hatalmas házban él. Van, aki drága autóval jár. Van, akinek rengeteg ruha lóg a szekrényében. Ezek a dolgok egy darabig szépek és jók, de nem tartanak örökké. Istennél olyan gazdagság van, amely örökké tart. Isten semmiben nem szenved hiányt. Mindent megad, amire szükségünk van, de igazán gazdaggá azzal tett minket, hogy odaadta nekünk Jézust. A Szentírásban a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 19. versében ez áll. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Gyerekek, most meghívlak, hogy imádkozzunk együtt. És köszönjük meg Istennek, hogy megosztja velünk az ő gazdagságait. Drága Istenem, köszönöm, hogy megosztod velem gazdagságodat. Köszönöm, hogy semmiben nem kell hiányt szenvednem. Amen. Végezetül pedig egy feladat megoldására hívlak titeket, gyerekek. Szép, pattogós buborékokat készíthettek ezzel a recepttel. 1 deciliter mosószert keverjetek össze 2 deciliter vízzel és 1 evőkanál glicerinnel. Hagyjátok állni pár órát. Fújjatok sok színes buborékot, mondjuk egy szívószállal. Amikor szétpukkannak, gondoljatok arra, hogy csak Isten gazdagsága tart örökké. Jó szórakozást kívánok nektek, köszönöm, hogy velem tartottatok, várom, hogy következőkor együtt még többet tudjunk meg Istenről és a világról.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Örök létforrás Istenünk, ki mindent jól elrendezel, s világunk minden kis zugát ajándékoddal töltöd el.
1: Írásod szól, a mű után te megpihentél, s most nekünk munkánk után nyugalmat adsz, s így majd vígabban kelhetünk.
0: Halandó híveidnek ad, hogy megsirassák vétkeik, s remélve bő áldásodat járják erények útjait.
1: S ha majd a végső nagy napon mindent lesújt a félelem, mi együtt örvendjünk veled, s békét jutalmat öltsön el.
0: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
1: Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt, Istenem. Alleluja. Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt. Ösvényemen csak ez világít.
0: Nevedre esküszöm és ígérem. Igaz végzéseid igéit megtartom.
1: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
0: Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
1: Naponként veszélyben forog az életem, törvényeidről mégsem feledkezem meg.
0: Nekem törtést vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem.
1: Nekem ígéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel.
0: Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt, Istenem. Alleluja.
0: Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram. Alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem. Nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is a jóra int engem belsőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt reménységben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram. Alleluja.
1: Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben és a földön. Alleluja. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
0: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember.
1: megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
0: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
1: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban.
0: És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben és a földön. Alleluja.
0: Kegyelem nektek is békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsítok, annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is. Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
0: Dicsősége magasabb az egeknél.
1: Dicsértessék az Úr neve.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
0: Ha nagy vagy, mutatkozz alázatosnak, és kegyelmet találsz az Úrnál, mert őt az alázatosak dicsőítik meg. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ha nagy vagy, mutatkozz alázatosnak, és kegyelmet találsz az Úrnál, mert őt az alázatosok dicsőítik meg.
0: Isten segíti és védelmezi népét, hogy boldog legyen, hiszen ő maga választotta örökségül. Adjunk hálát neki, és jóságára emlékezve mondjuk.
1: Urunk, te benned bízakodunk.
0: Jóságos Atyánk, könyörgünk hozzád Ferenc pápánkért és püspökeinkért, védelmezd őket és szenteld meg erőddel.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Érezzék meg a betegek, hogy ők Krisztus társai a szenvedésben, és részesedjenek mindenkor az ő vigasztalásából.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük felett, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek meglegyen a mindennapi kenyerük.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Urunk, fogad irgalmas szeretettel a meghaltakat, és adj nekik mennyei lakóhelyet.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk, erősséges szent Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Érünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Mindaz, amit célnak veszünk, nem más, mint eszköz. A pénz a vásárlás eszköze, a hatalom a parancsolásé. S többé-kevésbé épp így áll a dolog mindaval, amit javaknak nevezünk, mondta Simone Weil.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a Zarándok Szem című műsorunk keretében. Ahogy már megszokhatták, itt van velem Koncz Attila, a Matthias Corvinus kollégium oktatója. Szervusz Attila, szeretettel köszöntünk.
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ma este, hát mondhatni, kicsit másképp vagyunk jelen, egyrészt, mert élőadásban vagyunk, ami azért ritkán szokott előfordulni, másrészt, mert ma konkrétan nem egy zarándok helyet fogunk helyszínt bemutatni, hanem picit a különböző zarándok műfajokat.

0: fajok hasonlóságairól és különbségeiről fogunk beszélgetni. Amikor így készültem az adásra, így egy kicsit azon gondolkoztam, hogy amikor én magam, vagy mi magunk azt halljuk, hogy zarándoklat, akkor mire gondolunk. És valahogy előttem megjelent egy kép, ahogy mit tudom én, bandukolok egy úton, hátizsákkal, akár a hátamon, napokon vagy heteken keresztül gyaloglok, útközben elfáradok, elcsendesedek, imádkozok, gondolkozok, és valahol a végén megérkezek egy számomra fontos helyre. És utána tovább gondolva feltettem magamnak a kérdést, de így akkor most foglak a kérdésekkel bombázni téged, hogy vajon tényleg a gyaloglás teszi a zarándoklatot, a zarándokot zarándokká? Mi van azzal, aki mondjuk autóval vagy busszal érkezik egy kegyhelyre, az már turista, és mi történik akkor, ha tízezrek érkeznek egy vallási eseményre, együtt énekelnek, imádkoznak, részt vesznek egy szertartáson, de közben fotóznak, szelfiznek, ahogy azt látni szoktuk, ajándéktárgyakat vásárolnak, szállást foglalnak, étterembe járnak. Hol húzódik a határa zarándoklat és turizmus között? Így nagy vonalakban több kérdést körüljárva is mai adásunkban ezeket szeretnénk egy picit összehasonlítani. A gyalogos zarándoklatot, a kegyhelyturizmust és az eseményturizmust, aztán meglátjuk, hogy ebből mit tudunk kihozni, vagy egyáltalán mi fér bele a mai adásba. Mitől lesz valami zarándoklat, Attila?
1: Teljesen jogos kérdés, amit megfogalmaztál, hogy hol húzódik a határ turizmus és zarándoklat között, de ahogy nagyon sok ilyen jogos kérdéssel vagyunk, nem biztos, hogy erre is exakt választ lehet adni. Ugye amikor valami olyan jelenség kerül szóba, ami akár térben, akár időben egyetemesnek tekinthető, tehát, hogy a régi korokban is létezett, és ma is létezik, vagy itt Nyugat-Európában, ahol a nyugati kultúrkörben, ahol mi élünk, illetve Ázsiában, Afrikában és Amerikában is létezik, tehát, hogy ilyen tényleg általános fogalomról beszélhetünk, akkor az a tapasztalat, hogy pont attól tud egy ilyen jelenség általános lenni, hogyha nem firtatjuk ezeket a részleteket, vagy nem a részletek alapján próbálunk különbséget tenni. Tehát a zarándoklat attól lehet ma is a zarándoklat, amitől 2000 éve, 3000 éve, akárhány ezer évvel ezelőtt, és az, hogy konkrétan milyen formában valósul meg, azt pedig nem feltétlenül tartozik a kérdésnek a lényegéhez. Tehát, hogyha valamilyen egészen általános definíciót kellene adnom arra nekem személy szerint, hogy én mit értek zarándoklat alatt, akkor tulajdonképpen lehet, hogy csak annyit mondanék, hogy útra kelni azért, hogy kiszakadjunk a megszokásból, és találkozzunk a transzcendenssel. Azt hiszem, hogy ez elég általános. És ha egy kicsit ezt tovább boncolgatjuk, akkor szerintem ebbe a hagyományos turizmusnak is nagyon sok ága-boga bele tud tartozni. Nekem a kedvenc példám talán már itt a rádióban is elhangzott, amit ugye így ilyen álkérdésként szoktam föltenni a közönségnek, hogy vajon az zarándok turizmus-e, hogyha valaki a Balatonon nyaral, és elmegy Tihanyba, és megnézi a bencés apátságot, és imádkozik, na, még nem is kell feltétlenül imádkozni, csak bemegy a templomba. Mert hogy a Balatonra sokan járnak, és biztos, hogy aki oda turisztikai szándékkal érkezik, azért ennyi kultúrprogramot, ennyi is lelki programot meg fog magának engedni. Ez ugyanolyan kötelező kör, mint amikor az ember elmegy Párizsba, és mondjuk a Notre-Dame-ot nem hagyja ki. Akkor sem, hogyha egyébként nem vallásos. Na most akkor ez tekinthető ez zarándoklatnak, akár abban a formában is, hogy az ember ennek nincsen tudatában. És én szeretnék ebben ilyen nagyon széles és megengedő lenni a gondolkodásomban, hogy inkább én azt szeretném ebben látni, hogy igen, és a kérdés már csak az, hogy ezzel aztán hogyan él maga az illető, a tapasztalattal hogyan gazdálkodik utána, hogyan épít be a saját életébe, saját személyiségébe, gondolkodásmódjába. És persze a másik oldalról is fölvethető ez kérdésként, hogy az egyház vagy bármilyen más vallási közösség tud-e az ilyen vendégekkel kezdeni valamit? Tud-e nekik olyan élményt adni? Tud-e saját magából megmutatni valami olyasmit, ami számára befogadható, ami őt gazdagítja? Tehát, hogy a turizmus és a zarándoklat között hol húzódik a határ, azt én nem tudom, mert azt hiszem, hogy ez pont ugyanolyan, mint oly sok más az életben, hogy mindenkinek megvan a saját szükséglete, megvan a saját gondolkodásmódja, és az szerint tudja meghatározni, hogy számára az egyik, illetve a másik mit jelent, vagy hogyan tud a kettő egymásba kapcsolódni. És ez egy nagyon jó felvetés volt, amit mondtál, hogy ugye a gyalogos zarándoklat, hogy az külön műfajnak tekinthető-e, vagy pedig része ennek a nagy zarándok egyvelegnek. Igen, hát ugye a gyaloglásos verziója ennek, ugye El Camino ennek a legismertebb formája, de azért vannak más lehetőségek is, akár itt Erdélyben, vagy a Kárpát-medencében, ugye vannak Mária út, most már ugye van a Via Transilvánica, ami ugye nem kimondottan zarándok út, de mégis nagyon sok szempontból hozza azt a hozzáállást, meg közelítést, lelkiséget. És valaki számára valóban szükséges az, hogy ez az élmény fizikai erőfeszítéssel párosuljon. Akkor érzi magát zarándoknak, hogyha nem csak lélekben távolodik el a hétköznapoktól, nem csak spirituálisan emelkedik a mindennapok szürkesége fölé, hanem a testét is megdolgoztatja. És ez teljesen helyén való, hiszen ugye a régi korok zarándokai számára is talán ez jobban előtérben volt, mint manapság a többségnek, akik ugye autóval, busszal vagy repülőgéppel mennek zarándokolni. És szerintem ez egy nagyon szép egysége annak, hogy test és lélek vagyunk. Tehát, hogy tényleg ne hanyagoljuk el se az egyiket a másik rovására. Mert hogy az élményhez ez nyilván hozzátesz. Az élménynek a teljességét tudja megadni, vagy adott esetben fokozni. A lényeg, hogy mindenkinek magának kell szerintem kikísérleteznie, hogy mi az, ami számára a maximumot adja ebben a tekintetben, és ilyen értelemben persze nagy nehézség az, hogy amikor csoportosan kell zarándokolni, akkor hogyan lehet a sok ember különböző igényei között egyfajta konszenzust teremteni, de hát ez már egy másik témakör.
0: El Camino kapcsán gondolkoztam el, több ismerősöm, barátom is végigjárta már ezt az utat gyalog, és egy-egy ponton az döbbentett meg, vagy úgy azt gondolkodtatott el, és akár odadobnám neked kérdésként is, hogy láttam ezeket az embereket zarándokolni is, de ugyanakkor meg azt is, hogy napi 3-4 poszttal, fotóval, szelfivel végig zarándokolták az egy hónapot, vagy bármennyit, és ugye elgondolkodtatod, hogy vajon igazán tud zarándokolni úgy, hogy közben meg ezekkel a dolgokkal foglalkozol, hogy valahol nem lépsz ki abból, amiből végeredményben gondolom én ki akarsz lépni, vagy ebből a zajból és ebből a közösségi térből valahogy egy kicsit egyedül csendben maradni. Hogy ez hogyan segíti őt abban, hogy valóban zarándokként érkezzen meg egy zarándoklatra?
1: Igen, ez is jogos kérdés, és nehéz erre olyan választ adni, ami megint csak mindenki számára érvényes lehet. Ugye egészen más történet, de mégis ide fog kapcsolódni. Szerintem világos lesz a párhuzam. Ugye amikor Ferenc pápa meghalt, akkor a Szentpéter bazilikában ravatalozták föl, és hát ugye sokan voltak, akik szelfit készítettek a ravatal mellett, és ebből aztán egy elég nagy felháborodás is lett az interneten, legalábbis ezt lehetett követni, hogy ez milyen tiszteletlenség, ez milyen kínos és kellemetlen dolog. Persze, bizonyos szabályrendszert, ha figyelembe veszünk, akkor ez semmilyen szempontból nem felel meg a protokollnak, meg talán még a jómodornak, az illemnek sem. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha például ezt a kérdést boncolgatjuk, akkor muszáj számot vetni azzal, ha reális következtetésre akarunk jutni, hogy a világ ilyen szempontból is megváltozik körülöttünk, miközben az embernek, mint pszichikai létezőnek a tulajdonságai talán inkább állandónak tekinthetők. Na, mit értek ez alatt? Tehát azt gondolom, hogy amikor a pápa sírja mellett szelfizünk, ravatala mellett pláne, vagy pedig az El Camino-ról naponta 4-szer posztolunk, akkor én abban inkább azt gondolom, azt vélem felfedezni, hogy ez a megosztásnak a vágya. Nem biztos, hogy igazam van. De azt gondolom, hogy a mai világban ugye egy olyan közegben élünk, amikor a kommunikációnak a, nem csak a felgyorsulását, hanem a megsokszorozódását is tapasztaljuk, és hogyha ebben a térben akarunk létezni, akkor nyilvánvalóan ezeknek a játékszabályoknak engedelmeskednünk kell. És hogyha a barátainkkal tartani akarjuk a kapcsolatot, és valamit meg akarunk osztani abból, amit mi élünk meg lelkileg, akkor sajnos vagy nem sajnos, erre ez a mód, ez az eszköz. Tehát ez körülbelül olyan szerintem, mint régen a fotóalbumok, vagy pedig, hogy mondjak egy még szörnyebb példát, az esküvői videó. Ugye tudjuk, hogy azzal csak büntetni lehet azt, akinek meg kell néznie. De mégis, ugye volt egy-két évtized, amikor ugye a technológia, a technika ebbe a stádiumba jutott, hogy ezeket az esküvőket elkezdték ugye így fölvenni, és 3-4 órás, nem tudom mekkora videókat vágtak belőlük a végén, és ugye ezeket meg kellett nézni, és mondjak egy szót ide, ami talán furcsa lesz, rituálisan. Tehát ugye megint egy olyan fogalomhoz jutunk vissza, ami általános, egyetemes, térben és időben, de a formája mindig más. Én ezt egy rítusnak látom, gondolom, vagy akként értelmezem, hogy a szelfizés, az élményeknek ilyen formában való megosztása, az egyfajta olyan egészen ősi emberi ösztönnek a modern eszközökkel való kifejeződése, mint az, amikor ugye az ember átél valamit, és meg akarja osztani másokkal. Hogy ezt most mennyire érezzük ugye helyén valónak, vagy illendőnek, ez nyilván az embernek a tolerancia küszöbétől is függ, de hát biztos vagyok benne, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, lehet, hogy már nem is értenék ezt a mi mostani problémánkat ezzel.
0: Igen, valószínű, mert közben belegondolva abba, hogyha mondjuk én elindulnék El Camino-ra, akkor valószínű én is posztolnék. De ugye azon gondolkodtam, hogy voltak éppen szerintem az a titka ennek, hogy mi a szándék mögötte. Mert például nekem lehet, hogy az lenne a szándékom, hogy összesítsem mondjuk a napomat, hogy az hogy telt, vagy mit tapasztaltam meg, és abból a tapasztalatból, érzésből átadjak valamit másoknak is, hogy hát ha valakit megérint egy szó, vagy egy mondat. Nyilván van egy másik szándék, vagy egy másik háttér, hogy valaki csak azért rakja, hogy mutassa, hogy most ő milyen nagy arc, mert hogy végigjárta az El Camino-t, és hogy ilyen is van, tudok ilyet is. Hogy szerintem itt van egy kicsit a titka ennek, hogy mi a szándék.
1: Igen, persze, hát mindig ugye a szándék dönti el azt, hogy egy cselekedetet igen, miként kell értelmeznünk erkölcsileg. De gondoljunk például arra, hogy azért az arándoknapló műfaja is, ugye, nem a mai korban, hanem jóval korábban, amikor még az írásbeliség volt, ugye, nyilván technológiai okokból a meghatározó, egy létező és releváns műfaj volt, hát olyannyira, hogy már az első nagy zarándok, akinek a sztoriát ismerjük, ugye Egéria, aki bejárja a Szentföldet, hát ő is naplóban rögzít azokat a tapasztalatokat, amelyeket ott szerez, és ugye ezt 1700 évvel később mi még mindig olvassuk. Tehát igen, igen, egyszerűen a médiumok változnak, de maga az a késztetés, ami az emberben van a megosztásra, az működik. A Caminoval kapcsolatban, meg nyilván más hasonló zarándok célpontokkal kapcsolatban is azért érdemes megemlíteni, hogy azért sokan olyanok is mennek ezekre az utakra, akik egyébként nem is feltétlenül vallásosak.
0: Abszolút.
1: Vagy nem vallásos céllal teszik meg ezt a távolságot vagy utat. Most az ő esetükben vajon mi lehet a mozgató? Nyilván van valamilyen spirituális mozgató rugó, amiről esetleg ugye megint azt mondhatjuk, hogy ők maguk sincsenek vele tisztában, tehát azért valami szándéknak, okozati összefüggésnek kell itt lennie. Az ő számukra talán ilyen szempontból ez a fajta naplózása az eseményeknek, az útnak a természetes része, és talán nem is az útnak, hanem az útkeresésnek a segítője lehet, hogy egy kicsit főleg már visszatekintve, mert ugye tudjuk, hogy a zarándoklat sokszor nem abban a pillanatban hat, amikor fizikailag is benne vagyunk, hanem utána hetekkel, hónapokkal, akármennyi idővel, akkor ez a fajta felidézhetőség segít abban, hogy helyükre kerüljenek a dolgok.
0: Igen, volt nekem egy ismerősöm, aki így indult el, hogy egyáltalán nem volt hívő, meg abszolút semmi köze nem volt semmiféle valláshoz, de hogy valahogy neki szüksége volt arra, hogy kiszakadjon a hétköznapokból, és úgy gondolta, hogy ez most így jól jön. És emlékszem, hogy így végigkövettem az útját, és olyan érdekes volt, hogy honnan indult, hová jutott. Tehát, hogy valójában elindult egy cél fele, és úgy, hogy ő nem akar vallásról hallani Istenről, semmiről, csak hogy menjen és hagyja itt, ami van körülötte, és közben megérkezett valahová, amikor tényleg megtapasztalt, hogy ez mit jelent, úgyhogy ilyen szempontból is vagányak szerintem így az úti naplók, vagy egyáltalán az, hogy az ember kiírja magából. Neki is a visszatekintésben, de úgy akár nekünk is, akik követjük ezt az utat, hogy milyen szép dolgok történnek közben.
1: Mindenképpen, és gondoljunk arra, hogy sokan ugye bár szeretnék, de nem tehetik meg, hogy akár időben, akár, tehát az időhiány okán, akár a pénzügyi lehetőségek hiánya okán, hogy tényleg útra keljenek, az ő számukra szerintem ez egy óriási adomány is lehet, tehát hogy a mások szemével ugyan, de mégis a saját útjukat tudják bejárni, és ez ennek a modern világnak talán az egyik nagy adománya, amit ugye megint, ha jól tudjuk felhasználni, akkor fog megfelelő gyümölcsöket is hozni, de próbáljuk ezt így tekinteni.
0: Most megint egy furcsának tűnő kérdést fogok feltenni, de próbálok mai fejjel gondolkodni, hogy nem lett ma a zarándoklatból egy úgymond spirituális wellness, hogy elmegyek, megtalálom önmagam, aztán hazajövök. Ennyi.
1: Hát dehogy nem, hát persze, ebben is teljesen igazad van. Ugye régen a zarándoklatnak volt egy sajátos egyensúlya abból a szempontból is, hogy az egyéni és a közösségi élmény összekapcsolódott benne. Ugye, hogy az előbb beszéltünk a lelki és a testi dolgoknak az egyensúlyáról, meg volt ez az egyéni közösségi egyensúly is, mert ugye, amíg az ember úgy zarándokolt, hogy gyakorlatilag tényleg ki volt szolgáltatva, ahogy mondani szoktuk, az elemeknek, az akkor azt is jelentette, hogy rászorult a segítőtársaknak a jóságára, a szolidaritására, a segítőkészségére, akár zarándoktársak legyenek azok, akár ugye a helyben lévők, akikkel útközben találkozik. Tehát ez valóban egy fontos szempont lenne, hogyha egy kicsit szeretnénk a saját szempontunkból a zarándoklatot minél teljesebb formában értelmezni és megélni, hogy erre odafigyeljünk. Hogy a zarándoklat úgy nem lehet teljes, hogy én tudom, hogy mit akarok, mindent előre pontosan eltervezek, és utána ragaszkodom annak a pontról pontra való végrehajtásához. Sokszor tapasztaltam már ilyet zarándok úton csoportokkal, csoportok egyes tagjaival, hogy ilyen görcsösen kapaszkodtak abba, hogy pontosan tudják, mire van szükségük, és ahhoz mindent ők majd saját erőből meg is teremtenek. De akkor hol marad a meglepetés? Hol marad, provokatívabban úgy is kérdezhetném, hol marad a jóisten? Hol marad a gondviselés? Mert akkor valóban wellness, tehát hogy tudom, hogy 5 percig ülök a meleg vízben, utána átmegyek a gőzbe, utána megint 5 percig ülök a hideg vízben, és a végén fel fogok frissülni. Testileg ez valóban működhet. Lelkileg azért egy kicsit ennél bonyolultabbak vagyunk, én azt gondolom, és kell teret és helyet hagyni a gondviselés munkájának, és mint tudjuk, ugye a gondviselés sokszor a társainkon keresztül dolgozik, és rajtuk keresztül mutatkozik meg, és jut el hozzánk az a gondolat, az a tanítás, vagy az az élmény, amire igazából szükségünk van, hogy ehhez hagyjunk megfelelő teret. Láttam én már olyat buszon ülve, meg ott egy kicsit hátramenve a zarándoktársak közé, hogy valaki görcsösen az egész úton, akár egy hétig kezében a GPS-szel nézte, hogy a busz jó úton halad-e, és hogy tartjuk-e a részidőket, és hogy nehogy véletlenül eltérjünk, vagy túlszaladjunk valamilyen időhatáron. Hát természetesen az embernek van egy igénye, természetes igénye van az események kontrolljára, de ezt már nem gondolom, hogy ez ilyen értelemben egészséges lenne. Egy eleve, másrészt pedig nem gondolom, hogy ez a zarándok műfajához kapcsolható lenne. Tehát a zarándoklat, mivel ugye kilépés a mindennapokból, kilépés a megszokottból, azt is jelenti, hogy hát óhatatlanul olyan dolgok fognak velünk történni, amelyekhez nem szoktunk hozzá. Hogyha ezt nem fogadjuk el, hogyha ezzel nem tudunk ilyen módon azonosulni, akkor nem kell elindulni, mert a két dolog természetesen kapcsolódik össze, és valahol a mélyben ez az igény benne is volna, mint szükséglet.
0: Na, zarándok műfaj, most megint az jutott eszembe, hogy biztos te is szembesülsz azzal, hogy az utóbbi években nagyon sokféle fajta zarándoklatokat szerveztek, nótázástól kezdve minden, ami éppen belefér egy ilyenbe. Na, itt hogy beszélhetünk, vagy hol beszélhetünk zarándoklatról, vagy ez még belefér-e a zarándok műfajába, vagy már nem?
1: Hát szerintem a kérdés az, vagy ami a választ megadhatja erre a felvetésre, hogy megint megnézzük, hogy milyen célt szolgál. Uh-huh. Mert hogyha ez a nótázás, vagy bármilyen más tiszteletreméltó tevékenység közösséget épít, tehát nem öncél, na, akkor talán ez a legjobb megfogalmazás, uh-huh. hogy nem öncél, hanem csak segít abban, hogy egyé váljunk, vagy minél közelebb kerüljünk egymáshoz, és valóban főleg, hogyha teljesen ismeretlen emberek kerülnek egymás mellé, hogy közösségként tudjunk működni, akkor szerintem ez belefér. Én nem hiszem azt, hogy akár a középkori zarándokok folyamatosan szomorú arccal sétálgattak volna egyik vagy másik bevett útvonalon. Azt gondolom, hogy szomorúan nem is szabad, nem is kell zarándokolni, mert akkor megint az értelme hiányzik az egésznek, vagy a pozitív spiritualitása hiányzik az egésznek. Tehát a zarándoklatra nem mint bűnbánati gyakorlat tekintsünk, bár ugye a középkorban erre is ez volt fontos, példa, de ez most ugye egy kicsit más szemszögből vizsgáljuk ezt a kérdést, hanem olyan lehetőségként tekintsünk rá, mint amit a kiinduló pontnál mondtam, hogy találkozni a transzcendenssel, vagy találkozni Istennel, és már pedig ugye Deus Caritas est, tehát Isten a szeretet, tehát hogyha ezt a szeretet élményt tudjuk megélni azokkal az emberekkel, akikkel a jó vagy a rossz sorsunk ugye egy buszra, repülőre, autóba, akárhová rakott bennünket, akkor az szerintem egy nagyon jó, szó szerint lelki gyakorlat.
0: Közben nézem a műsoridőt, és lassan lejárt, úgyhogy innen folytatjuk majd jövő hónapba. Most egy kicsit ilyen vizekre elvezünk, picit kimegyünk a megszokottból, de azt hiszem, hogy ez is egy ilyen jó kis beszélgetés teret ad, és reméljük, hogy a kedves hallgatóknak is tetszeni fog, úgyhogy innen folytatjuk majd egy hónap múlva. Köszönöm, kedves Attila, hogy itt voltál velünk. Mondhatni, te egy zarándoklatról tértél vissza, hiszen Márton Áron konferencián voltál, ami úgymond egy kétnapos zarándoklat is egyben, úgyhogy köszönjük.
1: Így van, hát ugye a zarándoklatnak, ahogy mondtuk, nagyon sokféle formája lehet. Egy ilyen konferencia, vagy egy eseményre való elutazás is tekinthető annak, hogyha ugye a megfelelő spirituális háttere megvan.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak a bekapcsolódást, jelenlétet, találkozunk egy hónap múlva. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Köszönjük.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelye hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza a százszorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Názai Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Engedem, hogy szeressen.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, ment, elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett, az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő eltelve megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott. Hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem. Nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe.

Az is, aki két talentumot kapott, és így szólt. Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, urad örömébe. Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott, így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Ott is aradsz, ahová nem vetettél. És onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszol az úr, ezt mondta neki, te gonosz és lusta szolga. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és születelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostól kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Nem szeretnék, nem is tudom, hogy fogalmazok igazságokat, vagy nem tudom mit megfogalmazni. Én szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. És szeretném azt, hogy a következtetést azt ne én mondjam ki, hanem ön, kedves Mária Rádió hallgató, ha megtisztel azzal, hogy ma este meghallgatja az elműködést. Figyel erre. A kérdés a következő. Van ez a 3 szolga. Az első 2 motivált, azaz a talentumot elkezdi kamatoztatni, és amikor jön a szolga, visszajuttatja. A kérdés a következő. A 3. szolga. Miért teszi azt, amit tesz? Valójában, amikor megjelenik a szolgák urai számadást tart, ott derül ki, hogy mi motiválja, mi mozgatja, miért ássa a földbe a talentumot. Gondolom, rájöttek. A szolga így válaszol, tudtam, hogy te szigorú vagy, aradsz, meg vedsz, meg gyűjtesz onnan is, ahova nem vetettél. Félelmemben, tehát félelmemben elástam a talentumot. Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor, amikor hibázunk, gyóntató székbe, templomba is szoktuk mondani, bűnt követek el. Vajon ott megjelenik az ördög? Most ebben ne menjünk bele. Tehát konkrétan a helyzet megélésére utalok én, most nem az ördög tényére, vagy nem tudom mire szeretnék hivatkozni, hanem a tapasztalat, a belső megélésre. Tehát hibáztam. Például feldühöttem, és csúnya szavakkal összeszittem valakit például. Majd mit tudom, hogy mit mondjak. Mi az, ami motivál? Nem a félelem? Nem a félelem? A bűnbeesés történetét olvassuk. Mi történik, amikor a tilalmat megszegik? Megint előkerül a félelem. A kérdés, nem akarok szuggesztiót, vagy nem tudom belerágni a gondolatot, kedves Mária Rádió hallgató, hanem szeretném, ha együtt gondolkodnánk, akkor, amikor még egyszer ismétlem kicsit magamat, tévedek, akkor ugye a félelem vezérel bennünket? És akkor jön a kérdés. Mégis, a nevelésbe
miért alkalmazok a félelmet vagy a megfélemlítést? Például, álljatok készen, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Itt most nem is gondolok az adventi evangéliumi részekre és így tovább, amikor a végső idők, meg az elszámolás, meg stb. Félelemkeltés. Templomokban ezt használjuk. Miért? Nem akarok én válaszolni, hanem gondolkodjunk el közösen tényleg. Nem-e a félelem visz bele bennünket abban, hogy önmagunktól, vagy a szeretett személytől, vagy egy másik embertől, vagy Istentől eltávolodjunk?

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszéde következik, amely a Szent Antal Nagykilencet harmadik szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.
1: Krisztusban szeretett testvéreim! Mielőtt tovább mennénk katekizmusunkba a meghatározásában, mai alkalommal időzzünk el a keresztségben kapott egyik nagy ajándékról, melybe egy szép párbeszéd vezet be minket. A felnőtt keresztség szertartásában, amelyet a II. Vatikáni zsinatig a gyermek keresztelésekor is használtak, van egy csodálatosan és gyönyörűen szép párbeszéd, mely a következőképpen hangzik. A keresztelő pap megkérdezi, mit kérsz Isten egyházától? A keresztelendő a következő választ adja: a hitet. És mit kérsz a hittől? Mit vársz a hittől? Amire az a keresztelendő válaszom, az örök életet. Csodálatos. Benne van egész keresztény létünknek az alapja és a célja. A kereszténység magja és teljesen egyedülálló része az a kijelentés: én hiszek. Az Ószövetségben a vallás jellegét nem a személyes hit, hanem a törvény határozta meg. A törvény volt a vallásnak a tartalma. Valaki akkor volt józsidó, akkor volt vallásos, ha betartotta a törvényt. A vallás határozta meg a mindennapi életet, a naptár is ezt a célt szolgálta, ünneptől ünnepig, mai evangéliumban is hallottuk, a templom felszentelésének az ünnepét ürte a zsidó nép. Az ókori pogány vallásokban a bizonyos rituális formák betartása jelentette a vallásosságot. Nem volt feltétele a személyes hit. Ki miben hisz, az a maga dolga volt, de az, hogy te személyesen higgyél, személyesen megvald a hitedet, ez teljesen a kereszténységi. Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Hihetetlen felszólítás, és a személyes megtérésre vonatkozik. A zsidóságot nem érdekelte a személyes megtérés. Az érdekelte, hogy valaki legyen körülmetélve, és a törvényt tartsa meg. Nálunk ennek a szónak személyes vállalása sohasem volt könnyű. Én hiszek. Áron püspökünk ezzel kapcsolatban a következőt írja. Ne gondoljuk, hogy például a mi országunkban az úgynevezett keresztény középkorban minden ember hívő volt. Akkor is aránylag kicsiny volt azoknak a száma, akik a hitet átélték. A nagy többség társutas volt, írja Áron püspökünk. És ma is valami hasonló a helyzet. A mi életünkben is a hitet úgy tekintjük a legtöbbször, mint hagyományőrzést. Én ebbe születtem, ebbe is fogok meghalni. De az, hogy miben hiszek, azt nem tudom. Úgy tekintünk rá, mint amihez ragaszkodni kell görcsösen, őrizni kell, de ha nincs meg benne a személyesség, akkor nem válik azzá a kalandá, ami valójában a hitet jellemzi. Nehéz hinni, nem könnyű. Mert Isten és az ember között végtelen szakadék van. Mi testi szemeinkkel pont csak azt látjuk, ami nem Isten. És Isten tulajdonképpen a mi látókörünkön kívül van. És ezért nehéz hinni személyesen. Ezért is a 18. századtól egyre felkapottabb lett a panteizmus, vagyis az a nézet, mely azt mondja, hogy a mindenség az Isten. És ma ez tombol. Mindenfele láthatatlan erőket tulajdonítunk, isteni hatalmat mindennek. Horoszkóp, ezotéria, energiák, csillagok, anyagok, somjóhegye, oda kimennek, lefeküsznek, ilyen anya, ilyen energia, így töltekezünk, úgy töltekezünk. Mindennek isteni energiát tulajdonítunk. Tombol a panteizmus, ekkora, népszerűsége soha nem volt a történelemben, mint ma. Anyagtól várjuk a megváltást. Testvérek, az én életem fölött, mint személy élete fölött ne rendelkezzen semmilyen személytelen valóság. Isten se, hanem a Szent Háromságos Egyisten. Mert minden személytelen alattunk van. Az energia, a csillag, a nap, a hold. Hát nézzétek meg, a Szentírásban még a nevét sem mondja a Teremtés könyve. A nagy világító meg a kis világító, de az, hogy az nap meg hold nem érdekli a Szent Könyv írót, mert a többi nép, a pogányság ezt istenkinek tekintette. Nálunk meg csak anyag. Nézzük a csillagokat. Lássuk, hogy milyen üzenet érkezik onnan, és lehet, hogy az a csillag már több ezer éve óta ki van hunyva, mert mi csak a fényévekkel ezelőtt elindult fényüket látjuk. És tanulmányozzuk őket. Fölöttem, mint személy fölött nem lehet öntudatlan dolog, csak egy személyes Isten. Mert a szeretet, a bizalom, a hit csak is személy és személy között jöhet létre. Személytelen dolgokba én nem hiszek. Személytelen dologba én nem bízok. És személytelent én nem is szeretek, mert csak személy tudja odaadni a szívét. Áron püspök atya a következőket mondjam, és nincs ennél jobb megfogalmazás. Ez a szó, hiszek, annyit jelent, hogy az ember azt, amit lát, hall, tapint és megmér, nem tekintheti a mindenségnek. Beismeri és elismeri, hogy amit érzékekkel felfoghat, a világnak csak egy része. A teljes valóság megközelítésére a hit nyit lehetőséget, és pedig úgy, hogy a világot a hit szemével nézi. A világot a hit szemével nézni. Kedves jó testvérek, van egy nagy mulasztásunk. Eső áldozókat készítve azt tapasztalom, hogy az elmúlt 2-3 évben a 10 éves gyerekek már nem hisznek a csodákban. Mikor ezekről beszélünk, megpróbálják racionálisan megmagyarázni. De csoda nélkül nem lehet elfogadni Krisztus valóságos jelenlétét az oltári szentségben, és éppen ezért felnevelünk olyan generációkat, akik számára csak jellé válik az oltári szentség, és az ostjából nem lesz szent ostja. Kedves szülők, kedves keresztszülők, mi lett gyermekeitekkel? Mi lett a keresztségkor tett ígéretekkel? A hit hallásból ered, mondja Szent Pál apostol. A hit elsősorban nem igazságok rendszere, hanem az evangélium, az örömhír. Isten üzenete és Isten világossága az emberhez, melynek fényénél helyesen látjuk az életet, helyesen látjuk a rendeltetésünket. Ha ezt elvesszük a gyermekektől, szegényé lesznek. A hit feladat és átadása nem delegálható, hogy majd a papok, a hitoktatók elvégzik azt, amit mi elmulasztottunk. Ez szülői kötelesség, amelyet Isten maga bízott rátok, mert méltónak tartott benneteket. És erről számot kell adnotok. Ha otthon nem imádkoztok együtt, ha az asztal fönn nem Krisztus az Úr, ha az életetek nem tanúságtétel, akkor a gyerekek puszta szokást kapnak hit helyett. Vallási kultúrát egy személyes Isten helyett. Ha a hit csak ünnepi ruha, amelyet ritkán vesztek fel, ugyanolyan ünnepi ruhává lesz számukra is, és előbb-utóbb az első komoly életviharban le fogja vetni, és össze fog omlani. És félreértés ne essen, én senkit nem akarok szidni, mert innen könnyű, nem lehet visszaszólni. De meg kell értenünk, hogy a felszínes vallásosság nem elég többi. Hogy a felszín el fog veszni, le kell menni a mélységekbe. Nem elég a keresztény kultúra, ha nincs mögötte személyes találkozás az élő Istennel. A hagyomány gyökér, de nem gyümölcs. A gyökérnek kell lennie, amiből élet fakad, nem dísznek, amelyet kirakunk az ünnepnapokon. Csakis elmélyített, személyes, élő hitben maradhatunk meg. És ez nem pesszimizmus, hanem a legégetőbb remény, amelyet ma hirdetni kell minden papnak és minden embernek. És vigyáznunk kell még valamire, kedves jó testvérek, hogy amikor azt mondom, én hiszek, ez nem azt jelenti, hogy a magam módján hiszek, hogy kiválogatom, ami tetszik, és félreteszem, ami nem kényelmes nekem. Ez a mai kor nagy kísértése, a hitnek a privatizálása. Ma mindent privatizálnak, a hitet is privatizáljuk. Mindenki összeragja a maga kicsi spirituális csomagját. Egy kis keleti bölcsesség, egy kis keresztény erkölcs, egy kis kozmikus energia, egy kis ősmagyarkodás, és azt mondom, ez az én hitem. De ez nem hit, ez önkiszolgálás. És Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy ha tetszik, akkor kövess engem. Menj, hagyd el a bűnt, térj meg, és aztán jöjj és kövess engem. Nincsen olyan, hogy valami tetszik vagy nem tetszik. A hit nem szupermarket, ahol azt veszem le a polcról, ami éppen passzol az én életstílusomhoz, vagy éppenséggel ahhoz, ahogy én most élni akarok. Az én hiszek azt jelenti, hogy belépek abba a hitbe, amelyet az egyház 2000 év óta őriz, amelyet az apostolok továbbadtak, amelyet a mártírok vérükkel megpecsételtek, amelyet a szentek a mindennapi életükben tanúsítottak. Belépek ebbe a hitbe, és ezt a hitet adom tovább gyermekeimnek, a rám bízottaknak. A hitvallásban, amelyet minden egyes vasárnap együtt mondunk, nem véletlenül mondjuk egyes szám első személyben. Nem úgy kezdjük, hogy hiszünk az egy Istenben, hiszek az egy Istenben. Én személy szerint. Mert az egyház hitét nekem személyesen kell elfogadnom, személyesen kell kimondanom, és személyesen kell vállalnom. Úgy vagyok részese az egyház közösségének, mint ahogy a folyóban az egyes vízcsepp. A csepp valóban a maga útját járja, de a folyam sodrása viszi. Az én hitem is személyes, mert én kell róla tanúságot tegyek, de az egyház hitének a sodrásába élek, és ez a sodrás visz engem a mennyország fele. A keresztség nem egyéni hitvallás csupán, hanem az egyház hitében való beilleszkedés. Az egyház hite hordozza a keresztényt. Ez tart meg bennünket, ezért leszünk bátrabbak, mert együtt valljuk. Az én hiszek azt jelenti, nekivágok a sötét éjszakának, hűséges maradok Istenhez és önmagamhoz, a kísértések közepette is, kitartok a nehézségek idején, mindig bízok a jóság erejében és Isten szeretetében. És kedves jó testvérek, nagyon fontos leszögezni, a hit nem azt jelenti, hogy görcsösen ragaszkodunk valamihez, és rá akarjuk erőszakolni a múltnak a hagyományait a mai kor emberére, ami valójában ugye a régmúltnak az öröksége. Mert hogyan is hangzott a párbeszéd? És mit vársz a hittől? Az örök életet. Nem a múltba tekint a hitünk, hanem az örök jövőbe. Mit jelent katolikusként úgy élni, hogy az örök üdvösség az én célom? Mert ez nem elvont teológia. Azt hiszük, hogy erről csak a papok s a szerzetesek elmérkednek unalmukba, hogy milyen lesz majd a mennyország, vagy mit kellene csinálni. De ez a leghétköznapi dolgokra is rá kell nyomja a bélyegét, a pecsétjét, ahogy az én lelkemre a keresség. Azt jelenti, hogy az életem döntéseiben nem az az egyetlen kérdés, mi jó nekem most, hanem az az igazi kérdés, mi visz közelebb Istenhez, vagy mi távolít el tőle. És ez nem azt jelenti, hogy minden örömtől megfosztjuk magunkat, vagy hogy állandóan szorongva kell éljünk, hogy jaj, most eltávolodtam az Istentől. Éppen ellenkezőleg, aki tudja, hogy hová tart, az szabadon tud menni és vállalni azt az utat. Nem az ismeretlenbe bolyongunk. Hát Jézus Krisztus megmutatta, hova tartunk. A szűzanyát is felvette, hogy megmutassa, hogy nem csak a második isteni személy képes oda bejutni és felmenni, hanem a szűzanya testestől, lelkestől is. Az örök élet nem az evilág élet tagadása, hanem az evilág életnek a beteljesedése. Mert szívünk minden igaz vágya Isten után kiállt. És Istenben lesz teljessé. És minden jót a kiáltásból akarunk megtenni. Amit itt szeretünk, amit itt megismerünk, amit itt elkezdünk, az ott válik teljessé. Ezért nem kell félni az élettől, és Krisztusban, aki Krisztusban tud élni, ezt mutatják az apostolok és a vértanúk, nem kell félni a haláltól sem. Másodszor azt jelenti, hogy a másik ember nem akadály, nem eszköz, nem vetétárs, hanem testvér az úton. És nézzük meg, mit mond a mai társadalom? Gyermekeket már igen kicsi kortól küldjük minden versenyre. És végül az lesz, hogy mindenki vetélytárs lesz számára. Vetélkedni fog mindenkivel, még a házastársa is vetélytárs lesz számára. Felfele nem mondom, mit csinálunk, és lefele tapodunk. Tehát ez a mai kornak a mentalitása. Ezzel szemben mit mond a keresztség? A másik ember az én testvérem az Isten fele vezető úton. Katolikus hitünk szerint minden megkeresztelt ember Isten gyermeke és Krisztusnak a tagja. Amikor tehát rosszul bánok a másikkal, Krisztus tagjával és saját testvéremmel bánok rosszul. Amikor segítek, akkor Krisztusnak segítek. Amit a legkisebb testvéreim közül egynek tettetek, nekem tettétek, mondja Jézus. Az örök élet közösség, az Istennel való közösség, pontosan úgy, ahogy a hitünk megvallása is közösségben történik. Egyedül nehéz üdvözülni, közösségben egymást tudjuk segíteni az üdvösség fele vezető úton. Ezért nem elég, hogy a szülő odajön a gyermekével keresztelni, kellene keresztszülők, mert közösség kell. A hitet, amelyet a keresztségben adunk, közösségnek adjuk át. Közösségnek adjuk oda, mert ez nagyon fontos. Aztán azt is jelenti, hogy az ima az nem pótcselekvés. Ha abba hagyod, nem halsz meg azonnal, de lassan elgyengülsz. Ha újra kezded, azonnal nem érzed az erejét, de a gyökér elkezd erősödni. Mert az imában nem teljesítményt nyújtasz Istennek. Az imában hagyod, hogy Isten szóljon hozzád. Hagyod, hogy a kegyelem, amelyet a keresztségben megkaptál, most is munkálkodjon benned. Az ima az a mozdulat, amellyel naponta visszatérsz oda, ahonnan elindultál a keresztségkor, Isten jelenlétébe. Kedves testvéreim, a keresztelési párbeszédnek van egy csöndes, de mélyen igaz logikája. Mit kérsz? A hitet. Mit vársz? Az örök életet. Nem gazdagságot kérünk, nem egészséget kérünk, csak egészség legyen, s a többi nem számít. Hány szó mondjuk? Hány embernek bálvány az egészség? Mi hitet akarunk, és a hitben az örök életet. Nem sikert. A hitből mindent megkapunk. Mert aki hitet kap, az irányt kap. Erőt kap, közösséget kap, értelmet kap a szenvedésben, kap reményt a halállal szemben. Csak hit legyen, s a többi nem számít, mert a hittel minden túlélhető. A legnagyobb szenvedés is. Múlt héten arról beszéltünk, hogy Isten a katekumenek olajával már a szentség előtt megkeni az embert, mert a kegyelem megelőzi a lelki harcot. Ma azt tesszük ehhez hozzám, és amikor te azt mondod, én hiszek, ezt nem egyedül mondod. Az egyház mondja veled. Az apostolok mondják veled. A vértanúk közössége mondják veled. A hit nem magányos kiáltása sötétbe. A hit egy kórus, amelybe te is beállsz, és amelynek hangja erősebb, mint a halál. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszédét hallhatták, amely a Szent Antal nagy kilenced harmadik szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.

0: Kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcot fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag. Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz.

0: Őz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg kérünk minden bűnöst.
1: Fénysugár a lelkednek, Mária Rádió.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdély Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Csíkszeredából, a Szent Ágoston plébánia templomból, illetve Szatmár Németiből a Szentlélek plébánia templomból közvetítjük. És itt meg is ragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a Csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom főesperes plébánossának és az ott még szolgálatot teljesítő papoknak a szentmiséket, köszönjük a szolgálatot a kántornak is és mindenki másnak is, aki bármit is tett ezeken a közvetített szentmiséken, és legfőképpen köszönöm a technikai szolgálatot, ugyanígy a Szatmári Szentlélek templom plébánosának is köszönöm, ott szolgáló kántornak, a technikával foglalkozónak és mindenki másnak, aki bármit is tett ezekért a szentmiségkért és azoknak közvetítésért, mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük. A hét további részében így alakulnak a szentmiség időpontjai, a mai este 6 órától lesz a szentmise Csíkszeredából. Holnap reggel 8 órától délvidékről közvetítünk szentmisét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében. Majd holnap, tehát pénteken este 6 órától lesz a szentmise Szatmárról. Szombaton reggel 7 órától lesz a szentmise ugyancsak Szatmárról, a Szentlélek templomból. 10 órától pedig lesz egy szentmisénk Csíkszentdomonkosról, a Mártonáron konferencia szentmiséjét közvetítjük. Este 6 órától pedig a Csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból lesz újból egy szentmise. Vasárnap reggel 9 órától egy nagyon szép ifjúsági szentmisét közvetítünk Szatmáról a Szentlélek templomból, majd délben 12:30-tól közvetítjük a Szent Ágoston templom búcsús szentmiséjét Csíkszeredából. A búcsú főcelebránsa és szónoka Hatos Mihály, Tórjai plébános, akinek egyben ez az ezüst miséje is lesz. Este 6 órától a Csíksomjai kegytemplomból közvetítjük a délutáni szentmisét. Jövő héten a két templom, ahonnan közvetíteni fogunk, Csanád lesz, tehát az egyik a Temes megyei Csanád, a másik pedig Korond. A reggeli szentmisék 8 órától kezdődnek, hétfőtől szombatig minden nap Csanádról, az esti szentmisék pedig 7 órától kezdődnek, hétfőtől péntekig, tehát este 7 órától lesz a szentmise a jövő héten minden este, kivéve szombatot, amikor első szombat lesz, és ezért a Csíksomjai kegytemplomból közvetítjük a Mária köszöntő szentmiséjét, és persze nem csak a szentmisét, hanem az egész Mária köszöntőt. Jövő héten vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise Csanádról, előtte 9:30-tól a rózsafőzér, este 7 órától pedig Korondról lesz a szentmise, és ez is egy nagyon szép ifjúsági szentmise lesz. Nézzük akkor tovább. Szeptember 7-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Kárásztelek lesz. A délutáni szentmisék lesznek innen, a reggeli szentmisék pedig a Csíksomjai kegytemplomból. Ezúttal azért lesz a Csíksomjai kegytemplomból közvetítés egész héten, mert búcsú lesz szeptember 12-én. Ez az úgynevezett őszi búcsú. Szombaton lesz ez a búcsú, de a vasárnap délelőtti szentmise is még búcsús szentmisének számít. Ez a, még egyszer mondom, az úgynevezett őszi búcsú a Csíksomjai kegytemplomból. A Kárásztelki templomnak is búcsús ünnepe lesz, az egy Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templom. Ez a búcsú ünnep szombaton lesz megtartva, délben 12 órától, előtte 10:30-tól lesz a Csíksomjai kegytemplom őszi búcsúja szombaton és vasárnap is.
Igen, utána szeptember 14-től 20-áig tartó héten a Tibor atya fog misézni a Nagyváradról a rádió kápolnája helyett most továbbra is még a Szent József templomból. A délutáni szentmiség pedig ugyancsak Nagyváradról lesznek a Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból, és azért esett a választás erre a templomra, mert ott a lazarista szerzetesek szolgálják a híveket, ők látják el a plébániát, és a lazarista rendből az egyik szerzetes testvért, aki már diakónus, pappá fogják szentelni azon a héten szombaton a nagyváradi székesegyházban, majd azon a vasárnapon, szeptember 20-án délelőtt 10 órától lesz az első ünnepélyes szentmiséja, primíciája. Hát a nagyváradi Katalin telepi templomban. És akkor lássuk, hogyan alakul tovább. Szeptember 21-től már megvan, hál' Istennek, mind a két helyszínünk, felváltva lesznek délelőtt délután a szentmisék. Az egyik helyszínünk Marosvásárhelyen, a Csere alja részen a Szent Kozma és Damián plébánia templom. Búcsú is lesz azon a héten, és a templom jubileuma is, ugye 25 éve épült fel, és lett felszentelve a templom. És a másik helyszínünk pedig egy nagyon különleges helyszín, ahonnan még soha nem volt Mária Rádiós közvetítés, a Temes megyei Ótelekről van szó. Nagyon örülök ennek a helyszínnek, és nem jártam még ott a környékén, már jártam ugye Dettán, Gátalján, Dettáról már volt közvetítés, és ott a plébános atyával beszélgetve kérdeztem, hogy esetleg van még itt Temes megye déli részén, ott még vannak-e olyan közösségek, ahol van akkor a magyar közösség, hogy lehetséges lenne magyar nyelvű szentmiséget közvetíteni, és ő ajánlotta Óteleket, és hát akkor nyilván el is fogok majd oda menni, és ott bízom benne, hogy találok hallgatókat, de mindenképpen fogom ajánlani mindenkinek, hogy hallgassa az Erdélyi Mária Rádiót ott Óteleken is, tehát ez egy különleges helyszín, mert onnan még nem volt soha közvetítés. Azt követő héten, szeptember 28 és október 4-e között az egyik helyszínünk már megvan, mégpedig a délutáni szentmisék helyszíne, ez pedig nem más, mint a székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébánia templom. Arra a hétre keresem a reggeli szentmisék helyszínét, tehát egész hétre reggeli szentmisék kellene, hétköznapra is és vasárnapra is, szeptember 28 és október 4-e között. Ha van esetleg olyan plébános atya, aki ezt a hetet elvállalná így, hogy reggel legyenek a szentmisék egész héten, akkor kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket, és hát akkor pillanatnyilag idáig jutottam, tehát október 4-éig, az október 4-éig tartó héten még a fele van csak meg, de itt idáig jutottam a szentmise közvetítések megszervezésével, és nagyon köszönöm minden plébános atyának, aki vállalta. Nagy nehezen átjutottunk a nyári időszak nehézségein, és hálás vagyok, hogy voltak mindig, akik vállalták a szentmise közvetítéseket. Hát továbbra is nyár van, és még vannak, akik szabadságokat vesznek ki, még a Mária Rádióban is. Többek között én is szabadságon vagyok, és éppen valahol jó messze vagyok Nagyvárattól, és hát szabadság ideje alatt is hát ezt a műsort el kell készíteni, a többit felvettem előre, ezt most szerda este veszem fel, hogy csütörtök délelőtt menjen be, és továbbra is, ha persze nem feledkezem el a Mária Rádió hallgatókról, de egy kicsit próbálok kikapcsolódni is, és vannak még más kollégáim is, akik szabadságon vannak, de természetesen többiek tartják a frontot, és a Mária Rádió hallgatók ezt nem érzékelik, ha csak nem veszik észre, hogy ki az, aki kellene legyen most az élőadásban, és valaki más van helyette.
Igen, mindenkinek áldott pihenést és szabadságolást kívánok, legyenek azok papok, vagy Mária Rádió hallgatók, vagy bárki is, aki éppen pihen, vagy a szabadságát tölti. Jó Isten adjon erőt, türelmet, kitartást a betegeknek, szenvedőknek. Jó Isten legyen közel, és töltse el vigasztalásával az egyedülállókat, a magányosokat. Bízom benne, hogy a Mária Rádió is segít abban, hogy ne érezzék annyira egyedül magukat, hiszen a Mária Rádió nagy családjába, így az imádságokba, szentmiségbe bekapcsolódva, bízom benne, hogy nem érzi senki magát annyira egyedül. És hát akkor lássuk, hogy mit terveztem. Ezen a vasárnapon el fogok menni Csanádra, ha Jóisten megsegít, ugyanis hát mondtam, hogy a jövő héten a reggel 8 órától kezdődő szentmisék minden nap onnan lesznek közvetítve Csanádról. Ez valamikor egy nagy méretű, hatalmas egyházmegyének volt a központja, az egyik olyan püspökség, amit Szent István király alapított, és amelynek első püspöke Szent Gellért volt. Ez most már 3 különböző egyházmegye, tehát az egyik Magyarországon, a másik Szerbiában, a harmadik része ennek a egykor egy egyházmegyének, most Romániában van, ez a Temesvári egyházmegye, a Nagybecskereki, a Szerbiában levő rész, és a Szeged-Csanádi egyházmegye a Magyarországon levő része. Ez valamikor ez a 3 egy nagy egyházmegye volt, és Csanád volt a központja, ott volt püspökség, kolostor, székesegyház, meg minden valamikor. Tehát ez a Csanád, ez elég fontos hely volt valamikor a történelem folyamán. Az a Csanád, az akkori székesegyháza, püspökséggel, kolostorra, stb. Az sajnos már nem létezik, az egy várral is körül volt véve, és ott hát az a történelem így hozta, hogy az már nem létezik, hanem attól egy kicsit arrébb akkor felépült a később a mostani Csanád település, de egy nagyon szép templom van ott egyébként, és már voltam ott többször, jó tapasztalataim voltak. Egyébként a miséző oltár az Szent Gellért püspöknek a szarkofágja, a kő koporsója, a teste már nincsen benne, azt annak idején még a török elől elmenekültették, úgy tudom, Velencébe, de ez a kő szarkofág az most konkrétan a miséző oltár. Úgyhogy tényleg Csanád egy különleges hely, és hálás vagyok a plébános atyának, aki évről évre, most már egy ide minden évben vállalja a közvetítéseket. Úgyhogy ott leszek, ha Jóisten megsegít, augusztus 30-án vasárnap a 10 órás szentmisén, és örömmel találkozok az ottani hallgatóinkkal, viszek Mária Rádiós tárgyakat, és természetesen is viszem a mobil stúdiót is, amit majd a misre után fel fogok szerelni a jövő heti közvetítéshez. Hát ez a tervem itt a mostani vasárnapra. Visszatekintve pedig, hát ugye általában hétvégéken szoktam menni ilyen rádiós utakra, promóciókra. Az elmúlt hétvégén nem volt ilyen promóciós út vagy akció a Mária Rádió életében, vagy az enyémben, viszont volt egy nagyon különleges esemény az Erdélyi Mária Rádió életében. Megünnepeltük az Erdélyi Mária Rádió 20. születésnapját, és a Székely Udvarhelyi Stúdió 17. születésnapját az elmúlt héten szombaton. Egy nagyon szép ünnepség volt, ott az udvaron, szabadtéren, a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház és a Mária Rádió ottani stúdiójának, a közös kápolnájának volt a búcsúja, és egyben, mint mondtam, az udvarhelyi stúdiónknak a 17. születésnapja. Jó néhányan ott voltunk a rádió munkatársai közül, ott volt Tibor atya, ott volt az elnök úr, és még jó néhányan mások, hallgatók és önkéntesek is eljöttek a környékről, és nem csak. Egy nagyon szép ünneplés volt, együtt végeztük ott a rózsafűzért, a szentmise is nagyon szép volt, és utána egy kicsit kötetlen együttlét is volt. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és velünk együtt ünnepelt, azoknak is, akik a rádió hullámhosszán keresztül lélekben kapcsolódtak be, és adtak hálát az udvarhelyi stúdió 17.
születésnapjáért. Még ebben az évben ugye egy kicsit ilyen jubileumi évet élünk meg, és ezt minden stúdióban szándékozunk megünnepelni, annak a stúdiónak a születésnapjával összekötve, ha ez lehetséges, nem mindenütt lesz lehetséges, de próbáljuk, úgyhogy még hátra van néhány stúdió, a megfelelő időben akkor értesítjük majd a kedves hallgatókat, önkénteseket, az érintetteket, majd a még hátra levő ünneplések időpontjával kapcsolatban, tehát nagyon szép élmény volt Székelyudvarhelyen részt venni ezen az ünnepségen. Érdekes, hogy nagyon sok helyen mindig ugyanazok a reakciók, nagyon kedvesek a hallgatók, esetleg önkéntesek, vagy főleg hallgatók, amikor találkoznak személyesen egy-egy olyan munkatársunkkal, akivel még addig személyesen nem találkoztak, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy most már a hanghoz és a névhez egy arcot is tudok társítani. Mindenki ezt mondja, és ez nagyon örömet okoz a hallgatóknak, amikor megismerkednek konkrétan egy munkatársal. Itt azt hiszem a legtöbb ilyen élményben vagy örömben Timea kolléganőm, a Szatmári stúdióban dolgozó kolléganőm és én tapasztaltunk itt Udvarhelyen. Jó néhány hallgatóval beszélgetett Timea is, én is, és mindketten ilyen jelzéseket kaptunk, hogy de jó, hogy a hangunkat már ismerik, és most már akkor az arcot is tudják társítani a hangunkhoz, úgyhogy ezután, miután hallják majd a hangunkat a rádióban, akkor már az arcunkat is oda tudják képzelni, mert már találkoztunk személyesen. Örülök, hogy így szövi a Jóisten a szálakat, és így lesz egyre szorosabb családdá a Mária Rádió hallgatósága, ez a nagy család. Istennek legyen hála ezért, tehát visszatérve akkor a továbbiakra, tehát a mai este 6 órától lesz Szentmise Csíkszeredából, holnap reggel 8 órától Délvidékről, holnap este 6 órától Szatmárról, szombaton reggel 7 órától Szatmárról, 10 órától Szent Márton konferencia Szentmisébe kapcsolódhatunk be délelőtt, szombat este pedig 6 órától ismét Szent Ágoston templomból lesz Szentmise, vasárnap pedig reggel 9 órától Szatmárról ifjúsági Szentmise a Szentlélek templomból, fél egytől búcsús Szentmise a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból, ami ezüst mise is lesz egyben, Hatos Mihály atya torjai plébános fogja a misét celebrálni, illetve a szentbeszédet tartani, és este 6 órától még lesz a Csíksomlyói templomból egy szentmisénk. Jövő héten pedig, még egyszer mondom, reggel 8 órától lesznek a reggeli szentmisék, és este 7 órától a délutáni szentmisék, a reggeli szentmisék Csanádról, az estiek pedig Korondról. Jövő héten délután egy kivétel lesz, amikor 6 órától lesz a szentmise, a hónap első szombatja lévén a Csíksomlyói templomból a Mária köszöntő keretében lesz ez a szentmise. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönjük az önök imáit, és továbbra is buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, imával támogassa Mária Rádió küldetését, köszönöm azoknak, akik ezt megteszik, szervezett módon, csoportosan, vagy csak úgy egyénileg is, erre nagyon nagy szükség van, köszönjük, és továbbra is kérjük, hogy ezt a támogatást adják meg továbbra is nekünk, és áldott rádióhallgatást kívánok a továbbiakban, és minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

0: Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét és Tibor atyát hallják. Folytatnánk a rózsafűzéről szóló beszélgetésünket, elmélkedésünket, ma szemlélődés teológiájáról lesz szó. Kedves Tibor atya, mi a különbség a szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődés között?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. A keresztény imádság különböző formái nem egymással versengenek, hanem egymásra épülnek. A katolikus egyház katekizmusa három alapvető imádságformát különböztet meg: a szóbeli imát, az elmélkedést és a szemlélődő imát. És a rózsafűzér különleges helyet foglal el közöttük, mert mindhárom imádságformát magában egyesíti. A szóbeli ima az, amikor a szív hangot ad a hitnek. Ez a legősibb formája a keresztény imádságnak. Tehát, hogy az ember kimondott vagy belső szavakkal fordul Istenhez,

0: ugye maga Jézus Krisztus is tanított szóbeli imát, amikor megtanította a mi atyánkot. A szóbeli ima azonban nem pusztán csak egy szövegmondás. A szóbeli ima előnye, hogy közös nyelvet ad, megtanít imádkozni, és akkor is segít Istenhez fordulni, amikor saját szavainkat nem találjuk. Az elmélkedés, ez már nem csupán csak a szavaknak az ismétlése, hanem egy belső gondolkodás Isten szaván és hitünknek az igazságain. Tehát az elmélkedésben feltesszük a kérdéseket, hogy mit mond nekem ez az evangéliumi rész, mit akar ezzel tanítani nekem Jézus Krisztus, és hogyan vonatkozik erre az én életemre, és mire hív ma engem az Úr. Tehát az elmélkedés táplálkozhat a Szentírásból, a liturgiából, a szentek írásaiból, vagy akár egy élethelyzetből is. Tehát a katolikus egyház katekizmusa szerint az elmélkedés mozgósítja az ember gondolkodását, képzeleteit, érzelmeit, vágyait, hogy ne maradjanak csupán ezek a hitigazságok elméleti ismeretek, hanem ezek váljanak egy kicsit az életben valósággá. És akkor a lényeg, a szemlélődés, ez amikor a szeretet csendben időzik Istennél. A szemlélődő ima a keresztény ima legmélyebb formája. Itt már nem az ember gondolkodása áll a középpontban, hanem az Isten jelenlétében való szeretetteljes időzés. A szemlélődésben kevesebb a szó, kevesebb a gondolat, több a csend. Az ember nem annyira beszél Istenhez, mint inkább engedi, hogy Isten nézze őt, és ő maga is szeretettel tekintsen Istenre. Katekizmus szép meghatározása szerint a szemlélődő ima a hit tekintete, amely Jézusra szegeződik. Ez nem rendkívüli misztikus élmény, hanem a szeretet egyszerű jelenléte. A három ima fajta nem zárja ki egymást. Sokszor ugyanabban az imában is jelen vannak. Például valaki elmond egy zsoltárt, ez a szóbeli ima, közben elgondolkodik egy-egy mondaton, ez már az elmélkedés, majd hosszabb ideig csendben marad, így Isten jelenlétében, na ez a szemlélődés. Ez természetes fejlődése az imának. És a rózsafűzér különlegessége is éppen ez, hogy mindhárom imádság formát magába hordozza. A keresztény hagyomány szerint az imádság rendszerint ezen az úton mélyül. Megtanuljuk az egyházimáit, ezek segítségével elmélkedünk és eljutunk oda, hogy már nem csak beszélünk Istenhez, hanem szeretetben időzünk nála. És ez nem egy merev sorrend, nem mindenki ugyanazon az úton halad, de a lelki mesterek szerint ez az imádság természetes kibontakozása. Tehát a szóbeli ima az ember ajkának és a szívének az imája, az elmélkedés az értelem és a szív közös keresése, a szemlélődés pedig a szeretet csendje.
1: Hogyan vezet át a rózsafűzér a kimondott szavaktól a szemlélődésig?
0: Rózsafűzér nem a szavakkal kezdődik igazán, hanem a titokkal. Minden tized elején az imádkozó felidézi Krisztus életének egy eseményét, az angyali üdvözletet, Jézus születését, a táborhegyi színeváltozást, a kereszthalált vagy a feltámadást. A titok kijelöli az ima irányát, és miközben az ajkak az üdvözlégyet ismétlik, a lélek egyre mélyebben belép az evangéliumi eseménybe. Nem pusztán emlékezik rá, hanem jelen valóvá engedi azt saját életében. Sokan úgy vélik, hogy az ismétlés elvonja a figyelmet. A rózsafűzérben azonban éppen az ellenkezője történik, tehát amikor egy szöveget már jól ismerünk, akkor nem kell minden szóra külön figyelnünk, tehát az ima ritmusa szinte magától hordoz bennünket. Az ajkak imádkoznak, miközben a szív és az értelem egyre szabadabban szemléli Krisztus misztériumát. Ez hasonlít ahhoz, amikor egy édesanya újra és újra ugyanazt a bölcsődalt énekli gyermekének. A dallam ismétlődik, nem válik üressé. Éppen az ismétlés teremti meg a szeretet légkörét. Ugyanígy a rózsafűzér ismétlődő imái sem öncélúak, hanem a szemlélődés csendjét készítik elő. Tehát a rózsafűzér elején az ember még gondolkodik, felidézi az evangéliumi eseményt, elképzeli a helyszínt, meghallja Jézus szavát, keresi üzenetét a saját életére nézve. De ahogy azonban az ima halad előre, a gondolkodás fokozatosan háttérbe húzódik, már nem az a fontos, hogy minél több gondolatunk legyen Krisztusról, hanem hogy vele maradjunk. És a szemlélődés éppen ezt jelenti, hogy szeretettel időzni annál, akit szeretünk. És a rózsafűzérben a szűzanya nem a figyelem középpontja, hanem a szemlélődésnek a mestere. És a rózsafűzér ezt a lelkületet tanítja. Tehát Mária nem siet tovább egyik eseméről a másikra, hanem őrzi Isten műveit a szívében. Tehát az imádkozó ember ugyanebbe az iskolába lép be, megtanul megállni, szemlélni, és engedi, hogy Isten igéje lassan őt is átformálja. A rózsafűzér végső célja nem az, hogy minden üdvözlégyet hibátlanul elmondjunk, hanem hogy eljussunk a belső csendig. És ez a csend, ez nem egy üresség, hanem jelenlét. Az ember már nem keresi görcsösen a megfelelő szavakat, mert felismeri, hogy Isten jelen van. A szív egyszerűen megpihen nála. Ez az a pont, ahol a szóbeli ima átadja a helyét a szemlélődő imának. 6. Pál pápa mondotta a Marialis Cultus apostoli buzdításban, hogy a rózsafűzér elveszíteni lényegét, ha hiányozna belőle a Krisztus misztériumain való elmélkedés. Az ismétlődő üdvözlégyek csak akkor töltik be feladatukat, ha a hívőt a szemlélődés felé vezetik. A rózsafűzér sajátos útja abban áll, hogy a kimondott szavaktól a belső csend felé vezet. Az ismétlődő imák ritmusa lecsendesíti a szívet, és Krisztus életének szemlélésére irányítják a figyelmet. Mária példája pedig megtanít arra, hogyan őrizzük és forgassuk szívünkbe Istennek a műveit. Így a rózsafűzérben a szóbeli ima nem ér véget a kimondott szavaknál, hanem fokozatosan átadja helyét az elmélkedésnek, majd a szemlélődésnek, és végül az imádkozó eljut oda, hogy már nem csupán beszél Krisztusról, vagy Krisztushoz, hanem szeretettel időzik az ő jelenlétében. Tehát ez a rózsafűzér legmélyebb célja és a legnagyobb ajándéka.
1: Miért segíti az ismétlés az elmélyülést, és nem akadályozza azt?
0: A rózsafűzérrel kapcsolatban felmerül gyakran az a kérdés, hogy a sok ismételt ima, ez segít-e bennünket az Istennel való találkozásban? Nem egyhangú képiessé válik? A keresztény hagyomány ezért mindig különbséget tett az üres szóhalmozás és a szeretetből fakadó ismétlés között. Mert a rózsafűzér ismétlés az nem öncélú. Nem azért ismételjük ugyanazokat a szavakat, mert Isten sok kérlelés után hallgatna meg bennünket, hanem azért, mert az ismétlés sajátos belső ritmust teremt, amely megnyitja a szívet a szemlélődésre. Tehát az ismétlés nem idegen az emberi élettől. Éppen ellenkezőleg a legmélyebb emberi kapcsolatokban természetes módon van jelen. Ugye a gyermek is újra és újra kimondja édesanyjának, hogy szeretlek. A házastársak nap mint nap ugyanazzal a szeretettel köszöntik egymást. A zenész hosszú éveken át ugyanazokat a mozdulatokat gyakorolja, hogy a zene végül természetessé váljon. A sportoló ezerszer ismétli ugyanazt a mozdulatot, míg a személyiségének részévé nem válik. Az ismétlés tehát nem a tartalom hiányát, hanem a szeretet állandóságát és a belső formálódást szolgálja. A Szentírásban számos példát találunk arra, hogy az ismétlés az imádság természetes formája. A Zsoltárokban úgy gyakran ugyanaz a refrén tér vissza újra és újra, hogy mert örökké tart a szeretete, például a 136-os Zsoltárnál, vagy az angyalok a mennyei liturgiában szüntelenül éneklik, az olvashatjuk ezt Izaiásnál, vagy Jelenések könyvében is, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Jézus is a Getsemáni kertben háromszor ugyanazzal a könyörgéssel fordul az atyához. Tehát az ismétlés az nem idegen a szentírási bibliai imádságtól. Akkor válik problémává, amikor a szavak elveszítik kapcsolatukat a szívvel. Tehát a rózsafűzér egyik legmélyebb pszichológiai és lelki sajátossága, hogy az ismert imák ismétlése fokozatosan tehermentesíti az értelmet. Amikor már nem kell minden szóra külön figyelni, a belső figyelem szabaddá válik Krisztus misztériumáinak az ismétlésére és szemlélésére. És ez hasonlít a légzéshez. Ritkán gondolunk rá tudatosan, mégis állandó ritmusa fenntartja az életet. Tehát a modern ember egyik legnagyobb nehézsége ugye a szétszórtság. Gondolataink egyik témáról a másikra ugranak, figyelmünket számtalan inger köti le. A rózsafűzér nyugodt ritmusa segít lelassulni. Az ismétlődő üdvözlégyek rendezik a belső világot. A zaklatottság fokozatosan csendi alakul, a csend pedig teret nyit Isten jelenlétének. Ezért a lelki mesterek gyakran úgy tekintenek a rózsafűzére, mint a szív lélegzésére. Az ismétlésből abból mindig szemlélődés születik. Az ima elején tudatosan gondolunk a titokra, elképzeljük Betlehemet, a táborhegyét, vagy a Golgotát, és ahogyan azonban haladunk előre, a sok gondolat lassan háttérbe húzódik, és a figyelem egyre inkább magára, Krisztusra irányul. Ebben a pillanatban az ismétlés már nem a gondolkodást szolgálja, hanem a jelenlétet. Az ember már nem annyira elmélkedik Krisztusról, hanem egyszerűen vele marad. Ez a szemlélődés kezdete. A görög szöveg is azt sugallja, hogy Mária újra és újra visszatért ugyanazokhoz az eseményekhez. Nem azért, mert nem értette őket, hanem mert a szeretet mindig új és új mélységeket fedez fel. A keresztény életben az ismétlés nem csupán emlékeztet, hanem formál is. Ahogyan a liturgia évről évre ugyanazokat a misztériumokat ünnepli, és mégsem válik unalmassá, úgy a rózsafűzér is újra meg újra ugyanazokhoz a titkokhoz vezet vissza. Nem azért, mert Krisztus története ismétlődik, hanem mert a mi szívünknek van szüksége arra, hogy egyre mélyebben befogadja ugyanazt a kegyelmet. Tehát a rózsafűzér ismétlése nem mechanikus szóhalmozás, hanem a szeretet ritmusa. Az ismétlés nem akadály az elmélyülésnek, hanem éppen az elmélyülés egyik legfontosabb eszköze. Ahogyan a tenger hullámai szüntelenül mossák a partot, úgy formálják az üdvözlégyek ismétlődő szavai is lassan, szeliden és kitartóan az imádkozó szívét.
1: Hogyan értelmezhető a rózsafűzér a keleti és a nyugati keresztény ima hagyomány fényében?
0: A rózsafűzért gyakran a nyugati kereszténység legjellemzőbb Mária imádságának tartják. Ez történetileg igaz, hiszen mai formája a latin egyházban alakult ki. Mégis félrevezető volna csupán nyugati sajátosságként tekinteni rá, mert lelkiségi szerkezete, szemlélődő jellege és az ismétlődő ima alkalmazása olyan elemeket hordoz, amely a keleti és a nyugati keresztény hagyomány közös örökségéhez tartoznak. A rózsafűzér így hídat képez a keresztény imádság két nagy hagyománya között. Már az első keresztény századokban kialakult az a meggyőződés, hogy az állandó imádság nem csupán sokféle szóval, hanem ugyanazon rövid imák hűséges ismétlésével is megvalósulhat. Tehát a sivatagi atyák rövid fohászokat ismételtek, hogy teljesítsék Szent Pálnak a buzdítását, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez a gyakorlat nem kelet vagy nyugat kizárólagos öröksége, hanem az osztatlan egyház közös tapasztalata. A bizánci lelkiség legismertebb ismétlődő imája a Jézus ima. Uram Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. És ezt az imát gyakran ima kötélen végzik, ugyanúgy, ahogyan a rózsafűzért az ima fűzéren. A keleti hagyomány célja nem a szavak sokasága, hanem hogy az ima fokozatosan leszálljon a szívbe, és az ember egész életét áthassa Krisztus jelenléte. A belső csend lelkiségből ezt a belső nyugalmat és Istenre figyelést tekinti az ima gyümölcsének, és ebben a tekintetben a Jézus ima és a rózsafűzér között mély rokonság fedezhető fel. Mindkettő az ismétlődő ima ritmusán keresztül vezet a szemlélődés felé. A nyugati kereszténység más hangsúlyt adott ennek az útnak. Krisztus misztériumainak a szemlélését vette a nyugati hagyomány, míg a keleti hagyomány inkább Krisztus nevének folyamatos segítségül hívására összpontosított. Addig ugye a rózsafűzér Krisztus életének az eseményeit állítja az ima középpontjába. Tehát, ahogy mondottuk az elmúlt műsorokban is, a rózsafűzér minden tizede egy evangéliumi titok köré épül. Az ismétlődő üdvözlégyek nem önmagukban állnak, hanem keretet adnak annak, hogy az imádkozó Máriával együtt szemléje Krisztus megtestesülését, nyilvános működését, szenvedését, halálát és feltámadását. Két hagyomány különböző hangsúlyokat hordoz, de ugyanarra célra vezet, az élő Krisztussal való egyre mélyebb közösségre. A keleti egyház mély tisztelettel fordul az Isten szülő felé, hogy az ikonokon Mária szinte mindig Krisztusra mutat, őt hordozza, vagy őt mutatja fel a világnak. A rózsafűzér ugyanebben a lelkületben értelmezhető. Mária nem áll Krisztus helyén, hanem hozzá vezet. Az üdvözlégy ismétlése nem Máriát teszi az ima végső céljává, hanem segít abban, hogy az imádkozó az ő szemével szemléje Krisztus arcát. Ebben a tekintetben kelet és nyugat mély összhangban áll. Mária mindig Krisztushoz vezető út. És mindkét hagyomány végső célja az ember belső átalakulása. És a keleti atyák ezt az isteni válás, az isteni életben való részesedés fogalmával írják le. A nyugati hagyomány inkább Krisztushoz való hasonulásról, a kegyelemben való növekedésről, az életszentség útjáról beszél. Tehát a megfogalmazás különböző, de a lényeg ugyanaz, az ima célja nem pusztán vallásos élmények keresése, hanem az ember teljes életének átformálása Krisztus által. De hát a rózsafűzér a nyugati egyházban alakult ki, mégis olyan lelki sajátosságokat hordoz, amelyek az egész kereszténység közös örökségéhez tartoznak. Két hagyomány hangsúlyai eltérnek, ahogy mondottam, a keleti lelkiség inkább Krisztus nevének szüntelenül segítségű hívását, és a szív csendjét emeli ki, míg a nyugati rózsafűzér Krisztus életének evangéliumi misztériumait szemlélteti Mária vezetésével. Tehát a rózsafűzér nem csupán a latin egyház egyik legkedveltebb áhítata, hanem olyan szemlélődő ima, amelyben kelet és nyugat közös keresztény öröksége is felismerhető.
1: A rózsafűzér nevezhető-e krisztológiai meditációnak?
0: Igen. Az egyház azt tanítja, és mélyebb értelmezést is ad annak, hogy a rózsafűzér mindenek előtt krisztológiai meditáció. Vagyis Krisztus személyének és üdvözítő művének szemlélődő elmélkedése Mária vezetésével. Tehát Krisztus áll a rózsafűzér középpontjában. Tehát a rózsafűzér nem Máriáról szól önmagában, hanem arról, amit Isten Krisztusban végbe vitt, és amit Mária hittel befogadott. Tehát tegyétek meg, amit mondja a szűzanya. Tehát ő mindig a fiára mutat. És ez a mondat, hogy tegyétek meg, amit mond, ugye ez a kánai mennyegző hangzott el, ez a rózsafűzér egész lelkiségének a kulcsa. Tehát a rózsafűzér titkai végig vezetik az imádkozót Krisztus földi életének fő eseményein. Ugye az örvendetes titok, a megtestesülés és a rejtett élet misztériumát szemlélik, a világosság titkai Krisztus nyilvános működésének döntő eseményeit állítja elénk, a fájdalmas titok a szenvedés történetbe vezetnek, a dicsőséges titkok Krisztus feltámadását, mennybe menetelét és a Szentlélek kiáradását szemlélik. Tehát a rend, ez a rend valójában az evangélium rövid, imádságos összefoglalása. Tehát a meditáció tárgya az mindig Jézus Krisztusnak a misztériuma. Keresztény meditáció az mindig a kinyilatkoztatásból indul ki. Nem önmagunk belső világa és annak a megfigyelése, hanem Krisztus szemlélése az evangélium fényében. Tehát a rózsafűzér minden tizede arra hív, hogy mit tesz Krisztus ebben az eseményben, mit nyilatkoztat ki az atyáról, mit tanít tanítványainak, és hogyan formálja az én életemet. És Mária ugye a meditációnak a mestere, a tanítóhivatal is ezt tanítja, hatodik Pál, vagy Szent II. János Pál pápa is, hogy az evangélium összefoglalása, amelynek célja Krisztus arcának a szemlélése a szűzanyával. Tehát a krisztológiai meditáció nem csupán egy értelmi tevékenység, és a rózsafűzér végső célja nem az, hogy több ismeretet szerezzünk Jézusról, hanem egyre inkább hasonlóvá váljunk hozzá. Keresztény meditáció igazi gyümölcse az, hogy Krisztus életét formálja ki bennünk. Tehát a rózsafűzér nem csak Mária iránti szeretetre nevel, hanem Krisztus mélyebb megismerésére és követésére. Éppen ezért a rózsafűzér, ahogy Szent II. János Pál pápa is fogalmazta, Mária iskolája is, és Krisztus iskolája is. Hisz mindkettő, minden titka Jézus személyét és művét tárja elénk. Tehát a rózsafűzér nem egyszerűen csak Mária tisztelet, hanem mélyen evangéliumi és krisztológiai ima. Tehát Mária nem önmagára irányítja tekintetet, hanem a fiára. Ebben az értelemben a rózsafűzér a keresztény meditáció egyik leggazdagabb és legteljesebb formája.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, folytatjuk majd két hét múlva. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Antoine de Saint-Exupéry, fohász. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kislépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életem, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg. Azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. ajándékoz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen, szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó Pápa a Nemzetközi Közigazgatás Tudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leó szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leó Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Beó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amelyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkáim segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezánói Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök, és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1:30-től Hajlák Attila atya Segítség gyászolók című műsorát ismételjük, 2:00-tól pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2:30-kor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3:00-tól pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3:30-től Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4:00-tól a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5:00-tól együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5:40-től kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva a búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlé így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás! Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet, szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka. akit te szent szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd törjárja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: bánna meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária! Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szákát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a viccebe az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Felfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösség, mert látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor ez megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takály Zoltán, és ez az Isteni Érintések című műsor. A mai témánk várni Istenre, azaz a hit csendes munkája. És az alapigét, amit az Úr bennem kiválasztott, az Ézsaiás 40:31-ből. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el.

tudnánk, hogy még 2 nap, 3 hónap vagy 1 év, talán könnyebb lenne. De Isten sokszor nem mondja meg az időpontot. Nem mondja, hogy mennyit kell várj. Isten csak azt mondja, hogy bíz bennem. És itt kezdődik a hit egyik legmélyebb leckéje. Mert várni Istenre nem egyszerűen azt jelenti, hogy akkor nem csinálok semmit. A bibliai várakozás az mást jelent. Bízom Istenben akkor is, amikor még nem látom, amit ígért. Várni Istenre azt jelenti, hogy nem akarom Isten helyett megoldani azt, amit ő még nem oldott meg. Várni Istenre azt jelenti, hogy nem akarom saját erőből kikényszeríteni azt, amit Isten a maga idejében akar megadni. És várni Istenre azt is jelenti, hogy közben engedelmeskedem annak, amit már megmutatott. Szeretnék a Bibliából vett példákkal megmutatni, mit is jelent az igazi várakozás. Az Ószövetségben Ábrahám élete, példája, szolgálata bemutatja, hogy mit is jelent várni Isten ígéretére. Isten megszólította Ábrahámot, és azt mondta neki, hogy hagyj el a földjét, rokonságát, atyai házát, és menjen arra a földre, amelyet Isten majd megmutat neki. És Ábrahám elindult. Isten nem adott neki teljes térképet. Nem mondta el neki előre az egész élete történetét. Csak annyit mondott, hogy induljál. És láthatjuk, hogy Ábrahám elindult. Ez egy nagyon fontos momentum, hogy Ábrahám elindult. Mert sokszor mi azt szeretnénk Istentől, hogy mutassa meg az egész utat. Uram, mondd meg, mi lesz velem 5 év múlva. Mondd meg, Uram, hol leszek. Hogyan fog megoldódni ez a probléma. Uram, mutasd meg, hogy pontosan mi fog történni velem. Ilyenek vagyunk, szeretjük látni a jövőnket, bebiztosítani azt, ami könnyebbé, jobbá tenni az életünket. De Isten nem így gondolkodik. Isten azonban nagyon sokszor csak a következő lépést mutatja meg. Mi pedig szeretnék látni az egész utat, a 10., 15., 20. lépést. Ábrahám pedig elindult úgy, hogy nem tudta pontosan, hová érkezik. A zsidókhoz írt levél ezt mondja róla. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog nyerni, és kiment, nem tudva, hová megy. Drága hallgatóim, ez a hit egyik nagy titka. Nem kell mindent tudnom ahhoz, hogy engedelmeskedjek. Elég, ha tudom, hogy ki szólt hozzám. Elég, ha elhiszem, hogy Isten vezetni fog. Hogy ő velem lesz. Hogy ő tudja az én életem útját. És hogy jót gondol felőlem. És jó terve van az én életemre. Ábrahámnak azonban még várnia kellett valamire, hisz Isten megígérte neki, hogy utódot ad. És tudjuk a Bibliából, hogy teltek az évek, és telt az idő. Ábrahám egyre csak öregedett, Sára egyre csak öregedett. És az emberi számítás szerint egyre kevésbé volt remény, esély arra, hogy az ígéret, hogy gyermekük lesz, beteljesedjen. És itt jön a várakozás egyik legnehezebb része. Amikor Isten ígérete és a körülmények látszólag ellentmondanak egymásnak. Isten azt mondta, lesz gyermek. És ha körülményekre nézünk, azt látjuk, hogy kicsúszunk talán az időből, hogy ez már lehetetlen. Isten azt mondja, lesz jövőd. A körülmények talán azt mondják, már túl késő. Igen, Ábrahámnak várnia kellett, nem keveset. Sokat. A római levél így ír róla. A reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Milyen különös kijelentés ez, milyen különös mondat, hogy a reménység ellenére reménykedve. Na ez a keresztény várakozás. Nem azért reménykedünk, mert minden könnyű, hanem azért, mert bízunk Isten hűségében. Ábrahám történetében van egy nagyon tanulságos rész. Isten megígérte a gyermeket, de azt látjuk, hogy az ígéret késett. És amikor az ember sokáig vár, könnyen elkezd gondolkodni.

panaszkodni. Talán Isten nem úgy értette? Talán nekem kell segítenem? Talán nekem kell megoldanom? Mi lesz, hogyha ezt nem az Úrtól hallottam? Mi lesz, hogyha ez az ígéret mégsem áll meg? Bejön az emberi kétség, az emberi aggodalom, a túlgondolás, vagy az emberi hitetlenség. És meg a történetet, hogy majd megszületik Hágártól, a szolgáló lányától, Izmael. Ábrám nem várta ki az isteni időzítést, és Sára kérésére kezébe vette a dolgokat, és tudjuk, hogy Hágártól megszületik Izmael. De Isten később világossá tette, hogy az ígéret gyermeke az Izsák lesz, az a gyermek, amit majd Isten ad meg. Mit tanulhatunk ebből? Az, hogy nem minden dolog, amit mi meg tudunk valósítani, az, amit Isten meg akar valósítani. Ez nagyon fontos kijelentés, mert vannak dolgok, amelyeket Isten nekünk akar adni, de nekünk meg kell tanulnunk kivárni az ő idejét, azt a kairoszi időt, ami ő nála van. Az a legnagyobb kísértés, hogy Isten helyett mi akarjuk irányítani az egész történetet. És Isten ilyenkor azt mondja, hogy várj, várj. És ez a várakozás nem könnyű. A várakozás tehát nem könnyű passzivitás. A várakozás azt jelenti, hogy nem veszem ki Isten kezéből az életemet csak azért, mert még nem látom a választ rá. Amikor várakozunk, az egy kiszolgáltatott állapot. Abban az ember megtör. Abban az ember rájön arra, hogy milyen kicsi, milyen törékeny, mennyire korlátolt, és mennyire kell az Úrnak a kegyelme, a szeretete, a megnyilvánuló ereje, az isteni csoda. Gondoljunk csak a Biblia József történetére. Fiatal korában különleges álmokat kapott Istentől. Az álmok azt mutatták, hogy Istennek terve lesz vele. De mi történt ezután? Nem trón következett, hanem a gödör. Aztán rabszolgasság, aztán Egyiptom, aztán hamis vád, aztán börtön. Semmi sem úgy alakult, ahogyan azt Isten neki megígérte. Nyugodtan mondhatta volna az Úrnak, Uram, hol vagy? Uram, nem ezt ígérted. Miért késel? Hol vagy? Miért kell ezen átmenjek? Uram, miért hagytál el? Hol van az Uram, amit mutattál nekem? Miért vagyok még börtönben? Hisz terved van velem. De vannak dolgok, amiket mi nem értünk. De attól Isten terve nem áll le. József várt, és közben hűséges maradt. És ez a rész a legfontosabb, mert amikor mi várunk Istenre, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy addig nem történik semmi. Pedig sokszor éppen a várakozás időszakában készít fel bennünket az Úr arra, amire később a legnagyobb szükségünk lesz. A börtönben József olyan emberré lett, akire később egész Egyiptomot rá lehetett bízni. A várakozás tehát nem elvesztegetett idő volt, a várakozás egy felkészítés volt. Lehet, hogy amit te ma késlekedésnek látsz, az Isten felkészítésnek nevezi. Lehet, hogy megkérdezed az Urat, Uram, miért nem történik már valami, amire Isten azt mondja, azért, mert még formálak, mert még nem vagy ott, ahol lenned kell, mert még metszek le belőled, rólad jellembeli dolgokat, alakítom a szívedet, töröm meg az egódat. Mert nem csak az számít, hogy megkapjuk-e azt, amit kérünk, hanem hogy közben milyen emberré válunk, mire megkapjuk azt. A Bibliában van egy különleges kép, amikor a zsidó nép, Izrael népe vándorolt a pusztában, és felhő, tűzoszlop vezette a népet. Ez a felhő ott járt mindig előttük, amikor felhő felemelkedett, Izrael elindult, amikor felhő megállt, Izrael is megállt, és nem mindig tudták, meddig maradhatnak egy helyben. Lehet, hogy csak egy napig, lehet, hogy egy hétig, lehet, hogy nagyon sokáig. Ez egy kiszolgáltatott állapot volt, egy bizonytalanság volt,
Menni, amikor Isten azt mondta, menjetek, és maradni, amikor Isten azt mondta, maradjatok. Ez egy nagyon mély tanítás, mert néha könnyebb elindulni, mint várni. Amikor Isten azt mondja, menj, az ember érzi, hogy ott történik valami. De amikor Isten azt mondja, maradj, akkor kezdjük kérdezgetni magunkban, de miért? Meddig? Mikor lesz már másképp? Mikor lesz már ennek vége? Pedig a maradás is lehet Istennek az odaszánt engedelmesség. Sőt, néha a maradás a legnagyobb engedelmesség. És kedves hallgatóim, gondoljunk csak Dávidra. Dávidot az Úr kiválasztotta a 8. testvérként, tinédzserként, a mezőről elhívta, Sámuel próféta felkente királyá. Óriási ígéretet kap, hogy ő lesz Izrael második királya, Isten szíve szerint való ember. Dávid jól tudta, hogy Isten királyá választotta, de mi történt ezután? Nem került azonnal trónra. Több mint 10 év kellett eltelnie, mint így az ígéret beteljesült. Saul még király volt, és Dávidnak menekülnie kellett. Ki kellett várnia az ő idejét, kellett bízon az Úrban, hogy az Úr majd tudja, az Úr majd oda teszi. De közben barlangokban bujkált, üldözték, életveszélyben volt, és eljött az a pillanat, amikor Dávid akár meg is ölhette volna Sault. Emberi szempontból talán mondhatta volna, itt az alkalom, mert Isten nekem megígérte, hogy király leszek, és én most besegítek Istennek. De kedves hallgatóim, Dávid nem ezt tette. Azt mondta, nem nyújtom ki a kezem az Úr felkentje ellen. Miért? Mert Dávid valamit megértett. Isten ígérete nem jogosít fel arra, hogy engedetlenséget kövessünk el az ígéret beteljesedésének érdekében. Ez egy nagyon fontos tanulság. Lehet, hogy Isten valamit megígért, de attól még nem kell mindenáron kikényszerítenünk. Bíznunk kell benne, hinnünk kell benne, Isten időzítésében, Isten vezetésében. Ha Isten akarja, azt be fogja teljesíteni. Ő tudja a megfelelő időt, ő tudja a megfelelő utat, vagy utakat. Dávidnak nem kellett megölnie Sault ahhoz, hogy király legyen. Csak várnia kellett a megfelelő időzítése, mert Isten rendezte el a dolgokat. Drága hallgatóim, az Úr el tudja rendezni a te problémádat, el tudja rendezni a te dolgaidat, de az Úr azt kéri, bíz bennem, bíz az én időzítésemben, bíz abban, hogy én mindent kontrollálok. Kontroll alatt van a te életed, a te élethelyzeted, a te reménytelenséged, mert én vagyok az Úr. Dávid nem próbálta bűnnel megszerezni, nem próbálta hazugsággal, manipulációval, erőszakkal, gyilkossággal, türelmetlenséggel, hanem azt mondta, hogy amit Isten nekem megígért, az Isten fogja nekem ideadni. Ami Istentől van, az Istenhez méltó módon is lehet várni. A Bibliában van egy nagyon áldott, drága öregember, Simeon. Egy csodálatos ember volt, Lukács evangéliuma szerint egy istenfélő igaz ember volt, aki várta Izrael vigasztalását. A Szentlélek kijelentette neki, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja meg a messiást. És Simeon várt. És várt, nem tudta pontosan mennyit, és mikor jön el a messiás, nem tudta a napot, a hónapot, az évet, nem tudta, hogyan fog az megtörténni, de egyet tudott, hogy várnia kell, és hogy Isten azt megígérte. És egyszer eljött a nap, a templomban Simeon karjába vette a kis Jézust, és akkor felismerte, hogy megérkezett az ígéret, milyen gyönyörű ez. Simeon nem csupán valamire várt, hanem valakire várt. Ez a keresztény várakozás egyik legfontosabb igazsága. Mi nem egyszerűen jobb körülményekre várunk, nem pusztán egyszerű válaszokat akarunk, vagy áldásokat várunk. Mi Krisztussal várunk. És ezért a várakozásunknak reménysége van.
Jézus is meg kellett várja az atya időzítését. 30 éves koráig edző életet élt. Olyan élete volt, mint talán mindannyiunknak. Amikor az idők teljessége meglett, akkor kezdi el az ő isteni, messiási munkáját. Jézus nagyon fontos példázatot mond a 10 szűzről. Mindannyian várták a vőlegényt. De a vőlegény késett, és éppen ez volt a próba. Nem az volt a kérdés, hogy tudnak-e várni 10 percig, vagy fél órát, hanem az, hogy mit tesznek akkor, amikor a várkozás hosszabb lesz, mint amire számítottak. Az 5 bölcs szűz vitt magával olajat. Az 5 barga nem. És amikor a vőlegény késett, mindannyian elálmosodtak és elaludtak, mert Jézus nem azt mondja, hogy a bölcseknek nem volt nehéz várni, de nehéz volt. Ők is elámosodtak. A különbség az volt, hogy felkészülten vártak. Ez nekünk is szól. Lehet, hogy Isten válasza késik a te életedben. Lehet, hogy nem kaptál már rég imádságodra egy választ. Lehet, hogy életedben ott vannak a miértek. Mikor jön el, mikor teljesedik be, mikor leszek ott. De Isten ma azt mondja neked, hogy tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy készen talál-e engem, amikor Jézus visszajön. Hogy kész vagyok-e találkozni a vőlegénnyel. Hogy engedem, hogy az Úr felkészítsen, megtisztítson, formálja az elmémet, a szívemet, a lelkemet az ő képére. De mit is jelent, kedves hallgatóim, azt, hogy várni Istenre? Először számomra azt jelenti, hogy bízok benne. Példabeszédek azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Másodszor várni Istenre azt jelenti, hogy nem adom fel. Sokszor, amikor várakozunk, a legnagyobb veszély, hogy elcsüggetünk. Amikor imádkozunk, és talán nem történik semmi, újra imádkozunk, és még mindig semmi. És egyszer talán azt mondja belül egy hang, hogy akkor minek? Talán nincs is értelme. De a Biblia azt mondja, ne félj, és ne add fel. Nem szabad feladnunk. Isten azt akarja, hogy kopogtassunk, szörgessünk, hogy kitartóan imádkozzunk. Mert amikor kitartóan és hittel és megtört szívvel, és a térdeinken, könnyek között, akkor megnyílik a menny, akkor elkezd bennünk is valami átformálni, elkezd bennünk is Isten jelenléte, szentsége, igazsága tapinthatóvá lenni. A Biblia várakozás tehát nem lustaság, nem tétlenség, nem azt jelenti, hogy hátradőlök, majd Isten mindent megcsinál. Noé várta Isten ítéletét, de közben építette a bárkát. József várta Isten tervének a kibontakozását, de közben hűségesen szolgált. Dávid készült a királysága, de közben engedelmeskedett az Úrnak. Simeon várta Krisztust, de közben Isten előtt tiszta életet élt. A várakozás tehát azt jelenti, hogy megteszem ma azt, amit Isten ma rám bízott, és rábízom Istenre azt, amit csak ő tud megtenni. Kedves hallgatóim, Istennek van kijelölt kairoszi isteni ideje. Azt mondja a Prédikátor könyvben, mindennek megszabott ideje van. És a Biblia tele van várakozással. A legtöbbet, évszázadokat, évezredeket Jézus Krisztus megjelenésére vártak. Az Ószövetségben tele volt proféciákkal, ígéretekkel, mind Krisztus felé mutattak. A megváltó eljövetelét várták nemzedékről nemzedékre. Próféták szóltak, és Izrael évszázadokon át, évezredeken át várakozott, míg egyszer csak megszületett a Messiás. És amikor elérkezett az idő teljesség, hogy mondja a Biblia, Isten elküldte az ő fiát, nem felejtette el az ígéretét, csak kivárta a maga idejét, hogy Jézus megszülessen. És ő élt, tanított, meghalt a kereszten, feltámadt, és most mi is egy várakozó nép vagyunk, ismét várjuk, hogy találkozzunk a mi vőlegényünkkel, a mi megmentőnkkel, a mi messiásunkkal. Én is az életemben nagyon sokszor sokat kellett várjak
az Úr ígéreteinek a beteljesedésére. Emlékszem, hogy évekig imádkoztam, hogy az Úr adjon egy hozzám illő áldott feleséget. És hosszú-hosszú időt kellett várjak, de az Úr megadta. Emlékszem, hogy évekig kellett imádkozzak, hogy jogosítványom legyen, hogy autót vezessek. És több mint 10 évi ima és műtéti beavatkozás kellett ahhoz, hogy igen, ma vezessek. Emlékszem, hogy évekig imádkoztam, és úgy vágytam arra, hogy eljussak a Szentföldre, lássam a szent helyeket, ahol Jézus Krisztus járt, ahol csodák történtek, ahol az Úr jelenlétek kitapintható volt, és az Úr 10 év ima után megadta ezt is. Azóta 3-szor járhattam végig Izraelt, a Szentföldet. Emlékszem, hogy mivel nehéz gyermekünk volt, árván, betegséggel küzdő családba nevelkedtünk, ahol szegénység volt. Azt mondtam, hogy Uram, adj egy olyan szakmát, amit szeretek, ahol tudlak téged dicsőíteni, ahol örömmel szolgálok az emberek felé és téged. Az Úr megengedte, 20 éve tanítok, tanárkodom, idegen vezetek, és pár év óta, és intenzívben 1 év óta hirdetem úgy az evangéliumot, ott, ahol az Úr kéri, vagy akarja. Vannak dolgok tehát, amiket megadott az Úr, de ehhez könnyek kellettek, idő kellett, ima bőt, néha hitetlenség, néha berlekedés, de az Úr csak megadta, és még van az én életemben is olyan dolgok, olyan dolog, amit még nem kaptam meg, amit még kell bőtölni, kell felemel tiszta kezekkel imádkozni, még kell várjak, még kell kiáltsak, még kell térden állva, vagy térden letérdelve könyörögek az Úrhoz. De közben ez idő alatt az Úr engem is formál, csiszol, formálja a jellememet, fokozatosan töri meg az egómat, és alakítja az én szívemet, lelkemet, szellememet olyanná, amiben ha az Úr belenéz, meglás az ő fiának képmását, a fiának az arcát. Isten nem ad meg egyből mindent nekünk, mert nem bírnánk el, mert eltékozolnánk, nem tudnánk jól felhasználni, és igen, Isten néha megvárakoztat, mert lassacskán akarja, hogy megkapjuk. Az ígéret földjét sem volt szabad egyből elfoglalni, hanem 7 év alatt foglalták el, azért, hogy fel ne emészze őket az a föld, nehogy a siker, a büszkeség tönkretegye őket, hogy az Úr úgy akar nekünk adni valamit, hogy az nekünk valóban jó legyen, hogy ne sérüljön, ne rombolódjon a mi hitünk, a mi Isten képünk, a mi jellemünk benne. Mert Istennek fontosabb, hogy te mivé válsz, mivé formálja a te szívedet, mint sem, hogy csak megadjon egy ajándékot. El kell oda jussunk, kedves hallgatóim, hogy az ajándékozót akarjuk, és ne csak az ajándékait. Egyre többször kell kérjük, hogy az Úr kerjessze föl a szellemünkben, lelkünkben, szívünkben a hálát, hogy nem mindig csak kérve menjünk ő hozzá, hanem hálatel szívvel dicsőítsük őt, magasztaljuk őt. Úgyhogy, drága testvéreim, a legnagyobb próféták, Isten legáldottabb emberei sokat-sokat vártak, de mindegyik életében beteljesedett az isteni kijelentés, az a réma, amit az Úr nekik ígért. Mert az Úr igéje nem fog üresen visszatérni, hanem megcselekszi, hogy mondja a Biblia, az a mennyei Atya akaratát. És végezetül szeretném, ha imádkoznánk. Drága mennyei édesatyánk, kérlek, adj nekünk erőt, hogy várjunk. Várjunk rád. Várjunk a te ígéreteidre. Uram, adj nekünk türelmet,
türelmes szíved, nyugodt szíved, hogy higgyük, hogy te kontrollálod a mi életünket, hogy te látod a mi élethelyzetünket, hogy higgyük el, hogy te hallod a mi kéréseinket, imáinkat, és a megfelelő időben, a megfelelő módon te válaszolsz rájuk, te megadod azokat. Köszönöm Istenem, hogy bízhatunk benned, mert te vagy a mi erős pajzsunk, te vagy a mi sziklavágunk, te vagy a mi megmentőnk. És úgy, ahogy annyi prófétának, annyi áldott bibliai személy életébe megadtad azt, amit te megígértél, és bár megpróbáltad, bár idő telt el, bár sok minden át kellett menjenek, de végül az ígéret az beteljesedett. Uram, így áld meg a mi életünkben is, hogy minden kijelentett ígéret, réma, kijelentés, profécia, látás az valósuljon meg. Legyen meg a te akaratod a mi életünkben, a mi családjaink életében, az egyház életében, a szolgálatok életében. Köszönöm, hogy nem felejtkezel el a tieidről. Köszönöm, hogy számon tartasz bennünket. És köszönöm, hogy bízhatunk benned, mert egy olyan Isten vagy, aki a méltó az imádata, méltó a dicsérete, méltó, hogy neki engedelmeskedjünk. Köszönöm ezt a Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten áldását kívánom minden kedves rádióhallgató életére. Búcsúzik Takály Zoltán. Isten áldja meg önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnal Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és meghívottam Kinga, akit már megszoktak a Mária Rádió hallgatók. Önök a Kiutak a Szenvedélybetegségekből című adásunknak egy újabb műsorát hallgathatják. És ugye, amint ígértük, hogy visszatérünk, és tovább boncolgatjuk női függőségnek a rejtelmeit, a hátterét. És akkor arra gondoltam, hogy egy kicsit azt nézzük meg, hogyan is alakul ki a függőség, nem csak a nők esetében, de akár az övékében is. Mit mond a keresztény tanítás erről elsősorban? Keresztény tanítás szerint a függőség gyökere a bálványimádat. Ez nem pogány szobrok imádását jelenti, hanem azt, hogy valamit vagy valakit Isten helyére emelünk az életünkben, és attól várjuk a vigaszt, a biztonságot, vagy az identitást, amit csak a Teremtő adhat meg. És ez megnyilvánulhat háromféleképpen: a szeretet és elismerés hiány, a gyermekkori sebek, az elutasítottság vagy a bántalmazás olyan mély űrt hagynak, amelyet a lélek görcsösen megpróbál betölteni. Vagy a szégyen és a bűntudat spirálja. A hívőnő tudja, mit kellene tennie, de amikor elbukkik, a szégyen elszigeteli a gyülekezettől és Istentől. A magány fájdalmát pedig újra a függőséggel csillapítja. És a harmadik, a határok hiánya. Mit jelent ez? Sokan úgy gondolják, hogy keresztényként mindenkinek igent kell mondaniuk, és nem szabad határ szabniuk a kizsákmányolásnak. Ez egyenes út a társfüggőséghez viszont. Na és akkor nézzük meg, hogy mit mond a tudomány. A tudomány azt mondja, hogy a nők gyorsabban válnak függővé. Ez mit jelent? Tehát, hogy a női szervezet valóban általában kevesebb alkohol lebontó enzimet termel, és gyakran kisebb a női testvíz tartalma is. Emiatt ugyanannyi alkohol erősebben hat a nőkre. Ezért a függőség gyakran gyorsabban kialakul, mint a férfiaknál. De nézzük meg, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Hát pontosan ezek miatt gyakoribb a csendes alkoholizmust, ami azt jelenti, hogy sok nő titokban iszik, ezért a környezet sokáig nem veszi észre. Egyedül ivás otthon, csak egy pohár bor este, vagy az alkoholnak az elrejtése. Vagy erősebb kapcsolat a mentális problémákkal. Mit jelent ez? A női alkoholizmus gyakran összefügg bizonyos pszichés problémákkal, például depresszió, vagy szorongáshoz zavar, traumák, vagy bántalmazás, feldolgozás. Sok nő az alkoholt önkezelésként használja, hogy csökkentse az érzelmi fájdalmat. Az addiktológia szerint a női alkoholhasználati zavar mögött, amit nevezhetünk így is, gyakran különböző élethelyzetek és személyiségtípusok állnak. És ez négy jellezetes típust jelöl meg: a stresszoldó ivót, az érzelmi fájdalmat elnyomó, a társasági ivó, akiből majd függő válik, illetve a titkolt, rejtett alkoholistát. Mit jelent a stresszoldó ivó? Ő az, aki alkoholt használ arra, hogy csökkentse a feszültséget, sok stressz a munka vagy a család miatt, csak egy pohár a nap végén. Az alkohol a pihenéshez közel lesz. Idővel ez könnyen átcsúszhat függőségbe. És akkor azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi jut eszekbe ezeknek kapcsán, mi az, amihez tudnál inkább kapcsolódni?
1: Amivel úgy inkább azonosulni tudnék, hát egyértelműen én magamat így felsorolásodból, meg így az egész meghatározásból azt hiszem én az érzelmi ivóhoz sorolnám. Tipikus, tehát hogy egyértelműen, tehát nálam egy ilyen krízis kiváltott a helyzet az, amiben azt éreztem, hogy ott valami átfordult. Tehát, hogy az az igazság, hogy a mai napig nem tudom meghatározni, hogy lényegében volt ennek az egésznek egy átmenete. Volt egy pont, ilyen, majd azt hiszem, ezt már többször is említettem, mai napig emlékszem, hogy melyek voltak azok a napok, amikor én pontosan tudom, hogy ott valami megváltozott. Tehát, hogy, és akkor is tudatában voltam, hogy itt most kicsúszott valami alólam, tehát itt most valahogy másképp iszok és reagálok az alkoholra, mint addig. És valahogy abban az állapotban voltam én, hogy azt éreztem, hogy amíg érzelmileg ez nem oldódik fel, addig maga az alkohol problémám sem fog megoldódni. Tehát volt valami ilyen attitűd bennem, nem tudom miért. És ez sokáig ki is tartott, de egyértelmű például az ilyen helyzetekben is, tehát hogyha érzelmileg csúsztál ki valamiből, segítség nélkül abból kijönni szinte lehetetlen.
0: Hmm. És azt mondod, hogy felismártad, bocsáss meg, hogy például, azt felismártad, hogy érzelmi igen, okok miatt van ez a megcsúszás, és hogy van az, hogy ilyenkor nem teszünk semmit, vagy...
1: Olyan érdekes, mert ugye aztán persze elkezdtem tenni, nem azonnal, de pár hónapon belül, tehát hogy nekem én igazából elindultam a segítő utakon támogatásért, tehát hogy én gyógyszeres kezelést is kaptam, terápiába is jártam, de egyszerűen még annyira őrült bennem az az állapot, hogy legalábbis az én esetemben ez volt, hogy nem tudtam mászni ki belőle, sehogy.
0: Uh-huh. Ez azért is van, mert most egy kicsit én azért állítalak meg, mert azt érzem, mintha azt mondanád, hogy miután felismerted, vagy legalábbis közel jártál ahhoz, hogy felismert, hogy neked az alkohol probléma, azonnal nem kezdtél elkezdeni semmit vele, de egy idő után mégis foglalkoztál vele, nekem ez valahogy úgy jött le, mintha nem lett volna elég. Tehát azok nem lettek volna elégségesek, hogy...
1: Mondok erre valamit, hogy érdekes, mert pont a napokban, tehát ugye az elmúlt egy hétben, tehát hogy rendszeresen előjött, és nagyon foglalkoztatott ez a gondolatmenet, nem jutottam még a végére, de szerintem egy csomó mindennek nem is lehet a végére jutni. Uh-huh. Tudod, mi foglalkoztatott mostanában? A belső gyermek.
0: Aha.
1: És hogy pontosan emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt van egy pszichológus ismerősöm, aki akkor azt mondta, hogy tehát, hogy mindig krízisekbe fogsz kerülni, amíg nem oldod meg a kicsi Kinga problémáját.
0: Uh-huh.
1: Tehát ő már rég ismer, úgyhogy tudja, uh-huh. hogy körülbelül uh-huh. a személyes életteremben mik a problémás területek. És volt egy ilyen kijelentése, és még ami úgy eszembe jutott, hogy ez is úgy 2 évvel, mert egyébként tudod, az az időszak egy picit homályban van azért.
0: Uh-huh.
1: És még volt akkoriban egy telefonbeszélgetésem, hogy valaki azt mondta, most mindegy, egy ismerős, hogy én most a felnőtt Kingával akarok beszélni.
0: Uh-huh.
1: És pontosan emlékszem arra az érzésre, pedig tehát nem voltam teljesen magamnál, de maga az érzés is az a belső válasz, ami akkor jött, hogy ő most nincs itt, és egy darabig nem is lesz itt. Érted, amit mondani akarok? Hogy olyan sokáig tartottam mondjuk elnyomva azt a belső másik részemet, mert úgy azért tudjuk mindannyian, hogy a belső gyermek az mindig élni fog uh-huh. bennünk. De én olyan sokáig tartottam elnyomás alatt, hogy kész. Tehát úgy tört elő bennem az ő maga sokféle fájdalmával, hogy nem, már nem engedett uh-huh. teret egyébnek. Tehát, hogy most dolgozgatom úgy ezzel, mert én egyébként nagyon sokat, éveket terápiáztam ezekkel a problémáimmal, és volt, hogy bizonyos állapotig eljutottunk, de mindig éreztem azt, hogy nem tudok valamiért érzelmileg eljutni odáig, hogy én a bennem élő kicsi Kingát megölelgessem, és azt mondjam, hogy veled vagyok.
0: Pedig szükség van rá.
1: Igen, de valahogy érzelmileg nem tudtam eljutni idáig. Hát csak, hogy mondjak szintén a mostani munkafolyamatom egy részéből még valamit. Például én úgy elfojtottam dolgokat mondjuk a gyerekkoromból, hogy tényleg most az elmúlt napokban is folyamatosan próbáltam azon dolgozni, hogy hívjak elő, mert hogy azokat tudod a legtisztábban előhívni, hogy például karácsonyi emlékeket. És az agy nagyon érdekesen működik. Nem tudok. egyetlen egy kisgyerekkori karácsonyi emléket tudok előhívni, az hál' Istennek szép, és többre egyre sem emlékszem. Nem tudom előhívni. Tehát, hogy ezt most csak így zárójelbe azért tettem hozzá, hogy igen, tehát, hogy ebből is érződik, hogy én mennyire érzelmi alapon működtettem ezt az egészet, és hogy mennyire ezek a dolgok váltanak ki nálam. Mert egyébként munkában szakmailag stressz, tehát, hogy azzal nem... Persze érzem, hogy tud lenni, és sürgető körülmény, és a mai világ, és tehát, hogy főleg, hogy azért én nagyobb projektekkel azért már dolgoztam életem során, tehát, hogy azzal szerintem nincs akkora problémám. Uh-huh. Nem. Engem, én érzelmileg tudok bukni nagyot.
0: Igen, amit mondtál, és azonnal kigyúlt bennem is egy lámpa, hogy mondtad, hogy a belső gyermekgyógyítása, hát nekem is nagyon sokáig bajom volt ezzel. Képzeld el, hogy két nagyon fontos dolog történt, amióta nem találkoztunk. Két dolog jut eszembe erről. Az egyik az, hogy nemrég felhívott a kicsi lányom telefonon, és abban ő nem függő, de azért még mindig ugye a múlt kíséri, tehát hogy gyakorlatilag az én alkoholista múltam, és azt kérdezte tőlem, hogy apuci, mi történt másfél éves koromban? Mert és érvekkel alátámasztotta, hogy valami van, és képzeld el, hogy megkaptunk. Tehát kiderült, hogy ott valami olyasmi történt, ami a későbbiekben kihatott az érzelmi életére, de ami ennél is fontosabb, és most érjek vissza önmagamhoz, hogy most az elmúlt héten voltam egy felkészítőn, mondhatnám így, tehát nem részletekben nem bocsájtkozok, egyházi körökben nyilván, és volt egy olyan ismereti foglalkozás. És a foglalkozás során többféle ilyen gyerekarcok, tehát gyerekfotók voltak kirakva, és abból kellett választani egyet. És hogy mit üzen az a kép? Uh-huh. És érdekes módon nekem bejött a 14 és a 15 éves életkor, 14 és 17 éves közötti életkor, nagyon élesen úgy bejött, és mindennel, ami akkoriban történt vele. Hát ez még a középiskolás éveim, amikor távol voltam a családtól, szülőktől, és feladat vége az volt, hogy írjunk egy pár gondolatot le magunknak, hogy mit üzennénk az akkori énünknek. Tehát, hogy nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy a belső gyermek gyógyítása. Gyakorlatilag ilyenkor is az történik. És hogyha ezt felismerjük, hogy a bennünk lévő gyermeknek szüksége van ölelésre, vagy akár egy jó szóra, vagy egy biztató szóra, akkor azt megtehetjük. És képzeld el, hogy spontán jöttek a gondolatok, tehát, hogy most pontosan nem tudom előidézni az egész gondolatsort, de hogy volt két szó a végén, amin elmosolyogtam, újraolvastam többször, és azt írtam oda, hogy büszke vagyok rád. Ezt üzentem magam. Tudod, ennek mekkora gyógyító rá tud lenni? Tehát annyira jól esett. Tehát jobban esett, mint hogyha bárki más mondta.
1: Igen, hát például nekem is ez annyira megfogalmazódott, hogy mert ugye tehát a szakirodalom is úgy tartja, és gondolom ti is ezt tanultátok, hogy a lényegében a belső gyermekünk adja az igazi örömérzetet, uh-huh. a kreativitást, uh-huh. tehát a derűt, egy csomó olyan életélményt és kapaszkodót, amitől olyan vidámabb, életre valóbb az élet, uh-huh. hogy így fogalmazzam. És lényegében, de a düh és a harag is onnan uh-huh. tud uh-huh. nagyon erősen uh-huh. jönni. De hogyha az egyiket elnyomod a másikat is. Tehát, uh-huh. hogyha a haragot uh-huh. el akarod nyomni, akkor az örömet is elnyomod uh-huh. egyúttal. Tehát, hogy én ezt lényegében tudtam korábban is, csak hát azt éreztem, hogy sehogy nem tudok kapcsolódni. És pont ennek apropóján, ugye az elmúlt héten, hogy mondom, hogy az utóbbi időben ezt foglalkoztatott, olyan spontán módon, hogy például egy bevásárló központban ott vagyok a sorok között, és egyszer csak olyan érzés jön elő, Csak így felsóhajtok, hogy te jó ég, ezt milyen rég nem éreztem. És lényegében itt kezdődik el az a kapcsolódás, és akkor hogy azt hiszem, hogy újra megtanulok valahogy kapcsolódni, és a belső személyiségeimmel, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzam, de hogy ezek úgy, ha elkezdenek a helyükre rakódni, talán dr. Máté Gábor mondta, ő egy ilyen függőségekkel foglalkozó szakember is, nagyon jelentős írásai vannak, egyébként most épp a Sóvárgás démona a kezemben is van, nem most itt, hanem otthon, de hogy a traumák, ugye az, ami ő úgy gondolja, hogy a traumák állnak a 90%-ban legalább a függőségek mögött, és a trauma meg feloldódik, megoldódik, tehát hogy a traumával dolgozni igen, kell. Igen, tehát hogy ez igen, pont olyan, mint igen. ahogy abstinens életforma igen. még nem jelent gyógyulást. Tehát igen, hogy igen. valahol meg kell oldani a háttérben lévő problémákat is, és akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Tehát hogy azt hiszem, hogy például az én esetemben ez biztos, hogy így van. De mégis azt érzem, hogy kellett ennek legyen egy kifutási ideje, hogy olyan sokáig egyébként egy ilyen homályban, tehát hiába józanon is homályban voltam. Tehát ez olyan fura, de igen, mert hogy saját magamat zártam be, és a függőség ebben nem segített. A függőség által is csak bezártam magamat egy ilyen homályos létbe, amiben nehéz úgy szabadulni. Tehát muszáj dolgoznod magaddal.
0: Igen, nemrég kaptam én egy felkérést, ami meg is fog történni, egy meghívást egy Erdély rádióba, és ott pont azt a témát vetettem fel, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit a függőségnek, vagy a függőszemélyiségnek azzal az oldalával is dolgoznánk, hogy mit élnek meg a legbelül a szenvedély betegek? Mit élnek meg a társuk? Mert, és gyakorlatilag te erről beszélsz, mert körülöttünk lévők vagy értik, vagy nem értik, vagy elítélik, vagy elfogadják, vagy nem, vagy egyszerűen nem törődnek vele. Elmennek mellette. Tehát a függőség mellett. És kevesen tudják azt, hogy igazából egy szenvedélybeteg mit él meg. Tehát megkezdve attól, hogy rájön arra, hogy valami baj van, úgy ahogy te fogalmaztál, hogy valami történik velem, attól fogva, hogy beindul az a bizonyos mókuskerék, hogy nem tudok szabadulni, és akkor ez ennek ugye a folyamata, meg hogy amikor elkezdődik az a belső küzdelem, hogy feladni ezt az életmódot, egy másik életmódot, tehát a józan életformát felölteni.
1: Igen, ez önmagában és hogy, is olyan feszültség.
0: Igen, hogy ez mivel jár. És érdekes módon, hál' Istennek elfogadták az ajánlatomat, és hogy lesz szó erről is, ennek nagyon örültem. Több okból kifolyólag, de hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, mert ugyancsak egy szakember mondta volt, hogy ez most így eszembe jutott spontán, hogy akkor erősödik fel a függőség, vagy akkor alakulhat ki függőség bárkinél, amikor elveszítjük a kapcsolatot avval a belső gyermekkel. Amikor megszűnik ez a kapcsolat. Uh-huh. Amikor nincs viszonyítási alap. Amikor nem tudom meghatározni azt, hogy mi volt velem, mi van most, és mi lesz velem tovább. Tehát, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye lehetséges háttér, ugye azt mondtad, hogy az érzelmi.
1: Igen, de látod, ez valószínű, igen. hogy mi nők azért sokkal inkább ebbe a kategóriába sorolódunk.
0: Igen.
1: Jó, most
0: igen.
1: nem mernék általánosítani, igen. de valamiért az a megérzésem.
0: Igen, lehetséges háttér, ugye lehet vallás, a magány,
1: de ez mind,
0: bántalmazás,
1: mind érzelmi,
0: gyász, igen. ugye? Tehát, hogy ezek azok, amik úgy, de nem csak nálatok, azt gondolom a férfiak esetében is, tehát, hogy én szoktam még mondani azt is, hogy a függők függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, rokon lelkek. Uh-huh. És van benne igazság, én azt gondolom, de ez a beszélgetés nyilván csak akkor lesz izgalmas, amikor ezt kibontsuk, és erre sajnos a következő alkalmunkra lesz szó. Úgyhogy bátorítsuk a rádióhallgatókat, hogy ne csak a mai alkalmunkat, hanem a következőre is szálljanak egy kis időt. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak. Kívánunk mindenkinek minden elképzelhető jót, Isten áldását és kegyelmét az életükre. Sajnos el kell búcsúznunk a mikrofonnal Kozma Ferencet és Kingát hallották. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az értelmező kézi szótár az egyetlen hely, ahol az úgymond eredmény, az idézőjelbe mondott munka előtt áll. Tartja egy szólásmondás.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a gyulladásról. A gyulladás a szervezetnek a sérülésekkel szembeni védekező reakciója. Felhígítja, elszigeteli és elpusztítja a sérülés okozóját, illetve magukat, a sérült szöveteket is. A gyulladás leggyakoribb jelei a kivörösödött, meleg bőr, duzzanat, fájdalom és a gyulladt terület működési zavara. A szövetekben ilyenkor bonyolult változások zajlanak le. Leegyszerűsítve a következőképpen mutat. A sejtek károsodása miatt úgynevezett hisztamin szabadul fel, és az erre szakosodott immunsejtek pedig vazoaktív aminóknak nevezett vegyületeket bocsátanak ki. Ezek hatására a legkisebb erek, az úgynevezett arteriolák, a hajszál erek és a venulák kitágulnak, és a faluk áteresztővé válik. Az érintett területen fokozódik a véráramlás, és ez okozza a kivörösödést és a forróságot. Az erekből folyadék jut a szövetekbe, és ez okozza a duzzadást. A folyadékon kívül fehérvérsejtek is jutnak a szövetekbe, hogy megtámadják a fertőző mikroorganizmusokat és idegen anyagokat, majd eltakarítják

a geny élő és elhalt fehérvérsejtekből, valamint baktériumokból és az elhalt szövetek törmelékeiből áll. Ha a fertőzést nem kezelik megfelelően, illetve ha a geny nem tud eltávozni, a szervezet rövid idő alatt falat von köré, úgynevezett tájog alakul ki. Ha a tájogot nem nyitják fel, vagy magától nem fakad ki, fájdalmas csomó marad vissza, amely később hegesen gyógyul. Az időlt gyulladás egy lassan kifejlődő gyulladás, ami jóval tovább eltarthat. Gyakran okoznak hegszövetképződést, ami megnehezíti az érintett testrész használatát. Ilyen például az ín károsodása. Ilyenkor a gyulladás következtében az ín a hüvelyéhez tapad, ami hetekig vagy akár hónapokig tartó fájdalmat és funkcióvesztést okozhat. A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a hasmenés. A hasmenés híg, vizes széklet gyakori ürítése. Számos betegség kísérő tünete lehet. Az utazók hasmenése az egyik leggyakoribb betegség. A hasmenés csecsemők és idős emberek esetében a kiszáradás veszélye miatt nagyon súlyos is lehet. Évente több mint 3 millió gyermek halálát okozza, főként a fejlődő országokban. Mik a hasmenés leggyakoribb tünetei? Gyakori híg, vizes széklet, esetenként hasi fájdalom vagy láz, hányinger vagy hányás, néha étvágytalanság vagy kiszáradás, amelyet koncentrált vizelet, a száj és a bőr szárassága, a bőr rugalmasságának elvesztése, beesett szemek és súlyos esetekben szédülés vagy zavartság. Hogyan lehet kezelni a csecsemők és a kisgyermekek hasmenését? Csecsemők esetében a hasmenést általában vírusos fertőzés okozza. Egyéb kórokai közé tartoznak a laktózérzékenység vagy a gluténérzékenység. Mit tehetünk ilyenkor? Legelőször is ellenőrizzük, hogy nincs-e valami irritáló anyag a csecsemő étrendjében, illetve az anyájéban, ha még szoptat. Adjunk a csecsemőknek sok folyadékot, de ne etessük szilárd táplálékkal. Használjunk a gyógyszertárban beszerezhető, szájon átszedhető rehidratálószert, amelyet forralt vízben kell feloldani. A hasmenés elmúltával fokozatosan vezessük be a szilárd ételt a kisgyermek étrendjében. Nagyon fontos az is, hogy alaposan mossunk kezet a gyermekkel való foglalkozás vagy pelenkázás után. Azonnal hívjunk orvost, ha a kiszáradás jeleit észleljük, vagy ha a gyermek hány, fájdalmat érez, a testsúlya nem növekszik, vagy vér van a székletében. Akkor is hívjunk orvost, ha gyermeknek magas láza van, vagy erőtlen. A heveny hasmenés hirtelen jelentkezik, és néhány óráig, olykor tovább, akár 2-3 napig is eltarthat. A krónikus hasmenés több mint 3 hétig is elhúzódhat, és többször kiújulhat. A hasmenés sok betegség tünete

Lehet. A belek nyálka hártyáját irritáló bakteriális és vírusos fertőzések, amelyek következtében több folyadék jut a vérből a belegbe. Egy másik ok a hasmenésre az is, hogy fertőzött, általában úgynevezett stafilokókusz baktériumokat tartalmazó élelmiszereket fogyasztunk. Egy újabb ok az ételallergia, például a gabonában lévő gluténnal szembeni túlérzékenység, illetve laktóz vagy glukóz érzékenység. Újabb ok lehet a szorongás vagy a stressz. Bizonyos gyógyszerek, például antibiotikumok, vagy egyes savlekötők, vérnyomás vagy izületi gyulladás kezelésére használt gyógyszerek mellékhatása is okozhat hasmenést. Hogyan tudjuk kezelni a hasmenést? A hasmenést recept nélkül kapható készítményekkel többnyire eredményesen lehet kezelni. Hogyan tudunk segíteni magunkon? Legfontosabb, hogy pihenjünk sokat. Fogyasszunk naponta 3-4 liter folyadékot, és ne együnk szilárd ételt, különösen tejtermékeket ne. Szerezzünk be a gyógyszertárból szájon átszedhető rehidratáló készítményt. Otthon is készíthetünk ilyen rehidratáló folyadékot úgy, hogy 4 csapott teáskanál cukrot és fél teáskanál sót feloldunk 1 liter vízben. Szedhetünk recept nélkül kapható hasmenés elleni készítményeket, ha nincs geny vagy vér a székletben. Kérjünk orvosi segítséget, ha a következők fordulnak elő. Ha csecsemő, legyengült vagy idős emberről van szó, és a hasmenés 24 óránál hosszabb ideig tart. Akkor is fontos, hogy forduljunk orvoshoz, ha vér vagy geny van a székletben, ha a tünetek súlyosak, és 3 napon túl sem múlnak el, vagy ha a beteg környezetében lévők közül mások is megkapják a hasmenést. Akkor is nagyon fontos, hogy orvoshoz forduljunk, ha a kiszáradást jelei mutatkoznak. Mit tesz az orvos? Szájon átszedhető rehidratáló sókat ír fel, hasmenés elleni gyógyszert is felírhat, például az úgynevezett loperamidot, vagy kérhet székletvizsgálatot. Hogyan előzhetjük meg a hasmenést? Tartsuk be a higiéniai rendszabályokat. A WC használata után alaposan mossunk kezet, és ügyeljünk arra, hogy a gyermekek is ezt tegyék. Nagyon fontos odafigyelni a kiszáradásra, mivel akár életveszélyes is lehet, különösen csecsemők és idős emberek esetén. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a HIV vírus és az AIDS. Legelőször szeretném tisztázni ezt a két fogalmat. A HIV egy angol rövidítés és a humán immunhiányt okozó vírus jelöli, amely az AIDS kórokozója. Tehát a HIV az egy vírus, ami az AIDS nevű betegséget okozza. A gyógyszeres kezelések megjelenésének köszönhetően a vírussal fertőzöttek egy részének várható élettartalma jelentősen megnőtt, de még mindig nincs ellene oltóanyag, és változatlanul gyógyíthatatlan betegségnek számít. A HIV fokozatosan elpusztítja az immunrendszer sejtjeit, így a szervezet fogékonnyá válik a különféle fertőzésekkel és rákos daganatokkal szemben. A HIV fertőzöttek általában néhány éven át teljesen tünetmentesek, néha akár 15 éven át sem jelentkeznek a panaszok. Ezután azonban felgyorsul az immunrendszer pusztulása, és a fertőzött személynél különféle betegségek alakulnak ki, amelyek az AIDS betegség egyértelmű jelei. A vírus a leggyakrabban nemi érintkezés útján terjed, de a fertőzött személy vérátömlesztéssel, közösen használt injekciós tűvel, illetve anyatejjel is átadhatja. A fertőzés utáni első 3-5 napban a vírus a nyirokcsomókban szaporodik, majd részecskéi a véráramba kerülve terjednek tovább. Ez az első szakasz könnyen észrevétlen maradhat, bár az érintettek mintegy 70%-ánál átmeneti influenza-szerű tünetek, mint például láz, éjszakai verejtékezés, nyirokcsomó duzzanat, hasmenés jelentkezhet. Az ilyenkor elvégzett vérvizsgálat nagy mennyiségű HIV vírus részecske jelenlétét mutatja ki. A fertőzés után mintegy 3-6 hónappal a szervezet elkezd a vírus ellen ellenanyagokat termelni. Mik a HIV fertőzés tünetei? A fertőződést követő kezdeti tüneteken kívül mintegy 5-7 éven belül különféle enyhe tünetek jelentkezhetnek, mint például kimerültség, fogyás, éjszakai verejtékezés vagy szájpenész. Átlagosan 10 év elteltével az immunrendszer már súlyosan károsodik, és a betegek fogékonnyá válnak egy sor úgynevezett opportunista fertőzéssel szemben. Ezeket olyan baktériumok, gombák, egysejtűek és más fertőző ágensek okozzák, amelyekkel az épp immunrendszer általában könnyen elbánik, de ezeknél a betegeknél kihasználva az immunrendszer legyengülését megtámadják a szervezetet. A HIV-vel összefüggő betegségek a leggyakrabban a tüdőt, a központi idegrendszert, vagy a gyomrot és a bélrendszert érintik. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan is terjed a HIV fertőzés. A HIV különféle testnedvekkel adható át, például a fertőzött személy vérével, anyatejjel, hüvelyváladékkal vagy ondóval. Nem bizonyított a nyál vagy a könyv
útján való terjedés. A HIV fertőzés ellen a leghatékonyabb védekezés a gumiószer használata. Az intravénás kábítószereket használók körében is nagy a kockázat a HIV fertőzés terjedésének, mivel ők igen gyakran ugyanazt a tűt használják. A HIV nem adható át a HIV pozitív személlyel való mindennapos társas érintkezéssel. A vírus nem terjed kézfogás, ölelés, köhögés vagy tüsszentés útján. Fontos megemlíteni, hogy a HIV pozitív terhes nők gyermeküknek is átadhatják a fertőzést. Az ilyen anyától született csecsemők vérében megtalálhatók a vírus elleni antitestek, de a többségük nem fertőzött a vírussal, és nagyon sokan 18 hónapos korukra az antitesteket is elvesztik. A HIV pozitív anyák újszülöttjei közül csak mintegy hatodik lesz maga is fertőzött. A HIV fertőzött nő úgy védheti meg magzatát, hogy olyan gyógyszereket szed, amelyek csökkentik a vírus átadásának kockázatát. Csökkenti továbbá a vírus átadásának a veszélyét az is, ha az anya császármetszéssel hozza világra gyermekét, és nem szoptat, mivel a vírus az anyatejben is jelen van. A HIV fertőzöttek általában arra számíthatnak, hogy még hosszú évekig normális életet élhetnek. Egészségesnek érezhetik magukat, és csak időnként kell ellenőriztetniük a betegség előre haladását. Amikor a HIV fertőzésből kialakul az AIDS, igen gondosan meg kell tervezni a további életmódot és a gyógyszeres kezeléseket. Most pedig néhány szót szeretnék szólni a kezelésről. A HIV fertőzöttek kilátásai az utóbbi években sokat javultak, ami az igen aktív, úgynevezett antiretrovírus kezelésnek köszönhető. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek egyszerre két vagy három HIV elleni gyógyszert írnak fel, mivel a kutatások szerint ez hatásosabb, mintha külön szedné őket. A jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek lassítják a vírus szaporodását, és ezáltal csökkentik az immunrendszer károsodását, de fontos megemlíteni, hogy a HIV vagy az AIDS ellen továbbra sincs sem gyógyszer, sem oltóanyag. A HIV vírus rezisztensé válhat a használt szerrel szemben, és ilyenkor más gyógyszerek vagy gyógyszerkombinációra kell átérni. A kutatások szerint a vírus korai, gyors szaporodásának lelassítása visszafoghatja az AIDS kialakulását. Az AIDS betegek fogékonyak a fertőzésekkel szemben, és a haláluk nem annyira a vírus, mint inkább a társult fertőzések okozzák. Előfordul, hogy a beteg felgyógyul az egyik fertőzésből, de aztán a következővel már nem képes megbirkózni. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm már rád minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen. Hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy már arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetetként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is. Hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetés sem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. Lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem
az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelkivezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy
bizonyos tudásszintet kezdek elérni. Az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága, furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyikre szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjon, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani,
hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és minden további nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér. Ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon